Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. Legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Vezetés közben minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Vezetés közben.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Lassan vége az érettségi szezonnak, most középszinten szóbeliznek a diákok. Hamu felhőt ereszt ki magából az Etna, jön a kánikula, de ma még lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Gyors segítséget ígért a gazdáknak az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan nyújtson segítséget az érintett gazdáknak. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig országszerte 1170 helyszínen több mint 3300 vizsgabizottság előtt adnak számot a tudásukról a diákok. A szóbelik után pedig ki is hirdetik az érettségik eredményeit. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbelik zajlottak, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Azt, hogy kit melyik egyetemre vesznek majd fel, július 23-án derül ki. Tovább élnek a nők, mint a férfiak, átlagosan 6 évvel, ráadásul a férfiak gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. Ezen a héten tartják a férfiak egészségének nemzetközi hetét, ezért ennek apropóján az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ prevenciós főosztályának vezetője.
3: A legfőbb kulcsa az egészségkérdésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a rádióorvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a családi anamnézist.
2: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol a férfiak életkorokra bontva találják meg a nekik ajánlott szűréseket. Felébredt az Etna. Hamu felhőt ereszt ki magából a vulkán több mint 3000 méteres magasságban, emiatt a szicíliai légiforgalmi hatóság közepes úgynevezett narancssárga figyelmeztetést adott ki Catania nemzetközi repülőterére. Európa legmagasabb aktív vulkánjából legutóbb január 2-án tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1420 méteres magasságig. Jön a kánikula, de ma még lehetnek záporok. Estig főleg a keleti, északkeleti tájakon élők számíthatnak frissítő esőkre, máshol napos, száraz idő várható, a szél viszont országszerte megerősödik, néhol viharossá fokozódik. 25-30 fokig melegszik ma a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, és 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, utána pedig napról napra melegebb lesz, pénteken 34, szombaton 36, vasárnap pedig akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Tart a férfiak egészségének nemzetközi hetet, tavaly a külföldi turisták pörgették fel a turizmust. Ma már közel 30 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jólétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet. Mondta a rádiónknak Bertukné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
3: A legfőbb kulcs az egészség fejlesztés, az egészség értésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megszervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
2: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol életkorokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. Öpörgették a hazai turizmust a külföldi turisták tavaly. A KSH adatai szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek el, és 12%-kal többet is költöttek. Leginkább az Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból érkező vendégek száma nőtt. A belföldi utazók száma ugyanakkor csökkent tavaly. Utazásaik száma és időt tartalma ennek ellenére nem esett vissza. Hamarosan indul a hazai dínyes szezon, a termelők várhatóan a jövő hét közepétől kezdik el szállítani a termésüket a hazai boltokba és piacokra. Magyarországon az elmúlt években nagyjából 3700 hektáron termesztettek dínyét a gazdák, főleg Békés, Jasznagykun-Szolnok, Tolna, Baranya és Szabolcs vármegyében. Az éves termésük pedig akár a 200 000 tonnát is elérheti. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte időjárás jelentés. Napról napra fokozódik a meleg, ma még időnként megzavarhatják a felhők a napsütést, és egy-egy zápor sem kizárt, de az élénk szél mellett már 28 fok körül alakulnak a maximumok. Holnap is sokat látjuk majd a napot, és már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Pénteken is napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség is, akár 35 fok is lehet. Nagyon meleg lesz a hétvégén is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: A 13-as főúton az M1-es autópálya csomópontja és Kisigmánd között kátyúznak. A 12-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Mindkét irányból kisebb torlódásra lehet készülni, adta hírül az Útinform. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Az M3-ason a Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra 8 perc, jó reggelt, egy agrár szerdának nézünk elében. Jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Mindenkinek jó reggelt. Szia, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: E strandruha?
3: Hát ez egy overall, igen, de akár strandra is lehet használni. De én ezt használom munkába is.
0: Ezt látom, hogy itt vagy.
3: De strandra kevésbé.
0: Nem, csak hogy van-e, ez tipikusan az, hogy alatt van egy bikini, ez csak így ledobod a homokban, és már berohansz a tengerbe, nem? Ez az.
3: Igen, igen. De vágynék rá.
2: Hát most így készülsz, ezen egész nyáron ilyenben vagy,
0: nem? Hát nem azt a partnert választottad, aki téged a tengerpartra visz koktélozni, hanem azt, aki az osztrák Alpokat körülbringáztatja veled négyszer.
3: Négy napon keresztül. Az a jövő, de megyünk azért mi is vízpartra nyaralni. Mert
0: melyik víz?
3: Hát terveink szerint most...
2: Wörterzé.
0: A Wörterzé.
3: Balaton.
0: A Wörterzé körbebringázás lesz? Hát, csak nem. Kulacsodat megtöltheted a Wörterzével?
3: Van kulacsom, láttad?
0: Nem láttam.
3: Abból iszom már, hogy ne felejtsek el inni, már most készítem magam erre.
0: Beszéljünk a témáról.
3: Azt kerüljük körbe, Gábor, bármit, nem tudom milyen, 9 tót kerülünk körül a jövő héten.
0: De ez lesz a víz?
3: Nem ez, hát nyilván megyünk majd tengerpartra is, de hát az csak majd
0: akkor... De nincs Ausztriában tengerpart, ezt
3: de
0: tudod?
3: De nem most, nem, hogy ne tudnám, persze. De nem most megyünk, hanem majd, amikor a
0: csapat... Ez egy ígéret.
3: Igen, ez egy ígéret.
2: Majd amikor az összes tót körül kerültük majd akkor.
3: Jó lesz, hihetetlen.
0: Ez srácok. Hát igen. Szegény nők, annyira meg vannak vezetve sokszor férfiak által, nem?
1: Hát aki hagyja magát.
0: Te nem hagyod magát ezért.
1: Hát, én biztos nem tekerek sehova, tehát biciklisek ne keressenek. Hát de nekem valaki azt mondani, hogy elmegyünk és körbe tekerjünk a Balatont, akkor megmondom, hogy indulj és várlak haza. Biztos, hogy nem.
3: Én megszerettem a bringázást, soha nem gondoltam volna, de...
1: Én se.
0: Tudod, hogy milyen kézjellel kell segítségért folyamodni? Ugye tudod? Hüvelykujjad be a tenyeredre, és akkor ráhajtod a többit. Hogyha ezt látom, mi megyünk.
2: Igen. Akkor is, ha közben azt mondod, hogy szeretek bringázni, szeretek bringázni. Látjuk a jelet, érteni fogjuk.
3: Jól van, srácok. Fogok jelezni.
0: Jó, SMS-ek, túl az egyik gyerek évzáróján. Valahogy ezek nem változnak. Másfél óra nyekergés a mikrofonba, minden harmadik szó kimaradása, bejátszott zenék elakadása. Nem kell ezeket erőltetni Laca Biáról. Úristen, Laca, de jól megfogalmaztad.
2: Igen. Látom voltak. A lelki szemeim előtt egy-két gyerek egy kicsit megtántorodik, elájul a hőségben, ez a klasszik.
0: Tisztelt iskolavezetők, miért nem tudtok ebből ki mozdulni, ebből a sablomból, unalomból? Ez senkinek nem jó. Ez még az igazgatónak se jó, hogy látja, hogy a gyerekek nagyon rosszul szavalnak, vagy énekelnek, vagy tényleg a technikus tornatanár elindít ma már talán egy pendrive-ot, és elakad. Miért jó ez? Senkit nem szórakoztat, nem felemelő, nem ünnepélyes. Szar! Miért csináljátok? Miért nem lehet valamit, ami tényleg gyerekeknek való, valami olyan táncos rendezvényt, amitől öröm van az arcukon?
1: Hát ez is nehéz.
0: Mi?
1: Hogy kitalált, hogy mitől van öröm az arcuk, amikor egy egész évet ott voltak, és a végén ott állnak, és hát nyilván nekik kell megmutatni a produktumot, nem hívhatsz be egy betonhofit, hogy lépjen fel.
0: De miért nem?
2: Pont ez történt Sopronban.
0: Ja, igen, tényleg, most én is láttam.
1: Na hát akkor valószínűleg nekik volt rá pénzük, vagy a betonhofi ingyen elvállalta.
0: Oké, de ez pénz, rendben van, de hogyha mondjuk a semmit csinálnak egy évító diszkót. Tök, nagyon ingyen van. Nagyon ingyen van, ahhoz ugyanúgy elég egy laptop. Egy évnyitó diszkót, ott vannak a gyerekek, kiraknak pereceket, palacsintát, szülők hozhatják, és megy a buli.
2: Tök jó.
0: Szuper. Ez az évnyitó, és akkor hétfőn találkozunk. Miért? Vagy évzáró, nekem mindegy.
2: Mindkettőt meg lehet.
0: Ugyanaz. De ez a szavalok, aztán szózat, aztán nem tudom, akkor bölcs gondolatok az igazgatótól, hogy az ifjúságban van a jövő reménye, meg ilyen baromságok.
1: És az én munkájáért kapsz egy oklevelet.
2: Amikor hallgattam, hogy most áll előttünk a kemény munka, meg gyerek, és így töpörödtem így össze szeptemberről, hogy atya úristen.
0: És aztán ezek a nemzetiségi sulik. Te, rossz német kiejtéssel szaval németül. Kinek? Neinek lejne Deutschland. Ich bin Volkswagen.
2: Nagyjából én is ilyeneket mondtam.
0: Hát, és ezt így vigyázva és félve, abban a nagyon rossz hangosításban, a mikrofonban. Miért csináljátok, igazgatók? Ti vagytok a felelősek. Nem a magyar tanár meg a matek tanár, azok a szolgáitok. Ti vagytok a felelősek, hogy ezt nem tudjátok megcsinálni rendesen. Úgyhogy gyerekek jól érezzék magukat, szívesen menjenek a suliba. Nem.
1: És a záró ünnepségre és nyitó ünnepségre.
0: És hogy a szülők is, hát ti nem vagytok szülők. Hát szenvedünk, hát hadd mondjuk el ma nektek. Laca Biáról ébresztette fel bennem ezt az indulatot. Mi szülők szenvedünk, nem vagyunk büszkék. sem azért, mert a gyerek ennek lenne Deutschland, ich bin ein Volkswagen-t elszavalja, sem, semmiért, tehát meg okleveleket adunk a, mit tudom én, a tanároknak, vagy a gyerekeknek. Nem, ez unalmas, ez dögunalom, ez 1970-es évek.
2: A szülő is ugyanúgy ott áll az ünneplőjében, leizzad, alsógazdáig, és küzd az életéért, igen.
0: Na jó, ez csak egy jó tanács.
1: Köszönjük, szerintem most segítettél sok mindenkinek.
0: Te anyukád pedagógus volt, ő szerette ezeket?
1: Nem szerette ezeket az ünnepségeket, de mivel abból főzött, ami van.
0: Tehát, ezt, jó, ezért mondom, hogy a matek tanár, magyar tanár nem tehet róla. Nem,
1: hát nyilván, de ki van adva feladat, és nyilván mindenki a saját szintjén, vagy a képességén, vagy lehetőségén próbálja. Nyilván érdemes lenne erről egyet megkérdezni.
0: De egy ünnepség annak ünnepélyesnek kell lenni. Ez nem ünnepélyes, hanem ez rossz.
2: Ilyen bulikból sokat, mint a soproni suliban a Betonhofival.
0: A Betonhofi milyen volt?
2: Betonhofi is felvette fehér inget, tehát hogy ünnepélyes volt. Működött.
1: Teljesen jó, én támogatom. Lépjenek fel a
0: fiatalok. Én azt se tenném kötelező, hogy fehér inget felvegyek. Minek?
2: Nem tudom, de helyes volt
1: már
2: így a
1: sztori. Már nincs ilyen. Mármint az, hogy kötelezik, tehát én most voltam egy díjátadón, gyerekeknek adtunk el jó tanuló, jó sportolót, és már semmi sem kötelező, tehát...
0: Matróz blues. Hát tengerünk sincs.
3: Nekem milyen matróz? Nekem még az volt kötelező a gimiben.
0: Matróz blues. Persze, a lányoknak matróz blues. Mint hogyha annyi tengerészlány lett volna a magyar történelemben. Tényleg, vezették a nagy U-bótot. A magyar csajok. Sose volt.
3: Nem, de a matróz blúz szerintem csinos volt. Én azt
0: de, nem... be, oké, de a Rodolfónak is csinos a ruhája, akkor mindenki öltöző Rodolfónak.
2: Hát az a szalagavatónk volt. Ahol kaptam egy olyan frankó, hogy csoportkölt.
0: Nagyon sok jelmez csinos.
3: Nagyon sok, tudom, a medve főleg.
0: Nem, hát most komolyan, Dolly Buster is csinos.
1: Jó. Szerintem segítettél, most vannak az évzárok.
0: Nem, én csak most vagyok a tanterv, meg az iskola reform előtt, ugye? És gondoltam, hogy én is belököm a gondolataimat.
3: Jól tetted.
0: Szívesen. Jó, jó reggel, éreztétek? Nyárias hajnallal indult ez a nap, Bődi Szabi.
3: Hát mert nyár van.
2: Nagyon, nagyon. Ez, szerintem ez volt nekem is az első reggel, amikor elgondolkodtam, hogy ez már olyan, amikor te tényleg pólóban, rövidgatyában akár, vagy amikor egy fesztiválon éppen mész vissza a sátradra. Ez az a
1: hangulat. Ez az, amikor a sátrat, majdnem kimondtam, hogy mit csinálunk, tehát helyére teszed.
0: Hát nem, hát a sátrat felvered, nem ki. Vagy ezt nem értem, miért? Miért féltél?
2: Ettől féltél, ja. Ebbe sem? Évi ilyenkor állítja a sátrat.
0: Na jó. Menjünk tovább. Bocsi, tegnap felserett szemem előtt a pusztában. A kopárszik sarja száraz kórokból font koszorúval a fejükön német turisták, akik legelésző tikkat, szöcskenyájakat fotóztak és várták a Gémaskút fölött megjelenő déli báb előadást. Távolban elgurult egy ördögszekér, és Hanzi még mindig nem értett semmit. Ja, szerintem nincsen visszatérő a pusztába. Egyszer megnézték, de nem jönnek még egyszer.
3: De hogy is nem hoznánk éve, minden évben jöttek.
0: Ugyanaz az ember?
3: Szerintem sokan, de hát a múltkor beszéltünk Piroskáról beszéltünk, hogy hozzánk azért jártak székutassa Piroska miatt, meg az emléke.
0: Hogy hívták azt a német írót? Te mondtad, hogy ott a szobra.
3: Hugo Hartung? Vagy valami, igen. Hát te mondtad, hogy...
0: Németországban igen, van egy irodalmi mű, ez a sokszor gondolok Piroskára, igen. És abból született egy film. Igen. És a németek nagyjából ennyit tudnak Magyarországról. Meg is akadt ott. És a Piroska ugye arról szól, hogy ott van egy pusztában egy ilyen hímzett ruhában egy lány, és abban szerelmes lesz valami német, nem?
3: Igen, az író.
2: Őt kellett eljátszanod, amikor jöttek busszal, nem? És akkor ment ez a fotózkodás.
0: És Hugo Hartung írta. És ez a németek az idősebbek ismerik, mert ezt minden évben lejátszák egyszer, mint a Vinettút.
3: Persze.
0: És nem feltétlenül a magas kultúrának a része ez a Ich denke oft an Piroska. De mindegy is, de hogy ez ott született, ez a Hugo Hartung, vagy ott
3: a Piroska,
0: élt.
3: A Piroska élt ott. Utason, igen, a pusztában. Tehát az apukája...
0: És erre lemennek német buszok, megnézi Piroska a helyszínét.
3: Remélem, még járnak.
2: És akkor Anett kivonult ebben a ruhában, és kiabáltak, ó, Piroska, és akkor fotóztak.
0: Nem, Piroska, SCH-val írják a németek.
2: Piroska.
0: És elcsattogtattál egy ilyen karikásostot, és akkor visszavittek a zsigulival a garázsba.
3: Ez voltam én a gyerekkorom, igen.
0: Na ennyit székutassol. Halója és Svej Főri ma hajnalban 5 felé többszörös áttételen keresztül eszembe jutottál. Argentína megsimogatta Algériát egy 3-0-val, ez már a VB, és komoly összeget nyertem erről beugrott Tibi Egerből, és aztán Horthy mester és Natürlich Gangsta Zoli, és aztán sportriporterünk Évi, és aztán prezident Herr Bocsi, de lassan fordul a kocka, 6-0-8, és te leszel legelő, üzeni Blitz Peti. Gangsta Zoli is, hú, igen, Zoli most az én lakásomban van amit kiszoktam adni, csak Zolinak.
2: Benidormban,
0: igen. És ugye ott tele van ilyen sportkocsmával a part. Igen. És most el tudom, és hajnalban ment az argentin meccs. Tehát el tudom képzelni, hogy a Zoli ott örjöngött és rázta az öklét.
2: Ja. Zoli valahol bolyong még ott a parton.
3: Igen, reméljük, hogy nem a lakásodat töri szét.
0: Azt remélem, hogy nem a lakásomat töri szét. Igen,
1: igen, mert Mesterhármast rúgott Lionel Messi.
0: Ja, igen, tényleg.
1: Álva tapsolták. Hát, a
2: rakás új szurkoló barátját felvigye hozzád egy kis afterre, és ott bulikázzanak. Még mindig.
0: Remélem nem, mert ő tényleg az én vendégem, tehát én nem tudok nagyon kauciót levonni, vagy visszatartani.
3: Azért írjál neki.
0: Írok neki. De mikor
2: jön haza? Zoli, az új barátaidat, a tessékelt haza. Csak ennyit ír.
0: Jó reggelt, üzenye a tankcsapdás, Pityi, jó reggelt. Messi egy laza Mesterhármasra meg is kezdte a VB-t, remélem C. Ronaldo is rá fog cáfolni Horthy Gáborra, hajrá Messi, üzenik. És jó reggelt, nem semmi a norvég narancs, 4-1. A norvég narancs...
1: Norvég-Irak.
0: Norvég-Irak 4-1. Jó, akkor ugye arra cél, hogy a norvég narancs megtette a hatását.
2: Igen, működik.
0: Időjárás jelentés Anettől. Jöhetnek a lenge laza ruhák, napról napra melegszik az idő, sok napsütés, enyhe szél, és egy-egy frissítő zápor vár ma ránk, közel 30 fokkal, hétvégén 35 fok is lehet. Alida és Laura névnap van.
1: De Laura van még ismerős.
0: Alida. Nem is hallottam még. Ebből rakták össze az Aldit.
2: Ez a becézése, igen.
1: Nem találtak más, kivettek egy betűt, igen.
0: Ma van az elsivatagosodás és az asszály elleni világnap. Mit kell tennem, mond?
2: Locsolj.
3: Nem tudsz ellene nagyon mit tenni, de felhívod a figyelmet.
0: Felhívom a figyelmet. Hogy ti se tudtok tenni semmit.
3: Hát de van, aki tud. És azok ki? Meg, hát gondolom, akik olyan pozícióban vannak, szakemberek, azok küzdenek ellene.
0: Az melyik minisztérium?
3: Akár a locsolással, akár bármivel, amit a Gyuri is mondott. Szerintem ezek fontos dolgok.
0: A locsolás. Ez az elsivatagosodás ellen locsolással küzdünk.
2: Én ezt szoktam az RKM-en, ennyit tudok.
0: Jó. 46 éves lett Venus Williams, amerikai teniszezőnő. 141 éve érkezett meg New Yorkba a szabadságszobor.
3: Bizony, a franciáktól.
0: Igen. Akkor kék volt már? Vagy az a türkisz, zöldes, kékes?
2: Ez közben oxidálódott így.
0: Ugye, ez részből igen, van, mint igen, igen. Amit apukád is csinált, ugye az esztergomi
2: bazilika
0: tetejét, és akkor mondtam, hogy miért részből csinált, az olyan szép kék volt, és azt mondta, hogy be fog kékülni.
2: Pontosan, ugyanezt történik a szabadságszoborral,
0: igen. 123 éve született Ruth Wakefield, amerikai szakácsnő, neki köszönhetjük a csoki darabkás kekszet.
3: Hát igen, fontos, én nagyon szeretem.
0: Jó.
3: Ezért bele is
0: írtam. Így. És 189 éve fogadták el Charles Goodyear gumiszabadalmát.
1: Na de jó.
3: Jó kis nap ez.
0: Ez jó kis nap, igen. Nagyon szépen összeszedted. Jó, Gyuri időjárás jelentése Szolnokkal nyit. Azt mondja, hogy 17 fokos most Szolnok, 27 lesz és napsütés. Hévíz 17 fokos, szintén 28 lesz napsütéssel. Calgary, valaki most kiborul.
3: Igen.
0: Calgary 8 fokos, 16 lesz esővel, most örjönk, toporzékol, üti a padlót, tajtékzik, üti a falba a fejét. Kecskemét 18 fok és 27 lesz napsütéssel, Budapest 18 fok, 28 lesz nálunk is napsütés. Jó, na, én nem tudom, hogy mindenki látta el, feltételezem, hogy igen. Mert ez, ha nem is a híradókban, mert nem mindenki néz híradókat, de gondolom, hogy az interneten terjed az a videó, hogy Budapesten olyan autós üldözés volt, ugye rendőrök üldöztek egy ámokfutót autóval, hogy az tényleg nagyon-nagyon kemény volt, és életveszélyes. Indult valahol az Andrássy útról.
2: Az Andrássy úton így van, a buszában közlekedett szabálytalanul, szerették volna megállítani, de menekülőre fogta az ember, és tényleg, mint az amerikai filmekben száguldott, tehát mindenen.
0: Mindenen, sőt, motoros rendőröket elsodort, ugye?
1: Igen, olyan sebességgel ment, és próbálták megállítani, és nekik ment.
0: És nekik ment minden tekintet nélkül. Aztán valahogy közre fogták, akkor egy rendőrautó volt mögöttük, akkor fullba berakta a rükibe, és nekik tolatott. Tehát, hogy azért ez nagyon kemény volt. Nem tudom, hogy miben reménykedett. Na és akkor jött az, amikor elkapták, ez már a Várnegyedben volt, elkapták, és ott neki tolatott a rendőrautónak, hogy a rendőrök kicibálták az autóból. És akkor egy arra ott lakó, nyilván az erkélyről videózta le, és ezt a videót lehet látni, hogy a rendőrök agyba főbe verik ezt az embert. És erről kell beszélnünk szerintem ma, hogy ki hogy érez ezzel kapcsolatban. Mert ugye azt már megtanultuk főleg Amerikából, hogy nagy bajba kerülhet a rendőr, hogyha valakit agyba főbe ver, esetleg az agyba főbe verés közben elhalálozik az illető, ez bizony gond. Ugyanakkor meg a rendőr is ugye egyfajta izgalmi állapotban van, lehet így fogalmazni.
1: Hát nyilván, mert meg akarta állítani, és nem sikerült. Tehát, hogy van egy tisztelet, hogyha a rendőr odáll, akkor neked meg kell állni, és ezt gyakorlatilag megszegte.
2: És egyébként igen, gondoljatok bele, ott vannak ebben a helyzetben, amikor valakit végigüldöznek a városon, láthatóan veszélyes rájuk is, nem mérlegel.
0: Másokra is.
2: Másokra is. Így van, és ott van a pillanat, amikor ki tudják rántani az autóból. Nem kockáztatja meg, hogy kiszabadul a keze közül, és tovább fut, és tovább menekül.
1: És van-e nála valami? Attól függetlenül, tehát nem tudod, hogy miért kezdett el menekülni. Mert így utólag persze már a végén tudhatod. Igen, de abban a pillanatban nem tudod, van-e fegyver nára,
2: vagy kés pillanatok alatt előkerül.
0: Na, ez az, amit beszéljünk meg is. Ugye nem vagyunk jogászok, és abszolút nem ismerjük, hogy a rendőrök milyen jogokkal vannak felruházva, hanem ez, ahogy érzünk. Szerintem így beszéljünk erről, ahogy mi érezzük azt, hogy itt helyesen jártak el, vagy sem. Mert nyilván a rendőri túlkapás egy rossz dolog, és emlékeztek még 2000, mikor volt, 2023, a Black Lives Matter, George
2: 2020,
0: Floyd.
2: 2020, igen.
0: 2020-ban volt George Floyd, ugye Amerikában ott elkapták a rendőrök, és aztán rátérdeltek a nyakára, és meghalt a manus. Ebből indult egy olyan világszintű tiltakozás, egyrészt ugye rasszizmus miatt, másrészt ugye a rendőri túlkapás ellen, hogy ezeket érdemes megfontolni. Nálunk hál' Istennek ilyen így nincsen, de valóban nem lehet azt mondani, hogy a csávó ne lett volna a földön, amikor még ütötték, rúgták.
2: Igen, de kérdés egyébként, hogy jó-e az, hogy a rendőröknek ennyire meg van kötve ilyen helyzetekben.
0: Ez is kérdés,
2: így ennyire van. Kell mérlegelniük. Ugye emlékeztek arra a szituációra, ez is pár éve volt, amikor a társasházban szúrták le a rendőrt, mert akkor is volt egy olyan szituáció, amikor nem tudtak egyszerűen jól eljárni, azon járt az eszük nyilván, hogy hogyan vannak jogosan.
0: Erről fogunk beszélni, és egyébként nyilván arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a hallgatók mit gondolnak erről, mit éreznek ezzel kapcsolatban.
1: Ez egy nagyon nehéz téma, de érdekes.
0: Nehéz téma, és én is azt gondolom, hogy különböző rendőrségek vannak a világban.
1: Így van.
0: A miénk valamilyen. És egy ilyen helyzetben keményebben kell-e, vagy kesztyűs kézzel kell-e, mit kell ilyenkor csinálni?
1: Igen, tehát hogy mit kellene tenni? Tehát, hogy ugye mindenki ítélkezik, azonnal ítélkeznek igen. most a rendőrökön, hogy miért verték meg, de ha megleszúrta volna a rendőrt, akkor ugye azon ítélkezünk, tehát hogy nem tudod, hogy mi a jó.
2: És egyébként igen, a rendőr egy ilyen helyzetben minket véd, állampolgárokat, akik éppen nem álmok futnak. Tehát igen, azért ezt igen. is szögezzük le.
0: Jó, nem most beszéljük meg, mert már látom, hogy mindenki mondaná az érveit, és ezt fogjuk tenni majd egy óra múlva. A másik pedig, biztos emlékeztek Szabó Franciskára, aki ez a power slap, ezt hogy hívják magyarul? A pofozó világbajnokság.
2: Pofozó világbajnokság, igen.
0: És Szabó Franciska egyébként ugye, amikor külföldön szerepel, akkor Sína Bátori művész néven adja elő művészetét. Itt volt nálunk a stúdióban.
1: Hát én ezt láttam, mikor még nem dolgoztam itt, én szerintem az egyik legjobb videótok volt, tehát hogy zseniális, tehát egy nagyon kemény csaj, tényleg jó. Tényleg
0: nagyon
1: jó.
0: Kemény csaj, egyébként egy nagyon jó csaj, kemény csaj, jó fejcsaj.
1: Jó dumája van.
0: Nagyon jó dumája van, és akkor Lacika lett volna az áldozat. Valahogy Lacika szerintem beleszeretett ilyen plátói módon, és annyira hipnotizálta Franciska őt, hogy ő önként vállalta, hogy engem üssön meg, Franciska.
2: Így volt, hát így is került a látókörünkbe, hogy a Lacika mutogat, hogy nézzétek ezt a csajt, mekkorát üt, és a Lacika odáig volt tőle, igen.
0: Sína Bátori,

0: kiütött, nem tudom ezt a kíve. A ringből.
1: Még a férfi boxolók is megirigyelnék szerintem.
0: Azt a rohadt élet. Első menet. Tehát, hogy nem, az se végig. Tehát, hogy...
2: Nem volt idő, nem vártad.
0: Nem volt idő, és meg beszélni fogunk vele, tehát Szabó Franciskával, azaz Siná Bátorival beszélni fogunk arról, hogy itt mi történt, mert a sajtótájékoztatón az ellenfele olyan, volt olyan bátor, hogy oda ment hozzá, és egy hamburgert így belenyomott az arcába. És akkor ott ördöngött a francia, és szét akarta verni, körülbelül három testőr fogta le őt.
1: Igen, nagyjából ezt a hangulatot, ezt megőrizte a ringig, igen.
0: Ezt megőrizte a ringig, és akkor a ringbe bosszút állt.
2: Azonnal ledarálta.
0: Azonnal ledarálta. És ezt akarjuk megbeszélni Franciskával, azaz Siná Bátorival, hogy ezek mik van? Ez a provokáció, ez ilyen megduált provokáció volt-e, vagy őt is meglepte, hogy amikor kiütötte a ringből, utána előkerült egy hamburger, azt ő vitte oda neki, hogy az már be volt-e készítve, vagy nyilván be volt készítve, hogy ő erre készült. Én nem tudom, hogy olyan energiával esett neki az ellenfelének az első menetben, nem tudom, hány menetesre volt kiírva az a mérkőzés.
1: Nem tudom, de brutális és nagyon pontos ütései voltak tényleg. Tehát, hogy azt mondom, pasiként is, hogy hűha.
0: Na, most nem a stúdióban lesz itt, de telefonon beszélünk vele. Ez lesz, aztán ami Vokcink is bejelentkezik, Agrárszerda van ma, és hát ez az örök szúnyogkérés. Ugye, amikor a párommal ülünk kint a teraszon, akkor őt azonnal támadják. A szúnyogok.
3: Jó a vérem. Erre szokták mondani.
0: Oké. Okay. Forró vérű, ezt akarod mondani?
3: Nem, hanem hogy...
0: Fehér vérű?
3: Nem, édes a vérem.
1: Ó.
2: Ó.
3: Igen, olvassatok utána.
0: Jó, jó.
1: János ezt tette egyébként, utána olvasott, és a legfrissebb infókat fogja elhozni, hogy hogyan áll a tudomány ezzel kapcsolatban.
0: Igen, mert rám annyira nem szállnak, de hát én mindig iszom. És
1: képzeld el, ez is összefüggésben van azzal.
2: Jön az, és azért, szerintem?
0: Szerintem igen.
1: Ez is összefüggésben van azzal, hogy mit iszol, hogy szeret nekem, majd elmondja a János. Komolyan? Nagyon durva.
0: Igen.
2: Akkor most kiderül, hogy inni kell.
0: De most itt vannak ezek a tigris szúnyogok, tudod?
1: Tudom.
0: Ezek vadi ujjak.
1: Igen.
0: És ezek nem jó fejek, ezek állandóan jönnek. Nekem van egy ilyen szúnyog elriasztó szerkezetem, azt végre a harmadik, amit megrendeltem, az már egész jól működik.
1: Nem ezzel lézerrel lövöd őket egyenként?
0: Nem működik semmi.
3: Te nagymestere vagy ezeknek a készülékeknek.
0: Egyébként nem. Én az Amazonról annyit berendeltem már, és mindenfélét is kirakom, berakom. De mindegy, szóval van kicsi, van nagy, és az egyik kicsi működik egész jól.
1: De én arra a teniszütődre emlékszem, hogy bárom volt vezetve, és akkor olyan is suhingatni kellett vele.
0: Így van.
2: És akkor ott voltatok nála, és akkor suhingatni.
0: De hát akkor csak egyenként tudod, tehát azt kell kialakítani, hogy a szúnyog ez meg se közelítsen. Aha. Azt kell kialakítani.
2: És sikerült valami olyat rendelned, ami jó?
0: Egész jó.
2: Uh-huh. De akkor jó. Azt úgy használt, hogy csak rádió és a párodra nem?
0: Kábi. Nem, hát kettőnkre. Őt kell jobban védeni, engem annyira nem... Na mindegy. Jó, Vokci elmondja, hogy ez hogy van. És állatok voltak régen állatok elleni bírósági perek, és erről is szeretne beszélni. Amikor be lehet perelni egy állatot, ez tök jó.
1: Erre én is megkérdeztem, pedig azért 6 éve beszélgetünk a Jánossal hetente többször, és megkérdeztem, hogy most ugye szivatsz. Tehát, hogy ez
2: én is ezt érzem most.
1: Egy ennyire furcsa történetet hoz majd a János, de tanulhatunk belőle. Meg egy izgalmas szelete a történelmünknek, azt mondja.
0: Igen, neked üzenik Anett, hogy Huga Hartung, zárójelben Richard Lang, nálunk is járt Moson Magyaróváról a Pipacs Nightclubban. 15 000-ért olyan szerelmesek voltak egymásba a helyi ukrán piroskával, hogy még meg is vette és hazavitte feleségnek Andauba.
1: No.
3: Elbagatelizálják a hallgatók ezt a szép kis
2: történelmi dolgokat. Igen. Igen. Ebből él székutas. Ezt akarjátok elvenni.
1: Ez volt az iskolai melód, nem? Egy egyetem alatt.
2: Piroska. Ez kultúra volt, de nem ment át nektek.
3: Nem
0: ment át. Jó, a tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi, mi volt?
2: Elege lett az EU-nak, júliustól jön a Temuvám, és a NAV egyik megyei igazgatójával körbejártuk a kérdést.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Ki szokott külföldi weboldalakról rendelni?
2: Én vállalom.
0: Kínából is szoktál rendelni?
2: Kínából rendelek, csak igazán.
0: Jó, oké. Valahol áttételesen mindenki Kínából rendel. Gyuri, te?
1: Igen, hát én nagyjából ezeket az About You meg ilyeneket használom, ezeket a ruha...
0: Ők hol vannak? Üzéket. Párizsban?
1: Ne, valahol azt hiszem Németország, vagy valahol így, olyan központtal.
0: Legyen így.
1: Hogy honnan küldik, azt nem tudom.
0: Azt nem tudod. Te mit szoktál, honnan szoktál ki? Temuzol?
2: Én temuzom.
0: Sok. És az kínai?
2: Hát szerintem igen, mert akármelyik beszállított nézem, csak kínai nevű. Tehát nem találtam.
0: De akármilyen árut nézel, az kínai, de hogy az Kínából jön-e? Tehát amikor te Temura rányomsz, hogy te most szeretnél újabb alsónadrágokat, vagy ti bugyinak hívjátok, ugye? Na mindegy.
2: Mi bugyinak hívjuk?

0: és Gáspárnak még nem rendelek gatyát, mert ő nem használ.
1: És megnyomod, hogy kérem, akkor az nem tudod, hogy honnan jön, de valószínűleg Kínából.
0: Szerintem Kínából.
1: Én Amazonról szoktam rendelni, de én a német Amazonról. Direkt azért, hogy az EU-n belül van, és akkor onnan jön. Na most képzeljétek el, az EU-nak most elege lett abból, hogy ezekből az olcsó kínai árukból orba szájba rendelnek egész Európából, és ezért júliustól jön egy új uniós vámszabály, és akár a Temuról, akár a Shein-ről, tehát vagy bármilyen más EU-n kívüli webáruházból rendelsz, és 150 eurónál kisebb értékű küldemény ez, akkor termék kategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Na most itt ezeket érdemes így ezeket a kis részleteket megnézni, tehát termék kategóriaként. Tehát, hogyha te rendelsz magadnak 20 bugyit, akkor az 3 euró.
0: Így van.
1: Igen. Viszont, ha rendelsz 20 bugyit és egy telefontokot,
0: igen,
1: az 2 termék kategória.
0: Például, hogy csak nézzük meg, hogy ha én mit rendeltem utoljára.
1: Na.
0: Kutya lépcső. Tudjátok, ez a...
2: Igen, tudom. Én...
0: Szivacs kutya lépcső.
2: Igen.
0: Rendeltem egy kerti bútorra egy ponyvát. Ez már szerintem 2 különböző tétel.
3: Ez teljesen.
0: Van egy aranytól.
1: Aranytól?
0: Igen. Igen?
3: Aranytól. Kutyalépcső és aranytól.
1: Igen, golyóstól?
0: Nem, fésztől, csak azért, hogyha...
1: Ja, hogy úgy aranytól, valaki, dedikálni.
0: Igen,
1: ja, ja, ja.
0: Valaki aláírásként. Akkor az ajtóra egy ilyen hőzáró valami, ami tudod, esőt meg mindent megfog.
1: Szaraszigetelés amúgy?
0: Nem.
3: Ezzel fogja körbevonni a házat, ha
0: nem,
3: bejön.
0: Nem, igen, figyelj, oké. Telefontok. Aha. Telefontöltők, és ez a lyukasztó, kerti, ilyen papucsféle, aminek a végén ilyen lyukak vannak, és akkor itt
1: gyepszellőztető.
0: Na, ezt számoljátok.
3: Tehát te minden városi legendát összerendelsz ezek
0: szerint. Ezt akartam
1: mondani. Egy csomagba jött?
0: Ez, képzeld, egy csomagba, és csodálatos volt kinyitni. Olyan, mint karácsony.
1: Mennyi fizettél kb. Összesen?
0: Hát azt nem tudom megmondani.
1: Kb.
0: 30 eurót.
1: Az egészért.
0: Az egészért.
3: Hát egy ilyen hosszú úton a gyepszellőztető hegyes papucsot beleáll a telefontokodba. Hát persze.
0: Nem.
1: És akkor ez volt körülbelül 6 tétel.
0: Igen.
1: Tehát ehhez akkor rájön 6x3 euró, az 18 euró még rájött volna.
0: Igen.
1: Megérte volna neked akkor?
0: Nem. Szerintem akkor már nem.
1: Jó, gyerekek, hogy ez miért van így, és egyáltalán mi ez az egész? Ez most beszéljük meg egy szakemberrel. Itt van velünk dr. Spander Zsolt, a NAV Hajdú-Bihar megyei adó- és vámigazgatója. Szia Zsolt, jó reggelt!
4: Sziasztok, bocsi, üdvözöllek titeket
1: is. Nagyjából jól foglaltuk össze, már mint azt, hogy milyen tételeket kell fizetni termék kategóriánként, ezt próbáltuk, jól értelmeztük?
4: Nagyjából jól értelmeztétek, igen, tehát a termék kategória fogalma gyakorlatilag szaknyelv lefordítva, ez vámtarifa számokat jelent, és azon áruk után kell ezt megfizetni, ezt a 3 eurót, amelyek ugye különbözőek egymástól, tehát nagyon jól szemléltetett, tehát hogyha ugyanabból a termékből többet rendelsz, az összesen 3 euró, hogyha emellé teszel a kosárba mást is, akkor pedig többszöröződik a 3 euró.
1: De Zsolt, ennek egyébként az egésznek mi értelme van? Tehát az EU ezt miért találta ki?
4: Hát ez a két fő okát szerintem el is mondtátok nagyjából. Az egyik az ugye fiskális jellegű probléma. Ezek az áruk előzömlötték az Európai Uniót, elég ha annyit mondok, hogy tavaly nagyjából 6 milliárd ilyen kis csomag érkezett az EU-ba, és ugye, hogy ez azt jelenti, hogy minden EU állampolgár mintha 12-13 darab ilyen kis csomagot rendelt volna, ez elképesztő szám. Magyarországra is több mint 200 millió ilyen kis csomag szállt le, és itt vámkezelték őket, és hát előzömlötte az Európai Uniót ez az áru, és nyilvánvalóan, mivel ez vámmentes, ugye a 150 euró alatti tételek vámmentesek még a mai napon, és ugye ma július 1-től már nem. Ez azért hatalmas piaci előnyt jelentett ezeknek a gazdálkodóknak, vállalkozóknak. A másik pedig, amit érdemes megemlíteni, és ugye ez az Európai Uniónak, illetve a vámszolgálatnak talán a másik nagyon fontos feladata, ugye a fogyasztók védelme. Egyes kutatások szerint bizonyos termékkörökben az áruk 60%-a nem felel meg az EU standardeknek, tehát ezek azért olyan problémák, amire az Európai Uniónak reagálnia kellett.
1: Hát igen, de ezzel nem akadályozza meg. Ezt akarom érteni, hogy ez a 3 eurós tétel termék kategóriánként, ez pontosan mit jelent? Te is mondtad, hogy 150 euró érték felett, ugye vám köteles az áru, amennyiben az EU kívülről jön. Akkor ezek itt 150 euró alatti értékű termékek, akkor ez a 3 euró ez mi, ha nem vám?
4: Ez vám, és ezt az EU-s vámnak nevezi, ez egy ideiglenes vám, és ugye itt időközben folyik már a mai napon is ugye az EU-nak a vám reformja, és addig is, amíg ez nem teljes körű, jellemzően egyébként ennek informatikai oka van az EU-ban, hogy miért nem teljes körű, addig úgy gondolták, hogy nem váradhat már ez a probléma magára, és be kell vezetni ezt a külön ideiglenes vámot, ez erre a termékkörre, a 100.000 euró alatti csomagokra.
1: Mondjuk, ha a magyar postára érkezik valami, akkor régen ugye az volt, hogy ha vámköteles az áru, akkor az nem adják ki, tehát túlszulejtik a csomagomat, és akkor oda kell mennem, és mindenféle lapot kitöltök. Szóval ilyen iszonyat kényelmetlen volt az, hogy ki kell fizetnem a vámot, mert az USA-ból jött egy csomag. Ezt ti akkor úgy végzitek majd a jövőben is, hogy ezzel nekünk olyan különösebb dolgunk nem lesz? Tehát, hogy ez a csomag...
4: Így van, ez teljesen észrevehetetlen a fogyasztó számára. Maximum annyi lehet, hogy egy-két nappal idézőjelben később kapja meg az árut, amíg ugye ez a vizsgálat lefolytatásra kerül. Vagy ugye még ami előszokott fordulni sajnálatos módon, de nyilván ez nem a fogyasztónak felróható, nem a vásárlónak felróható, hogy olyan védjegyoltalom alatti árukat találunk például, amit meg ugye nem tudunk kiadni, de hát az nyilván egy szabálysértés vagy egy bűncselekményi kategória, ez teljesen más kérdés. És egyébként már a postán sem így zajlik a vámkezelés, olyan vámügynökök működnek közre, hogy gyakorlatilag egy számlát kell a végén kifizetned, a vámmalászával mindennel együtt, és neked már egyébként nincs dolgod, hogyha ezt bevállalod, tehát már az sem teljesen úgy működik, ahogy elmondtad.
1: Ha most a védjegy problémákkal kapcsolatban most olyanokat mondasz, ami hamis termék, ugye? Tehát, hogy hamis, mit tudom.
4: Igen, így van.
1: Aha, ez egyébként baromi érdekes, mert nem akarom elmondani, hogy ki volt az, de rendelt szemem láttára az AliExpress-ről jó pár évvel ezelőtt egy olyan cipőt, ami úgy nézett ki, mint egy Nike cipő, és nem volt rajta a pipa. Nem volt megnevezve, hogy Nike, de egyértelműen láttad, hogy az, hiszen valahogy ezért. És megrendelted, és került fene tudja 5000 forintba, teljesen mindegy, és amikor megérkezett, rajta volt a Nike, rajta volt a felirat, tehát az eladó is tudta, a vevő is tudta, hogy azt fogja majd kapni, de nem azt rendelte. Nem vicc, és Nike-ként érkezett, hogy itt kit terhelhető felelősséggel, hogyha mondjuk ezt véletlenül kibontjátok?
4: Ez biztos, hogy nem a vásárlót megint csak, tehát ő erről nem tehet, hogy vele egy ilyet eljátszottak, főleg ebben a konstrukcióban, bár ez egy elég érdekes dolog, hogy ő honnan tudhatta, hogy azt fogja kapni, mindegy, lényegtelen.
1: Mert mások is ezt mondták neki, ezt is súgták, hogy ez így működik, hogy az AliExpress nem rakja ki Nike-ként, de Nike-ként küldi el.
4: Értem, hát erről mondjuk én még nem hallottam személy szerint, de ma is tanultam akkor valamit.
1: Na mindegy, elég közeli ismerősöm volt.
4: Egyértelműen a forgalmazó. Értem.
1: Nem én voltam, és nem debreceni az illető.
4: Értem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Yeah! Június 19-én Neoton Familia koncert a Siófoki plázson! A koncert előtt DJ Dominik gondoskodik a hangulatról. Lásd siófok.hu.
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Buongiorno!
7: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
8: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
9: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
10: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
11: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
12: Notino.
13: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Farm. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
14: familypark.at.
15: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
16: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: A reklám után...
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Érdemes még nyáron átnézhetni a kéményeket. Napsütés, szél és kisebb eső is várható ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés. Pótlékmentes részletfizetést kérhetnek. Hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
19: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
18: Már zajlanak a középszintű szóbeli érettségik július 1-ig országszerte 1170 helyszínen. Több mint 3300 bizottság előtt adnak számot tudásukról a diákok. A szóbelik után ki is hirdetik az érettségi eredményeit. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbeliket tartották meg, akkor csak nem 75 ezeren vizsgáztak. Továbbra is az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a rendőrök az utakon. A razzia egész héten tart egy nemzetközi roadpoll akció keretében. Pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már egy kis kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát. Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. A szakembereket érdemes ilyenkor kihívni, mert most gyorsabb lehet az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakhoz automatikusan kimennek a kéményseprők, a családi házak esetében viszont a katasztrófa védelem honlapján kell időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. A kéményeket érdemes időnként átnézetni, mert ha gond van velük, akár lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Ma már közel 30 fok is lehet, de hogy mit tartogat a folytatás, az most kiderül. Napról napra fokozódik a meleg, ma még időnként megzavarhatják a felhők a napsütést, és egy-egy zápor sem kizárt, de az élénk szél mellett már 28 fok körül alakulnak a maximumok. Holnap is sokat látjuk majd a napot, és már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Pénteken is napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség is, akár 35 fok is lehet. Nagyon meleg lesz a hétvégén is.
17: Rádió közlekedési hírek.
18: Az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Közben az M3-oson Mogyoródnál a Vásáros-Nemény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállós sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár. Végül a 2-es főúton Szendehely és Rétság között az útmenti patkát kaszálják. Délelőtt 8:30-tól délután 5:30-ig mindkét oldalon útszűkület mellett dolgoznak. Tudtuk meg az Útinform-tól.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 7 óra lesz 8 perc múlva. Itt az évzáróra reagálnak, azt mondja, nálunk Németországban, onnan ír valaki, Németországban teljesen másképp zárják az évet. Eleve nem kell kiöltözni fekete-fehérbe, mindenki ugyanahogy akar. A szülőknek sörpadokat és asztalokat raknak ki, az iskolaigazgató elmond egy rövid beszédet, a gyerekek előadnak egy éneket vagy táncot, utána pedig buli van és játék, végül mindenki hazamegy. Nincs vigyázba állás, feszengés, csak lazaság, üzeni Gabesz Hajdnak.
2: De király!
1: De én erről beszélek. Én erről beszélek, ezt miért nem lehet? Tehát 2026-ot írunk. És tényleg, mintha Rákosi elvtárs előtt állna mindenki vigyázba. Ezt játsszák az iskolák.
2: Igen, mert valahogy meg kéne nekünk is azt szokni, vagy rá kéne érezni, hogy akkor is tud ünnepélyes lenni egy esemény, ha közben jól érezzük magunkat.
1: Nyuri, attól ünnepélyes, ha jól érezzük magunkat.
3: Hisz az egy ünnep, az ünnep egy öröm,
1: így van.
3: És igen, ott ünnepelni kell.
1: Én elmondom, hogy hogy kell ünnepelni. Mint az amerikai Super Bowlban a halftime show. Az az ünnep.
2: Az igen.
3: Tehát úgy gondolod, hogy megérkezik Gielo, és lejt egy táncot.
1: De a magyar Gielo, no, legyen az bárki.
2: Az már évzáró.
3: Bármelyik szülő lehet, aki csinál egy műsort, és csináljon olyat, aminek mindenki örül.
1: Most elvihetjük hülye irányba, és nem, azért mondom, hogy bármelyik irányba elvihetjük. Nem azt mondom, hogy a szülők táncoljanak.
3: De az is lehet. Nem,
1: de én tőlem az is lehet. Bármi, de legyen szórakoztató, ünnepélyes, legyen a gyereknek kedve hozzá. Kedv. A gyereknek, kérdezze meg most az igazgató, hogyha hallgat bennünket egy igazgató.
3: Na.
1: Menjen oda a gyerekekhez, és kérdezz meg tőle, hogy nektek tetszik-e az évnyitó vagy az évzáró ünnepség? Úgy van-e, ahogy ti szeretnétek? Van-e kedvetek hozzá? Van-e kedvetek hozzá vigyázban állni a tűző napon? Van-e kedvetek hozzá hülye verseket hallgatni? Van-e kedvetek hozzá rossz énekeket hallgatni? Rossz énekeket? És van-e kedvetek ahhoz, hogy ezt a negyedórás idióta beszédemet végig toljam? Ha ehhez van kedvetek, mondjátok, hogy igen, és folytatjuk. Ha nem, akkor viszont legyen más. A gyerekeket kérdezzétek meg a szülőket. Neki készül? Nektek mi?
3: Jó, egyetértek veled. Menjen oda.
1: Főni, rájöttem, igazad van. Van egy Corrado VR6-osom és egy Passat GT VR6-osom, úgyhogy ich bin Volkswagen. Na jó, Évi, mit találtál? Mesélj.
3: Hoztam egy nagyon érdekes témát, és erről nem csak itt Magyarországon, hanem a világ beszél. Ugye az ötfoki szigeteki kapusáról beszél.
1: Igen.
3: És képzeljétek el, nagyon megható a történet, és azt kell mondom, hogy ritkán fogom kimondani, de igazad van, Gábor.
1: Miben?
3: Abban, hogy a show business kell ahhoz, hogy valami egy sportoló életébe történjen. És itt van ez a fiatalember, egy 40 éves kapus, az Zöldfoki szigeteken élt, illetve onnan ment focizni 20 évesen, tehát nagyon későn ismerték fel, nem volt alkalmas. Na, a lényeg
1: most is 40 fölött van, ugye?
3: 40 fölött, az egyik legidősebb játékos. És ugye kivétte a spanyolok szemét, hétvédése volt, különben utána néztem, tehát, hogy ebben is óriási bravúrt hajtott végre. És az a lényeg, hogy oda ment a mérkőzésre 35 000 követővel, és képzeljétek el, most itt van előttem, ma reggelre 11 millió Instagram követője van. Mert hogy egyrészt, hogy kivétte a spanyolok szemét, 0-0 lett. Ugye az a spanyol válogatottal, akik világbajnokok lettek volna. De nem csak az volt az érdekes, hanem amit nyilatkozott. Sírtam, mert a nagyszüleim neveltek fel, és sajnos már nem lehettek itt velem. Néhány évvel ezelőtt elhunytak. Ők voltak a mindeneim. Azért is sírtam, mert édesanyám sem tudott itt lenni vízum problémák miatt, illetve az ezzel járó költségek okán. Nem sikerült időben elintéznünk az ügyet. Nagyon szerettem volna, ha itt van velem, ugyanakkor mérhetetlenül boldog vagyok. És itt van egy nyilatkozat, amiről te beszélsz, hogy mondj olyat, és történjen olyan, ami megváltoztatja az életedet. Na most ennek a kapusnak megváltozott az élete. Hogy mit jelent 11 millió követő, utána néztem. Körülbelül egy Instagram posztja az elkövetkezendő időszakba 30 millió forintba fog kerülni. Ha valaki vele hirdetni akar.
1: Azért, mert ennyi követője van, ezek a követők, ezek maradnak is, vagy ezek el tudnak menni?
2: Igen,
1: vagy...
2: el tudnak menni, ha el akarnak, de ilyenkor az szokott lenni, hogy bekövetik, és akkor nem fognak leiratkozni, ha csak nem tesz ki annyira zavaró tartalmakat, hogy azt mondják, hogy látni se akarlak. Tehát addig nem fog olyan történni.
3: De erre már
1: és akkor ez így konvertálható pénzé, hogyha ő most kitesz bármit, akkor az ennyit ér.
3: És nyilván most már itt jönnek a szponzorok, tehát az óriási, tehát azok, akiknek van büdzséjük erre, nagyjából megállapodást kötnek, csinálnak egy kapuskesztyűt.
1: Legyen így.
3: Tehát amit látok, ilyen, tehát Szoboszlai Dominiknak azt hiszem 6 millió követője van, pedig azért ott egy komoly teljesítmény is van, nem csak a spanyolokkal szemben. De hogy ez az a pillanat, amire tényleg azt kell mondanom, hogy igazad van, Gábor, hogy valamikor legyél jó helyen, csinálj egy olyan dolgot, és mondj el egy olyat, amiért azért egy világ meg fog sajnálni, vagy éppen egy világ...
1: együtt érez, vagy felnéz vagy bármi,
3: akármi, mert hogy innentől kezdve neki nem lesz gond, hogy ki fogják-e hozni az édesanyját a következő mérkőzésre, és elindul egy olyan gyár, amitől teljes mértékben megváltozik az élete.
2: Tulajdonképpen, amiről már talán beszéltünk is, hogy nem feltétlenül egy hosszú távú produktum kell a sikerhez, hanem az, hogy valahogy a figyelmet el tud kapni. Minél nagyobb
3: alatt.
2: Figyelmet el tud kapni, ez az új valuta.
1: Ráadásul ő itt azért nagyrészt sportteljesítménnyel érte el. Tehát, hogy megvan a sztoria, igen.
3: Megvan a sztoria.
1: De ugye te mondtad, hogy valami hétszer is kivédett veszélyes rugásokat a spanyolok ellen, tehát, hogy ott volt sportteljesítmény.
3: Így van, és ugye ez az, amikor oda kell figyelni, hogy a spanyol. Spanyoloknak nem számít az első mérkőzés. Kit érdekel? Jók tudják. Zöldfoki szigetek nem számolnak vele. A zöldfoki szigeteknek mi a lényeg? Döntetlenre hozzuk ki a spanyolok ellen, mert nekünk ez a világ megváltó mérkőzés. És hogyha ez működik, vagy éppen egy Lamine Yamal lövését kifogja egy fiatal ember, aki itt most kifogta, onnantól kezdve tényleg, és képzeljétek el, hogy teljesen megváltozik. Tehát már kim vannak az édesanyjánál, forgatnak, a gyerekekkel felvették a kapcsolatot, tehát és ott áll a fiatal ember, és mondja, hogy ő nem tudja, mi történik körülötte.
1: Jön az őrület, és egyébként ez véletlenül a karrierje vége előtt történik. Hiszen te mondtad ugye, hogy a portugál második ligában játszik?
3: Portugál másodosztályban, nem egy fizetett, nem egy jól fizető dologban, és egyébként ott is már képzeld el, hogy másodszámú kapus volt. Tehát, hogy nem is, nem, tehát már így meg...
1: Ja, ott is cserekapus
3: volt. Tehát...
2: Istenem, nagyon jó.
3: Szóval óriási sztori, úgyhogy ennek a világbajnokságnak nem csak sport teljesítményei vannak, hanem tényleg nagy sikersztoriai.
2: Emberi történetek.
3: Úgyhogy ezért, ha valamiért érdemes VB-t rendezni, szerintem ezekért a történetekért.
1: Ja. Köszönjük szépen, jó a sztori, tényleg nagyon jó a sztori. Közben itt jön, hogy az ország szapulás az már a pipa. Nem ország szapulás ez, hanem azt gondolom, hogy nekünk föl kéne zárkóznunk egy csomó mindenben, és egyszerűen nekem van egy véleményem. És hál' Istennek másoknak is elkér ez a véleménye, tehát hogyha egyedül lennék, akkor egy picit visszavennék, de nem vagyok egyedül. És a kitűnő tanulók megtapsolását is említsük meg, üzeni valaki. Ezért nem vesznek részt a gyerekeim soha az évzáron. Tök szegregáló hatású. Tök jó, örüljünk neki, de pigvinnek öltözve az iskola teljes diáksága tapsoljon, mert mindent ügyesen megtanult. Tehát egy szülői érzés. Értem. Aztán Kalocsa gimnázium múlt hét kedd óta semmi tanítás van, amikor a tanár be sem megy, de a diákoknak mégis be kell járni egészen e hét péntekig. Ennek mi értelme van? Akkor a kőszegi Jurisics gimnáziumban hasonlóan zajlik, mint ahogy Németországban. És... volt, ahol sok évvel ezelőtt történt, igazgatónk odaállt egy adag papírral a mikrofon elé, de csak egy mondatot mondott, XY évi tanévet lezárom. Soha olyan sikere nem volt, üdvözter. Igen, szóval, hogy azt gondolom, nem lyukas a kosár, amiről beszélek. Visszatérve a VB-re, beindultak a gólvágó sztárok a VB-n, Messi tripla, Mbappé és Haaland dupla, ma várjuk CR-t, hogy ő is villancson valamit, jó a műsor, reális pityú.
3: Igen, egyébként nagyon jól kezdenek a sztárok.
1: Tehát, igen, hál' Istennek.
3: Így, ez kell nagyon.
2: Én szorítok, hogy a Krisztiánónak is sikerüljön megmutatni magát, mert hogyha nem, akkor nem akarom nézni azt a sok sírást, üvöltést a pálya szélén.
1: Igen, ő hajlamos erre. Igen. Ő hajlamos erre, és én is nagyon kívánom neki. Tényleg az utolsó VB-je, és egy hatalmas figura, hogy tényleg
3: hát
1: sikerüljön.
3: Meg Kongó ellen. Tehát kongói köztársaság ellen csak tudunk lőni.
1: Tudunk.
2: Te is, Krisztiánó?
3: Igen, ott leszek. Csak nem ugrok a hátára, mert akkor nem tudsz szaladni.
1: Jövünk vissza, és erről a budapesti autós üldözésről fogunk beszélni, ahol egyébként az álmokfutó motoros rendőröket is elsodort, neki ütközött egy másik rendőrautónak, végül aztán sikerült megállítaniuk, miután fél Budapesten keresztül üldözték, és utána agybafőbe verték. Erről van egy videófelvétel, szó se róla, ami arról fogunk beszélni a hírek után, hogy ki hogy érez ezzel kapcsolatban, jól tették a rendőrök, ezt így kell kezelni, vagy esetleg túlkapás, gyanús a dolog, ki hogy érez ezzel kapcsolatban, hogy ez nem jogászkodás lesz, szó se róla.
2: Igen, van-e ilyenkor, vagy kell-e, számítsunk-e a rendőrtől arra, hogy mérlegel egy ilyen szituációban, és még finomkodik is?
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
8: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
11: Na, mi lesz a mai program?
12: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
11: Vagyis?
12: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
11: És ha rock'n'roll, akkor...
12: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
13: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: A reklám után társadalmi célú reklám.
16: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
17: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
15: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Hírek a Retro Rádióban.
18: Tart a férfiak egészségének nemzetközi hete. Hamarosan már hazai dinnyét is vehetünk a boltokban. Ma közel 30, hétvégén már akár 35 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén, az apák napjához kapcsolódva, az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jólétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet. Mondta rádiónknak Bertukné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
19: A legfőbb kulcsa az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi honomnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastag bélszűrés
18: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol életkorokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. Öpörgették a hazai turizmust a külföldi turisták tavaly. A KSH adatai szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek el, és 12%-kal többet is költöttek. Leginkább az Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból érkező vendégek száma nőtt. A belföldi utazók száma ugyanakkor csökkent tavaly. Utazásaik száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza. Hamarosan indul a hazai dínye szezon, a termelők várhatóan a jövő hét közepétől kezdik el szállítani a termésüket a hazai boltokba és piacokra. Magyarországon az elmúlt években nagyjából 3700 hektáron termesztettek dínyét a gazdák, főleg Békés, Jászlaki-Szolnok, Tolna, Baranya és Szabolcs vármegyében. Az éves termésük pedig akár a 200 000 tonnát is elérheti. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte időjárás jelentés. Napról napra fokozódik a meleg, ma még időnként megzavarhatják a felhők a napsütést, és egy-egy zápor sem kizárt, de az élénk szél mellett már 28 fok körül alakulnak a maximumok. Holnap is sokat látjuk majd a napot, és már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Pénteken is napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség is, akár 35 fok is lehet. Nagyon meleg lesz a hétvégén is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Már most torlódik a forgalom, lassú az előrehaladás a külső sávban az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont a 25-ös és a 18-as kilométer közötti szakaszán. Közben két autó és egy kamion ütközött össze az 52-es főúton Kecskemét térségében. A 4-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is. Olvasható az útinform.hu-n.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra 11 perc van most, jó reggelt, és ezt az órát kezdjük el most együtt Évivel.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, Évi. Gyurival.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anettel.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, még üzenek, ez nem tudom, szerintem ez kamu, vagy nem? Szia, bocsi, holnap egy nagy habparti buli lesz az egyik iskolában. 500 gyerek fog a habban táncolni. Ez a jutalom a gyerekeknek az igazgatónőtől.
2: Nem tudom, kiírom ezt a számot.
0: Ez írt ki ezt a számot, mert ez a igaz, zseniális.
1: Akkor meghallott az igazgatónő, vagy bár úgy gondolkodik, mint te.
2: Most írt köré e-mailt, habparti.
0: Na itt az ellenkező, az én gyerekemnek még hosszabb az évzárója, mert katolikus suliba jár, és ott egy órás mise van, majd újabb egy óra évzárói ünnepség. Ez már 2 óra. A szokásos frázisokkal, butaságokkal. Úgy sajnálom szegényt, amikor ünneplőben a 38 fokban elindul oda, üzeni János.
1: Milyen érdekes, nem? Valaki így csinálja, valaki úgy csinálja.
0: Igen.
1: Valaki próbál változtatni, ha már lehetősége van, hogy változtasson rajta.
0: Igen. És van az, hogy a szapulás vagy sem, most már leírom. Csütörtökön Metallicán voltunk. 20 év után ültem vonatra. Próbáljuk ki, egy kaland, az lett, nem élmény. A mérkőzés után ki a Nyugatiba, micsoda elnevezés, de csak az. 0:35-kor indul az utolsó vonat Esztergomba, azaz indulna, nincs egy nyitott mosdó, tehát minden összevizelve, szarva, így, ahogy írom. Nincs büfé, nincs info. 3 munkást kérdeztem, melyik a mi szerelvényünk, egyikőjük sem tudta. Kiderült, vonatpótló busz indul. Na de honnét? Nyomozzat ki, senki se tudja. Aztán egy 30 személyes pótlóbusz 130 emberre, és miért nem férnek fel, kérdés is elhangzott. Na ez Budapest közlekedése 2026, voltam pár fővárosban, de ilyen nyomor, pont, szombaton kocsival jöttünk. Farnadi lovag. Hú, de szépen leírtad ezt.
2: Nem.
1: Hát,
0: én erről beszélek. Tehát, hogy igen, valaki Budapesten, ó, világváros, ó, Metallica itt van, ó, milyen szép az aréna. Jaj, de jó a Metallica. És aztán haza akarsz jutni. És akkor tudod meg, milyen a város.
2: Igen, és ez a mi honnan indul, meg hogy variálják, hát ez nagy budapesti sajátosság, ez a nyomozd ki. Tehát, hogy véletlenül sem írnák ki úgy, hogy te észreveszed, vagy nem tájékoztatnak úgy, hogy ez egyértelmű legyen, hanem valahogy kérdezd meg, vagy szájhagyomány útján megtudod, hogy honnan indul a pótló, meg az ez, meg az, meg az.
0: Így van. Ja, hogy egyébként egy ilyen 70 000 stadion hazamegy. Ó, hát ez most, nem számoltunk ezzel.
1: Igen, miért nem jöttél kocsival? De a kocsit nem tudod letenni sehol.
0: Miért nem jöttél kocsival, komolyan mondod?
1: Hát igen, körülbelül ezt tudják mondani akkor.
0: Na jó. Most valami teljesen más. Ez egy elképesztő üldözés, ami múlt szerdán zajlott Budapesten. Gyakorlatilag olyan, mint az amerikai filmekben. Rendőrök az Andrássy úton, a buszában felfigyeltek egy szabálytalanul ott közlekedő autósra. És mindenféle rendőri jelzés ellenére nem állt meg, hanem elkezdett menekülni, és ebből aztán üldözés lett egészen a vár negyedig, ahol a menekülő autós a Csónak utcában nekihajtott 2 motoros rendőrnek, majd neki tolatott egy rendőrautónak. Na, ennek a videófelvételét már láttuk. Ezek után a rendőrök ugye megállt az autó, közrefogták, és kirángatták az autóból. És az incidensben egyébként, ahogy ugye sodort el a rendőrmotorosokat, meg ütközött a rendőrautóval, egy rendőr megsérült, ő a rendőrautóban ült egyébként, és most azért beszélünk erről, mert ugye közzé tettek egy felvételt, amin egy ott lakó férfi, tehát már a fináléban, az egy ott lakó férfi, azt hiszem az erkélyről felvette ezt videóra.
1: Igen, ki felvette, és nyilván látszik rajta minden, hogy mi történik, és utána pedig természetesen óriási felháborodást keltett.
0: Hát a mi történikről még beszéljünk egy picit. Tehát itt azon látszik a felvételen, bár ki van, hogy egy picit blőrözve, de ugye a rendőrök megállítják, kirángatják az autóból, és aztán térdel, kézzel, lábbal hát ütik-verik. Tehát ezt nem lehet szebben mondani. Ütik-verik, aztán megbilincselik. Tehát gyakorlatilag igen, tehát mint egy ilyen képregényben, hogyha látnád leírva a statikus rajzokon, akkor a piff-puff, csit-csat, bang-bang, slap-slap, ezeket a dolgokat írnák oda, amit a rendőrök elvégeztek a csávón.
2: Szinte egy hallottad a lelki füleiddel, slap-slap, slap-slap.
0: Slap-slap, slap-slap, piff-piff, bum, piff, bum, bang-bang, bim, bim, bim, paf, puff, recs-lecs.
1: Ennyi volt.
0: Kábé. Így van, és mi szeretjük ezeket a képregényeket. Ugye?
1: Hát ti, nem... én nem olvasom sose képregényt.
0: Az a baj, hogy tényleg mindig úgy kell téged welcome-olni az életbe.
1: De látod, örülök.
0: Persze. Képregényt se kapott.
2: Hogyne, de mi tényleg szeretjük, és azt, amikor győzedelmeskedik a jó, hát igen. Persze, hogy szeretjük azokat a képregényeket, és a végén természetes, hogy van pif-pif-slap-slap.
0: Pif-pif-slap-slap, és ezt néztük, ezt a videót, és tök érdekes, hogy nem fogott el, engem legalábbis nem fogott el rossz érzés. Nem tudti, hogy voltatok vele.
1: Hát igazából nekem az, hogy végre elkapták. Tehát, hogy elkapták az embert, és
0: elkapni el volt, és tehát, hogy figyelj, akkor már kirángattak az autóból, a földön volt. Itt a kérdés ilyenkor mindig az, hogy akkor még rá kell-e verni egyet, rá kell-e rugni egyet, vagy innentől már csak cipelni kéne.
2: Igen. Igen, nekem az volt a fura, hogy ezen bárki megakadt egyébként, tehát, hogy most ezt bemutatják, és volt egyébként, ahogy olvasgattam, voltak olyan kommentelők, egy pár, nem sok, de volt egy pár, aki ezt nehezményezte. De fogalma nincs ezeknek, hogy volt-e ott ellenállás az álmok futó részéről, amikor megpróbálták kiszállítani. Volt-e nála bármilyen fegyver? Miután megbilincselték, azután még próbálta elmenekülni. Erről semmit nem tud a videóról az ember.
0: Nem tud, ezt a rendőrök tudják. Egyébként a rendőrség így kommentálta a történteket, hogy az esettel kapcsolatban felmerült hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazást a nyomozó ügyészek külön eljárásban vizsgálják. Tehát, hogy elindult a vizsgálat.
1: Igen, tehát, hogy vizsgálni fogják ezt a jelenetet.
0: Igen, na most én azt gondolom, hogy a rendőri fellépés az egy nagyon érdekes dolog. Mert szerintem baromira függ attól, hogy milyen korban vagyunk, most éppen 2026-ban. Attól is függ, hogy melyik országban élünk, ez éppen Magyarország, és nem Amerika. Csak azért azt hadd mondjam el, hogy a 70-es, 80-as években az ott akkori fiatalok, azok pontosan tudják, hogy egy rossz szó, egy rossz mozdulat elég volt ahhoz, hogy a rendőrök ott vagy helyben, vagy bevisznek, és ott vernek agyon. De tök mindegy, hol valahol agyon vernek. Tehát, hogy az volt a rendőri fellépés a semmiért. Itt ez a csávó, ez végig száguldott, nem tudom hány ember életét veszélyeztette a városban, majd rendőrök testi épségét, életét is veszélyeztette, és ezek után elagyabugyálták. Van ez a szó?
2: Teljesen jó.
0: Köszönöm.
2: Slip, slap, slap, slap után, tökéletes a
0: passzó. De az magyar képregény, a slip, slap, az egy picit amerikai.
1: Igen, és nyilván az, hogy most az ember azért, mert adott neki két maflást, tehát, hogy azért nem agyonverték, nem lett olyan óriási baja, legalábbis információk alapján. Nem írja senki.
2: Az a kérdés, hogy amikor a rendőr már érzékelte, és az egész világ érzékelte a videókból is, hogy neki támad az álmokfutó, sérüléseket okoz, látszik, hogy nem fog megállni, akkor elvárható-e a rendőrtől az, hogy ő ehhez képest higgadtan kezelje a helyzetet, és ne reagáljon ő is a megfelelően a támadáshoz?
0: Én azt gondolom, nem, mert emberek vagyunk mindannyian, a rendőr is ember, érzés, így van, adrenalin van, ez egy felfokozott helyzet, nem egy hétköznapi helyzet, nem egy megszokható helyzet. Tehát, hogy a rendőr túl azon van egy kiképzése, túl azon, hogy valamiféle jog még ott van valahol a fejében, hogy mit szabad, mit nem. Tehát, hogy mit tudom, nem lövi főbe. Tehát, hogyha a rátérdelés utána még belelő az arcába hármat, az nem jogszerű.
2: Nem, az amerikai filmekben is mondják, hogy
0: már
2: ne,
0: az se,
2: tedd le a fegyvert, tedd le.
0: Ott se, így van. Tehát hogy azért a rendőr mérlegel. Ezzel csak ezt akartam mondani. És na, Amerikában egyébként, ugye emlékeztek arra, vagy tudjátok nyilvánvalóan, hogy a rendőrön, minden rendőrön van most már testkamera, és ez működik. És ami még szebb, hogy ezeknek a testkameráknak a felvételei nyilvánosak, tehát megnézheted te is.
1: És bárki.
0: És ez azért van, hogy a rendőri túlkapások ellen legyen mindig bizonyíték, vagy a rendőr érdekében, vagy az áldozat érdekében.
1: De ez a legjobb döntés, nem? Tehát egy olyan kamera, ami két ember találkozik, és szemtől szembe tudja venni, és valóban tudod, hogy mi történik hanggal, képpel. Ennél jobban bizonyítani nem lehet semmit.
0: És azt se felejtsük el, hogy pont rendőri túlkapásnak köszönhetően volt 2020-ban, amikor ugye George Floyd aki olyan nagyon nagy dolgot nem követett el, rátérdeltek a nyakára, megbilincselve, a földre szorítva, ott érdelt a rendőr a nyakán, és ugye belehalt, és ebből indult el egy világmozgalom, egyrészt a rasszizmus ellen, másrészt a rendőri túlkapás ellen.
2: Igen, de ez teljesen más, tehát ott a rasszizmustól túlfűtött szituáció volt amúgy is, tehát az a rasszizmus és a rendőrség ott egészen más szituációban igen. vannak, és sokszor meg voltak vádolva rendőrök, és félnek is emiatt a rendőröktől. Tehát az ott egy puskaporos hordó volt abban az esetben, ami ott akkor abban a pillanatban felrobbant.
0: Nem, ez teljesen így. Azért mondom, hogy függ a rendőri eljárás, vagy hogy fogalmazzak, függ tényleg attól is, hogy melyik országban vagy. Magyarországon vagyunk.
1: Így van.
0: Nálunk sokkal kevesebb ilyen jellegű bűncselekmény van. A rendőrök egyébként kevésbé rutinosak abban, hogy hogy kapnak el egy menekülő autóst. Sőt, a rendőrök még abban is, az amerikai rendőrautó simán neki megy, de a magyar rendőrnek szegének el kell számolnia azzal, hogy most a lökhárító az miért sérült meg.
2: Pontosan, igen.
0: Akár
2: igen.
0: Még saját zsebből is kell, nem tudom, belenyúlni, vagy zsebbe bele. Tehát, hogy nagyon nem mindegy, ezért mondom, melyik országban igen. Vagy.
2: És az amerikai rendőr simán ezt a szöges hálót is elé dobja a száguldó autósnak, és akkor kiukadnak a kerek, és lesz, ami lesz, oda csapódik, ahova csapódik, nem fog aggódni rajta.
0: De magyar nem gurítja ki, mert az Adrási úton mások is jönnek.
2: Hát igen, meg nincs is ilyen.
0: És az mind ki kell fizetni. Akkor én arra megyek, azt is ki kell fizetni.
2: Sőt, a háló kigurítást is ki kell fizetnie.
1: És képzelni, mikor azt majd betétlapon leírod.
0: De szóval én nem tudom, nektek mi az érzésetek ezzel kapcsolatban? Nincs, mondom, nem vagyunk jogászok. Ez történt. Érthető a rendőröknek ez a hatástalanítása, vagy hogy mondjam?
1: Én azt mondom, hogy igen. Abból kifolyólag, hogy az egész történet, hogy követsz valakit, neki megy a kollégáidnak, nem tudod megállítani, és nem tudod, hogy mi van nála. Tehát, igen. Hogy azért egy nagyon fontos dolgot tisztázunk. Bármikor, bármi, bárkinél lehet. Attól függetlenül, hogy az országban nem lehet ilyen. És amikor kiveszi, és leszúrja, és egy rendőr meghal, akkor meg más a történet. Tehát nem lehet.
0: Ne felejtsük el, hát 2023-ban volt, ugye ott volt a 29 éves rendőr főtörzsőrmester, akit szíven szúrt egy dühöngő férfi, aki ellen kivonultak, és fel se volt rá készülve.
2: Pontosan, igen. Se a egyenruha szempontból, tehát védőeszközök szempontjából, sem az, hogy abban a szituációban mennyire tudnak erőszakosan vagy agresszívan fellépni.
1: De a szituáció, valaki elkezd menekülni, annak valami oka van. Nem? Tehát itt már felmerülhet a rendőrökben, hogy miért menekül ellenem valaki, valami miatt. De ők nem tudták, hogy mi miatt menekül. Persze. Ezért kellett valami olyan dolgot tenniük, amivel tisztázzák azt, hogy velük, nekik ne essen bántódásuk, és nyilván nekünk se.
0: Szerintem... És rendőr motoroknak ment neki, rendőr autónak ment neki, egyik rendőr megsérült, tehát amikor kirángatták végül a kocsiból, ez egyfajta, már bocs, de egyfajta bosszú is lehet, nem? Tehát, hogy azért a társaimat neki, tehát, hogy életveszélybe sodorta a várost is, meg még a társaimat is, hát persze.
2: Hogy... Egyértelműen látszott, hogy rátámadt a rendőrökre már menet közben. Ilyenkor szerintem nincs abban mérlegelés, hogy a rendőr minden eszközzel megóvja magát, megakadályozza azt, hogy mondjuk elmeneküljön a továbbiakban. Szerintem teljesen okés. Arról nem is beszélve, hogy ha mondjuk tegyük fel, a rendőrök finomabban kezelik ezt az egészet, és valakit ez az álmokfutó elüt, akkor az lett volna, hogy mert a rendőrök miért nem állították meg, mert az amerikai rendőrök meg tudják állítani, a magyar rendőr miért nem állítja meg.
0: Az a vicc, hogy igen, teljesen ilyen laikusak vagyunk, és amerikai vagy híradós anyagokból, vagy filmekből ítélkezünk, hogy mit kellett volna csinálni. És akkor itt van az, hogy miért nem lökte odébb a nagy rendőrautójával, miért nem borította fel, de ezeket kint Amerikában ezeket edzik, tanulják, tehát hogy hol kell neki menni egy autónak. Te mondtad ezt a szöges szőnyeget, amit ki lehet gurítani elé.
1: Nekünk szerintem nincs is ilyen. Vagy én még nem láttam egy magyar rendőr videón se, hogy valaha használtuk volna.
0: Szerintetek egy amerikai rendőr egy ilyen helyzetben, ami itt volt Budapesten, mit tett volna? Használta volna például a lőfegyverét?
1: Nem, oldalról telibe veri valaki. Uh-huh. Tehát, hogy tudjátok, van ez a... Nekik mindegy, hogy hol. Megállítják. Épp nem fog érdekelni, hogy mi lesz a vége, de nyilván tudják, hogy hol kell neki menni az autóval.
0: Hát azért az amerikai rendőrök is ügyelnek arra, hogy hogy másban kár ne essen, más sérülés ne szenvedjen. Tehát nem lökheti az Andrássy úton úgy oda, hogy aztán a Kodály körülön kigurul a járókelő közé.
2: Ez csak a Bruce Willisnek mehet. Igen. Rombolják a félvárost, tehát amúgy nem nyilván.
0: Nem, én csak azért, most a lőfegyver használata, hogy ez mennyire jogos vagy nem. Mi utána néztünk, és ez ugye a magyar szabályozás, hogy lőfegyvert használni a legvégső eszköz, a rendőr lőfegyvert használhat a saját vagy mások élete ellen intézett közvetlen támadás elhárítására. De a kérdés az, hogy ez a véleményetek szerint a rendőrök vagy mások, de főleg a rendőrök élete elleni közvetlen támadás volt-e?
2: Hát a motoros rendőr elsodrása az szerintem tud annak minősülni. És legalábbis a... én laikusként
0: ezt érzem. Full gázzal nekitolatni a rendőrautónak az is. Végződhet halálosan.
1: Igen, de a lőfegyvert mire használod? Arra, hogy kiukaszd a gumiát, vagy rá?
0: A gumiát, vagy őt.
1: Őt? Hát az nem túlzás.
0: Nem tudom, ezért kérdezem, tehát baromi nehéz. Hát azért Fennyámban biztos elvittek volna, és egy ágyúval lőszét Kim Jong-un. Tehát, hogy mind, ezért kérdezlek bennetek, gyerekek, annyi ország, annyi rendőrség, és annyi korszak.
1: Igen, nagyon nehéz, mert tényleg az, itt ugye az alapvető probléma, hogy felvette egy lakó, utána leadták, és nagyjából az emberek itt elkezdenek igazságokat osztani. Persze. De most itt mi is beszélünk róla, és nem találjuk igazán az igazságot, mert hogy mi lehetne jó, és teljesen jól mondod, korszak, kor, ország. Én biztos, hogy szerintem jól jártak el a rendőrök, mert én is féltem volna abba. Meg bocs, tehát ha nekem jönnek autóval, neked mi az első dolog, ami csak beléd tolat valaki? Nem leszel olyan ideges, hogy megütnéd azt, aki nem vette észre, hogy ott vagyok mögöttem?
0: Dehogy nem, persze.
1: Akkor mit vártunk el a rendőröktől, aki 20 perce üldöz valakit, és összetör mindent?
2: Azt és tőle, kapják, igen, ezt.
0: És tőle el van várva a rendőrtől az arányosság elve is, azt mondja, a rendőr nem alkalmazhat nagyobb erőszakot, mint ami a támadás megfékezéséhez feltétlenül szükséges. Ha a támadó megadja magát, vagy harcképtelenné válik, a kényszerítést azonnal be kell fejezni. Tehát George Floydról is le kellett volna már szállni, hiszen meg volt bilincselve. Itt ugye nem látjuk, mert ki volt blőrözve, nem látjuk, hogy az elkövető az éppen milyen állapotban volt. Jajgatását hallottuk, ugye? Igen. A videón.
2: Igen.
0: De nem láttuk, hogy most hátra volt már rakva a keze, nem volt hátra rakva a keze, tiszta volt-e, hogy van nála fegyver, vagy az még nem volt tiszta.
2: Igen, na most azt mondom laikusként, hogy ha valaki a menekülésben ennyire elszánt, hogy nem érdekli se autó, se rendőr, se motoros senki, akkor gyanítom, hogy még

0: akkor nem tehetnek semmit, nehogy véletlenül utána nekik legyen bajuk.
1: Persze, és ez szörnyű, és egyébként van egy csomó videó a neten is, ahol ilyen furcsa arcok szamurájkardokkal keménykedve valahogy becuccozva üvöltenek a rendőrnek, és a rendőrnek látod, hogy pörög a szeme előtt, hogy most mit csinálhat,
2: igen.
1: Hátrál, és a paragrafusok valószínűleg azok járnak a fejében,
2: így van.
1: Most a ráncson fegyvert, mit csináljon a helyzete, és ez szörnyű. Tehát
2: mi a helyzet,
1: hogy ez menjen.
2: Amerikában tudjátok, hogy van, és használják is, és egyébként nem életveszélyes, ezek a tézerek. Tudjátok, ez az elektromos sokkoló, amiből kilőved azt a két drótot, ami beleáll a testedbe, és aztán harcképtelenné válsz, és elájulsz.
0: Hát,
2: hogy ilyen nekünk van?
0: Én azt olvastam, hogy egyébként a rendőröknek van, tehát én megnéztem, hogy mi minden...
2: De akkor
0: van.
2: Egy lehet egy őrsön, és akkor ma Péter viszi magával, holnap meg Ilona?
0: Igen, és mindig máshol van az ügy.
2: Hát ez olyan, mint a defibrilliátor, hogy ott van a falon.
1: És aztán visszamenek szolgálat végén, és a franc legyen meg, ha én kaphattam volna ma a sokkolót, de jó lett volna.
2: Vagy aztán Péter kilövi a sokkolót, csak éppen nem töltötte föl Gergő.
0: Valahogy így lehet egyébként.
2: De hol, van tézerünk? Én nem tudok erről.
0: Igen, én azt olvastam. Figyelj, a következő alapvető felszerelés lőfegyver, akkor leírják, hogy milyen. Kényszerítő eszköz, gumibot, bilincs, valamint gáz és paprikaspré. Uh-huh. Aztán rádió. Evégben azt mondja, bár ez szerintem...
1: Szerintem nincs egyébként. Szerintem nincs.
0: De valahol olvastam, hogy tízer van, de lehet, hogy a kocsikban van. Tehát valahol, hogy a kocsiban van náluk. Nem minden ember, tehát nem minden gyalogos rendőrön van.
2: Jó, gyalogos, de minden gyalogos rendőrön legyen, de hogy tézer, az egy általános dolog, vagy nem?
1: Ez egy tuti jó megoldás. Szerintem nem is lehetett még hallani semmi
2: ilyesmiről. Szerintem nincs.
1: És hogyha valamilyen krízis helyzet van, akkor is az, hogy a fegyvert elővette a rendőr, vagy sem, mindig ez kerül szóba. Az, hogy valahol beiktattak volna ilyen.
2: Hát mert akkor a szamurájos megtézerezhette volna, és akkor nem kell lelőni, meg mérlegelni, mert ott fekszik, az jó van.
0: Van.
2: Mi van?
0: Van nekik. Igen, a magyar rendőröknek van elektromos sokkoló.
1: De ne csak az AI-nak higgy, mert ha csúsztat.
2: Hát egyrészt az AI-nak higgy, meg a van, az azt jelenti, hogy van mindenkinél, van 5 darab az országban.
0: Igen, tehát, hogy... nem mindenkinél van. Tehát a gyalogos rendőr nem ezzel van. A gumibot, a paprikaspré, gázspré és lőfegyver. Meg bilincs. Ezek vannak náluk.
3: Egy 2021-es cikk szerint sokkolóval szerelték fel a magyar rendőröket. Aha. Tehát akkor igaza van az Évinek, és ez nem AI. Tehát, hogy kaptak.
2: Na jó, kérdezzük meg a hallgatókat szerintem, hogy itt most nagyon beszéltünk ugye a különböző korokról. Beszéltünk a 70-es évekről, amikor azok a kis egyébként nem túl képzett rendőrök agyba főbe vertek egy fiatalt, hogyha hosszú volt a haja. Tól egészen a magyar rendőrökig, egészen az amerikai rendőrökig, amiket meg tényleg, vagy akiket tényleg csak filmekből ismerünk meg híradási ilyen bejátszásokból, hogy és most a hallgatók felé a kérdés, hogy azok közül, amiket külföldi rendőröktől ismersz, mit vezetnél be Magyarországon? Mit vezetnél be itthon? Ez lehet most felszerelés, lehet eljárás, lehet bármilyen módszer, bármi, amit külföldi rendőrségnél láttál, de lehet amerikai, de lehet kolumbiai is, nekem mindegy. Mexikói, de...
0: Az azért módszerei. Egy komoly ott azért rendőrnek lenni.
2: De német, de bármi, tehát amit külföldi rendőröktől ismersz, és tudomásod szerint itthon nincsen, tényleg módszer is lehet, nem csak technika. Mit vezetnél be itthon?
0: Hát nagyon sok van.
2: Igen?
0: Hát miért? Hát ott vannak ezek az amerikai rendőröknél. Azért egy csomó minden olyan dolog van, ami szerintem nálunk nincsen.
2: Sheriff csillag, vagy mi?
1: Ah, de jó lenne.
0: Nem, például nekem nagyon tetszik ez a gumikidó, ez a,
1: tudod, a
0: az a rács. De a dobócsillagok is.
2: Nem, a tüskés rács, a kocsik megállítására.
0: Azt én nagyon szeretem. Én egyszer úgy kiszeretnék egy ilyet dobni, és annyira szeretném nézni, hogy valaki megáll.
2: Megáll mindenki.
0: De ezt a dobást is, azt is gyakorolni.
2: Hol a bakcsomópontnál, vagy hol gújtanád ki?
0: Valahol úgy,
1: lesz kapás.
0: Igen. Hát, hogy megállíts. Hát, megérezzem azt, hogy milyen, amikor azonnal megáll.
2: Te az autóban szeretnél ülni, ami átmegy ezen a...
0: Nem, én a dobó.
2: Hát, a dobó akarsz
0: vagyok.
2: Lenni.
0: Igen. És utána azt a sokkot, hogy megáll az ember.
1: És szeretnél integetni nekik, hogy igen, én dobtam ki.
0: Igen, én voltam köz, kipróbáltam.
2: Szóval ezt szeretnéd, igen?
0: Hát én ezt például bevezetném.
2: Uh-huh. Jó. Anett?
3: Talán, hogyha a kocsik elejére lenne olyan, tudjátok, ez a rács, ami az amerikai autóknál van, hogy jobban merjenek neki menni egy
0: az is
3: autósnak.
2: Az ütköző.
3: Igen, az ütköző.
2: Rács vagy felület, vagy nem tudom micsoda, amit extra rászerelnek azért, hogy jókat lehessen lökni az autókon. Ezt úgy bírnád egy ilyen Skodán?
3: Hát én bírnám, mert akkor talán merészebbek lennének a rendőrök, ahogy te is mondtad, hogy akkor nem attól tartanának, hogy a következő havi fizetésükből levonják a
2: kár. Igen. Na jó, szóval ez a kérdésünk, drága hallgatók, 0620 22 22 122.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
3: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
4: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
8: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Érdemes még nyáron átnézetni a kéményeket. Jön a kánikula, 35 fok lehet a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés. Pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
14: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
13: Már zajlanak a középszintű szóbeli érettségik július 1-ig országszerte 1170 helyszínen. Több mint 3300 bizottság előtt adnak számot tudásukról a diákok. A szóbelik után ki is hirdetik az érettségi eredményeit. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbeliket tartották meg, akkor csak nem 75 ezeren vizsgáztak. Továbbra is az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a rendőrök az utakon. A razzia egész héten tart egy nemzetközi roadpool akció keretében. Pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már egy kis kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát. Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. A szakembereket érdemes ilyenkor kihívni, mert most gyorsabb lehet az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakhoz automatikusan kimennek a kéményseprők, a családi házak esetében viszont a katasztrófa védelem honlapján kell időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. A kéményeket érdemes időnként átnézetni, mert ha gond van velük, akár lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Ma már közel 30 fok is lehet, de hogy mit tartogat a folytatás, az most kiderül. Napról napra fokozódik a meleg, ma még időnként megzavarhatják a felhők a napsütést, és egy-egy zápor sem kizárt, de az élénk szél mellett már 28 fok körül alakulnak a maximumok. Holnap is sokat látjuk majd a napot, és már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Pénteken is napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség is, akár 35 fok is lehet. Nagyon meleg lesz a hétvégén is.
12: Rádió közlekedési hírek.
13: Az Útinform tájékoztatása szerint két autó és egy kamion ütközött össze az 52-es főúton Kecskemét térségében. A 4-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető utakon, például az M3-as autópálya bevezető szakaszán. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is. Közben a 13-as főúton az M1-es autópálya csomópontja és Kisigmán között kátyúznak. A 12-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Mindkét irányból kisebb torlódásra lehet számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3-8 lesz 2 perc múlva, rengeteg SMS jött ezzel a témával kapcsolatban. Ez tényleg hihetetlen. Kaptam egy infót, ami úgy szól a tézerekkel kapcsolatban, hogy van minden kapitánságon, kaptak is rá képzést a rendőrök, de egy igazgatói utasításra az a fegyverszobában van, tehát nem viheti ki magával. Na jó.
2: Tehát ez a megnézzük néha az üvegfalon keresztül, hogy van ott egy ilyen.
1: Van ott egy tézer is, rajta van a töltőn, vagy nincs. Aha. Na, itt vannak vélemények, és van egy-két nagyon jó infónk egyébként. Jó reggelt, Istenem, gyorsan megírom, mert sajnos azt mondja, abszolút igazat adok a rendőröknek. Azokon a motorokon kollégák ültek, családapák meg is hallhattak volna, mikor ez a senkiházi végiggázolt rajtuk, a bűnözőt védi a törvény, blabla, ez a verés rohadtul járt nekik. Majd a bíróságon lesznek védői, meg jogai, imádás van Móni Pécs. Amerikában kb. 70 lövés érte volna, mire megállt az autó. Az autót fegyverként használta, elütött és elsodort motoros rendőröket, nekihajtott a rendőrautónak, le kellett volna lőni. Örüljön, hogy pár ütéssel, rugással megúszta. Szerintem is egyébként.
3: Nekem is egyébként ezt írták privátban valaki, hogy Amerikában ezt nagyon lövik.
1: Én is. Én azért kérdeztek benneteket, szerintem is nagyon lövik.
2: Ezek után igen. Van, aki még azt elemezgeti, hogy hű, kapott egy tockost.
1: Igen. Sziasztok, van egy keleti közmondás. Inkább kitérek, mint hogy megüss. Inkább megütlek, mint hogy megölj. Inkább megöllek, mint hogy te ölj meg engem. Ezt csak úgy mondtam, ez olyan jó. A keleti bölcsességek mindig olyan jók.
2: Igen, olyan egyből olyan tibeti hangulatom van.
1: Nekem is, és nem tudsz belekötni, nem tudsz ellentmondani. Nem tudod azt mondani, hogy hagyjál már.
2: Tiéd egyből a szellemi fölény, ha egy ilyet bedobsz.
1: Igen. Igen. Aztán nálunk is holnap happarti lesz egy igazgató. Ó, majd vele is kell beszélnünk.
2: Igen.
1: Elsőként azt kéne bevezetni, hogy a magyar filmekben ne permanensen hülyéknek állítsák be a rendőröket. Lehet komolyan vennék őket. Hát most azért bocsánat, de a magyar filmgyártást ne hibáztassuk már azért, hogy a rendőröknek ilyen vagy olyan a megítélése. Tehát most én a Szabó Győzőn kívül nem tudok nagyon okafolyt, vagy ilyen, ugye, hogy hívják ezt a...
3: Mi kis fanunk, vagy melyikre gondolsz?
1: Igen.
2: Stoki.
1: Tehát, hogy az egy paródia, és sose felejtsük el, hogy amit egy film, vagy bárki más parodizál, az mindig az életből egy valós, felnagyított probléma.
3: Igen.
1: Tehát az, hogy a rendőröket parodizálják, vagy vannak rendőrviccek, én nem ismerek, jó, persze nem sok kultúrában vagyok otthon, de a német meg a angol száz kultúrában valamelyest, ott nincsenek rendőrviccek. Ez nálunk van.
3: Ja, valami okból.
1: Valamilyen okból, persze, így van.
2: De a magyar néplélek amúgy is árnyalt ilyen szempontból, tehát szeretünk összenevetni ilyen dolgokon, azért még nincs semmi baj.
1: Így van. Na, én a németországi rendőröktől átvenném az udvariasságukat, az emberségességüket, a kommunikációjukat. Látszik, hogy magasan képzettek ezen a területen. Este, ha felhívtak, bemutatkozás után azonnal azt kezdték, hogy ne ijedjek meg, nincs gond, rossz helyen parkolt egy autó, nem azért hívnak. Akkor sziasztok! Nem kell amerikai példa, Csehországban is ráccsal felszereltek a rendőrautók, ha annyira masszív amcsi vonal tetszene, hát teljesítmény is kell az autókban Magyarországon is. Szép napot, Gábor.
3: Ez a másik.
1: Igen. Jó, nem kell Amerikáig menni, nézzünk körül a környező országok rendőri intézkedéseire. Ausztriában is rommát csapták volna. Jó, gyerekek, van a vonalban egy rendőr, aki ezzel a videóval kapcsolatban szeretné elmondani a véleményét. Ő aktívan rendőr. Itt van velünk Zsolti. Szia Zsolti, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Na Zsolti, hallottad itt a véleményünket, azt hiszem, hogy láttad, hogy mi ez a csapat, ez teljesen a rendőrök mellett van. Te, mint rendőr, voltál olyan helyzetben, ami hasonlít erre, vagy legalábbis olyan helyzetben, ami veszélyes volt, vagy akár életveszélyes?
4: Voltam, igen. Első körben azt mondtam, hogy nem szeretnék ítélkezni, én sem vagyok jogász. De teljes mértékben nyilván a kollégáim mellett állok. Uh-huh. Azt gondolom, hogy egy kicsit eltállt az agyuk, hogy ezt kicsit túlkapták, de nyilván ezt majd az ügyészség kivizsgálja, és nem kell álomba ringatni magunkat, biztos vagyok benne, hogy el fogják ítélni. Én abba bízom,
1: a rendőröket úgy gondolod, hogy el fogják ítélni?
4: 100%. Ez alatt a videó alapján biztos, hogy el fogják. Én abba bízok, hogy nem fogják őket kirúgni, talán egy pénzbírsággal megúzták, és akkor aktívan dolgozhatnak majd tovább.
1: Igen, csak engem a lélektana érdekel ennek a dolognak. Hát mi is beszéltünk arról, hogy vélhetően, hiszen ti sem vagytok mindennapi helyzetben, a fejetekben ott mátrixozzátok a jogot, a szabályokat, és ott van az adrenalin, a dű, ez is ott van, ti is emberek vagytok, hogy ezt hogy tudjátok kezelni?
4: Nem tudom, valamelyiketek, nem tudom, még mondta, itt hallgattam a rádióban, hogy elvárható a rendőrtől, hogy ilyenkor úgy cselekedjen, mint ne egy civil. Hát elvárható? Elvárható, de hogy ezt tanítják? Egyébként nem tanítják, meg tanítható, ez egyébként nem is tanítható szerintem. És te is mondtad, hogy kortól, illetve sok mindentől függ ez. Azt szerintem attól is függ egyébként, hogy egy rendőr mióta rendőr. Most, hogy egy fiatal kollega, aki mondjuk elsőnek van egy ilyen szituációban, biztos nem úgy fog cselekedni, mint aki 20-25 éve rendőr, és mondjuk részt vett egy 5-6-8-10 ilyen alkalomban. Egyébként ez nem rendszeres, tehát ezt is tudni kell, hogy ez nem mindennapos dolog. Az is egy például, hogy megkülönböztető jelzéssel csak üldözöl egy autót, az is olyan lélektani hatás kelt, annyira felfokozott állapotba kerülsz egyébként. Csak azt mondjuk, ha kimegyek egy baleset helyszínen, de már megy a kéklámpa, és nekem mennem kell ezerrel, már az is, nem azt, ha még üldözök. De egyébként Magyarországon nem is lehet üldözni. Nálunk követés van.
1: Aha, nem üldözés, hanem követés. A különbség az az, hogy utoléred, és akkor kontakt...
4: Hát igen, mert ugye Amerikában, amit ti is beszéltetek, tanítják ezt a pit manővernek hívják, hogy oldalról a kocsit ugye a hátuljánál meglöki, az keresztbe fordul, vagy esetleg felborul. Nálunk ezt nem tanítják, ez tilos, nem lehet. Egyébként ezt az útzárat is mondtátok, amit így kihúznak a kocsik elé, az is van nálunk egyébként. Arra viszont, hogy hatnál főkapitányi engedély kell.
1: Igen, abszolút értek mindent.
4: Követek, és akkor felhívják a főkapitányt, hogy főnök, ki tudjuk húzni az útzárat, mert van egy ilyen, tehát...
1: Világos.
3: És ebédelni van.
1: Neked megvan a főkapitány telefonszáma amúgy?
4: Hát nekem nincs.
1: Na de ezt mondom, tehát hogyha nálad, tehát hogyha üldözöl valami, és mondjuk betartanád a rendőri szabályokat, meg jogszabályokat, akkor se tudnád elérni a főkapitányt, mert az nem nálad van. Neked valószínűleg a te kapitányodat hát tudod elérni, akivel fölé...
4: Nyilván. Van ügyeletes tiszt, van egy megyei ügyeletes, ő keresztül megy ez az egész. Na mindegy, visszatérve a srácokra, hát én egyébként azt tartom felborítónak, hogy aki felvette ezt az egészet, ez nyilvánosságra került. Nyilván ez is úgy történt, hogy kapott érte egy bizonyos összeget, gondolom felkereste a médiumokat, elmondta, hogy neki van egy videója, ők meg gondolom ugrottak rá.
1: De akkor mit szólsz, Zsolti, ahhoz, amiről szintén beszéltünk, hogy Amerikában minden rendőrön van testkamera?
4: Hát arra előtték volna egyébként Amerikában. 100 millió százalék.
1: Én is ezt gondolom, de most a testkamera visszatér, hogy minden rendőrön van testkamera, és ezek a felvételek nyilvánosak. Ez a rendőrt is védi, meg az áldozatot.
4: Nem egy rossz dolog egyébként, nálunk is van sok helyen, nyilván megyén belül is változik ez, meg Pesten én úgy tudom, sok rendőrnek van ilyen. De egyébként nem rendszeresített nálunk, tehát mindenkinek nincsen. Tézer egyébként van, ez egy katták, hogy be van rakva, és nem veheti fel senki, akinek megvan a képzése, az nyugodtan bármikor fölveheti.
1: Fölveheti. Oké, de valakinél nincs, valakinél van kamera, valakinél nincs.
4: De ahogy a képzése nincs meg, akkor nyilván nem használhatja, meg nem veheti fel, nem viheti ki szolgálatba, ha nincs meg rá a képzése.
1: De a kamerára visszatérve, te, mint rendőr, egyetértenél-e azzal, hogy a testkamerák felvétele nyilvános legyen, mert ez tényleg a rendőrt is védi, és az áldozatot is védi.
4: Hát ez is sok esetben pozitív, sok esetben negatív, hát ez is nagyon szituációfüggő. Azért nálunk tudni kell, hogy egy szituációt nagyon sokféleképpen meg lehet oldani. Van, amikor ez elég rosszul kül el, az meg nyilván nem pozitív.
1: Mert... Hát igen, na ezért van ez. Hát ezért van pontosan ez.
4: Igen. De nem biztos, Amerikában. Hogy a rendőri túlkapás miatt nyilván nem biztos, hogy a rendőri túlkapás
1: Amerikában miatt. Pont ezért, a rendőri túlkapás hát, miatt is, de, a, tehát, jó, hogy az, de a, meg, vagy az is, hogyha azt állítja az áldozat, hogy a rendőr engem agyba főbe vert, meg, ne, a testkamerával a rendőr is tudja bizonyítani, hogy nem tettem semmit.
4: Hát igen, sajnos már most ott tartunk 2026-ban, egyébként ezt is jól mondtátok, vagy az emberek is kicsit jobban látják ezt, hogy kicsit jobban hisznek egy intézkedés alá van személynek, mint a rendőrnek. Ott, hogyha 2-3 rendőr állít szembe magát egy bíróságon, mondjuk egy személlyel, hát necces még így is, hogyha hárman azt mondják, hogy így volt, a másik a civil ember meg úgy mondja, hogy nem így volt, hát nem tudom.
1: Na mindegy, azt hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy szorítunk ezeknek a rendőröknek, hogy ne legyen komolyabb következménye ennek, mert nyilván a közvélemény úgy ítéli meg, hogy nagyon helyesen cselekedtek.
4: Hát igen, meg ezt is hibának látom, hogy nem is azt tudom, hogy melyikőtök mondta, hogy Most ha őket keményen elítélik, akkor utána megint hogy fognak a munkához állni, vagy a többi rendőr hogy fog a munkához állni. Én nem azt mondom, hogy jól tették, mert nyilván ez se jó, hogy most mindenkit agybefőbe verni, vagy akár egy ilyen embert is így agybefőbe verni, de bár szerintem nem verték agybefőbe.
1: Nem agybefőbe, de hát valószínűleg már hatástalanítva volt a Manus, és azért még ott kapott egy párat. Tehát ez benne van, ez egy ilyen felfokozott.
4: És engem ami legjobban bosszant, mert én azért elég sokat voltam sajnos ügyészségen, bíróságon, hogy egy ilyen szituációt kezelni tényleg nagyon nagy rutin kell, nagyon nagy lélek hatás kell ott, hogy toppon legyél fejben, testileg mindenhogy, és utána az ügyészség meg a bíróság, ez hónapokig, évekig, nekem volt egy lőfegyver használatom, évekig, 4 vagy 5 évig jártam bíróságra, és utána 4 év után megkérdezte tőlem az ügyész, hogy mit mondott az ember pontosan, hány méterre állt tőlem, mert hát most ők ezt vizsgálgathatják évekig, de azért ott 1-2-3 perc alatt, vagy akár másodperc alatt megoldani egy hasonló szituációt, nagyon nehéz.
1: Elhiszem. Zsolti, köszönjük szépen, és azt is, hogy ott vagy még a rendőrség állományában, és dolgozol értünk, nagyon-nagyon szépen köszönjük.
4: Hát én is köszönöm, abba bízok, hogy most már lesz egy kis változás. Sok mindennek kellene sajnos változni, remélem ezt hallják a felső vezetők is.
1: Én is abban bízom, mindenki ebben bízik.
4: És akkor jobb lesz.
1: Így van. Köszönjük, Zsolti, köszi, szia.
4: Sziasztok.
1: Na, hát de jó fej volt.
2: Igen. Iszonyat lehet így dolgozni, hogy most ebbe beleláttunk. Tehát, hogy napi szinten úgy elindulni mondjuk az utcára járőrként, hogy ne legyen olyan szituáció, mert aztán lehet, hogy évekig járhatsz majd bíróságra utána, mert úgy döntöttél, hogy úgy oldod meg, ahogy.
3: Mennyire életszerű az, hogy van egy ilyen helyzet, és te felhívsz egy felső vezetőt, az felhív egy felső vezetőt, és az felhív egy felső vezetőt, és utána visszahív mindenki mindenkit, hogy kitegyél valamit, de ez alatt elgázoltak 2 kollégádat motoros.
2: És egyébként valószínűleg ennek írásban is mennie kell, tehát nem lesz elég
3: az, hogy... De még egy e-mail dobjatok már róla.
2: Igen, ez a rács kidobásához.
1: Hát igen, tehát valami őrült, drogos menekül egy Porsche Cayenne-nel, és a 7-es úton van Martonvásárnál, én ott vagyok, nem tudom, 3 kilométerrel, ki akarom gurítani ezt a tüskét.
3: Mert szólt a kollega.
1: De nincs meg a kapitány száma. Tehát föl kell hívnom az én kapitányomat, aki majd vagy eléri, vagy nem, és közben a KRS meg megy.
2: És mondom, itt mindennek írásban nyoma kell lennie, tehát ha te felhívod a kapitányodat, majd ő egy e-mailt ír a még nagyobb kapitánynak, aztán az majd megírja e-mailben, hogy kit gurítani.
1: Talán szóban is engedélyezheti.
2: Nem tudom.
1: De akkor is, hát ha szóban engedélyezi, akkor is, hát én ott vagyok a 7-es úton, és várok.
2: Minden ilyen apróságért megkurcolja.
1: Igen. Nonsense, hogy ez van. Meg a tézerek használata. Mindenkinek vennék egy tézert. Szerintem egy-két temun van, tehát amíg még vámmentesen...
3: De az bármennyit lehet, hát az egy tétel.
2: 3 euróért simán vehetsz. Akár 5000-et is, persze.
1: De hogy lehet, hogy nincs minden rendőrnél?
3: Mert ugye azt mondja, hogy képzés kell hozzá, de...
1: Jó, nagy dolog, hát aki járt már Vidámparkba is lőtt izére, plüsmacira, az tudja használni.
3: Na, hát azért mondom. Tehát miért nem teszünk mindenkire képzést, és utána miért nem veszi fel mindenki?
1: Pontosan.
3: Illetve ugye azt is mondta, hogy hát aki felveszi. Na, hogy felteszem a kérdést, eldöntheted, hogy mi van nálad?
1: Nem. Ez meg a másik, igen. Jó. Sok sebből vérzik, és Zsoltinek igaz van, reméljük, hogy itt most lesz változás itt a rendőrség.
3: Igen, de hogyha véletlenül van ilyen kidobó lehetőség, azért
1: hívjanak. Jó, ha van kidobó lehetőség, drága rendőrség. Risztov Évi menne kidobni ilyen tüskéket.
2: Ilyen kidobó specialista.
3: De jöjjön valami autó is.
2: De lehetne, hogy te vagy a kidobó specialista, és mindig téged hívnak, nem a kapitány, hanem téged, hogy gyere Évi kidobni. Kidobni a rácsot.
3: Ezt a felelősséget bírnám. Én azért tudnék engedélyt adni. Lehet. Ennyit mondanék.
1: Na jó, valaki mondja, a rendőrök alkohol és drogmaraton tartanak. Ez így volt megfogalmazva? Én tegnap pont belefutottam egy ilyen...
2: Ellenőrzést, ugye?
1: Ellenőrzést, igen, jó. Igen.
2: Igen. Nem egy ilyen hétvégét.
5: Nem.
1: Hát ezt is írt, hogy hol lehet jelentkezni, kérdezte valaki. Én tegnap belefutottam egy ilyenbe, megállítottak, nagyon kedvesek voltak. Nem értettem, hogy miért állunk egy körforgalom előtt, jöttem haza pont Martonvásár felől a 7-es úton, és akkor ott is, és mindenkit megfújattak. De így, hogy autóból csak vele kellett távolról fújni, aztán mehetél tovább.
3: Igen, van ilyen.
5: Van, és ugye egész héten tart ez a vizsgálat, ahol téged megállítottak, de pénteken egy 24 órás ilyen ellenőrzési maraton lesz, ahol majd a drogosokat, meg az ittasokat is megpróbálják.
1: És hogy tudok úgy az autómból kipisilni? Nem, az a drog, nem?
3: Nem.
1: A melyik a drog?
3: A drogot szerintem
2: de ha, nem lehet. De az ellenőrzésen produkálod ezt az autóból kipisilést, az a dínyertes lesz azonnal.
1: Tegnap csak ki kellett fújnom.
2: Meg lesz a hétfogása azonnal.
1: Nem csak töltem. Na mindegy. Jó. Gyerekek, jövünk vissza Szabó Franciskával. Tudjátok ki ő? Ő az a lány, aki itt volt nálunk tavaly áprilisban a stúdióban, és ő volt a pofozó világbajnok, Power Slap, így hívták az ő sportágát. Az a nő, aki egyetlen egy pofont ad, majd ad a másik is egy pofont, majd ad megint ő egy pofont, de általában, amikor ő ad egy pofont, akkor elájul a másik. És ezt ő csinálja Amerikában óriási sikerrel, egyébként Sina Bátori néven, és Franciska egyébként sok más sportágban is, küzdősportban jeleskedett, volt már MMA-s, volt pankrátor, volt judós, minden, és most boxol, ugye?
3: Igen, boxol, most azt próbálta ki.
1: Kipróbálta, volt egy profi mérkőzése, és ebben az volt az érdekes, hogy a kihívója már a sajtótájékoztatón úgy provokálta őt, hogy egy hamburger így belenyomott az arcába.
2: De nem volt jó ötlet, ez látszott már akkor a videón, és utána is.
1: Igen, mert hát ott úgy kellett szétválasztani őket ezzel a sajtótájékoztatón, de aztán eljött a meccs napja. Na, csak annyit mondok, első menet K.O. De K.O.
2: Női boxban azért ritka a K.O.
1: Nagyon ritka a K.O. De hát a mi barátunk Szabó Franciska, az a Sina Bátori, az első menetben kivégezte őt, és még aztán vitt egy ilyen vigasz hamburgert ő is neki a végén. A lényeg az, hogy mindenképpen beszélünk-e vele, olyan rég dumáltunk, és hát ez egy nagyon szép eredmény.
3: Én nagyon örülök, hogy beszélünk vele, mert én láttam azt a videót, mikor itt volt, és egy abszolút egy olyan alak, amiről tudnunk kell, hogy mi hajtja őt.
1: Abszolút. Hívjuk Szabó Franciskát, azaz Sina Bátorit a hírek után.
0: Ne csak hallgass! Nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu per Retro Rádió. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
8: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub goldtagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az abban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
9: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyel a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
11: Notino. Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
12: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
11: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
13: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár, dönt. MyGuard, új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
16: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
17: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
16: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
17: Szállás.hu.
16: Úgy is tett.
18: Buongiorno!
19: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek.
18: Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
20: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Viszmajor helyzetet hirdettek a tavaszi fagykárra, közepes az akácméz termés. Napos időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykára az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Búna Szabolcs a Tárca honlapján azt írta, ez a március 1-e és május 14-e közötti időszakra, illetve 12 járás kivételével az ország teljes területére érvényes. A kárigényeknél a közlemény kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek, mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
23: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10.000 tonna fölötti akácméz termet az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
22: Biztonságosak Európa vizei a nyári fürdőzéshez. A természetes fürdőhelyek több mint 85%-a kiválónak számít az unió minőségi előírásai alapján. És csak másfél százalékuk tartozik a kifogásolható kategóriába, egy friss értékelés szerint. A kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb. Eléri vagy meghaladja 95%-ot. Magyarországon ez az arány 64%-os. Hamarosan indul a hazai dínyes szezon, a termelők várhatóan a jövő hét közepétől kezdik el szállítani a termésüket a hazai boltokba és piacokra. Magyarországon az elmúlt években nagyjából 3700 hektáron termesztettek dínyét a gazdák, főleg Békés, Jászlaguna-Szolnok, Tolna, Baranya és Szabolcs vármegyében. Az éves termésük pedig akár a 200.000 tonnát is elérheti. Napról napra fokozódik a meleg, ma még időnként megzavarhatják a felhők a napsütést, és egy-egy zápor sem kizárt, de az élénk szél mellett már 28 fok körül alakulnak a maximumok. Holnap is sokat látjuk majd a napot, és már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Pénteken is napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség is, akár 35 fok is lehet. Nagyon meleg lesz a hétvégén is.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Az Útinform-tól tudjuk, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Biatolbágy és az M0-as autóúti csomópont között a 25-ös és a 18-as kilométer közötti szakaszon. Az erős forgalom miatt szakaszos torlódás, lassulás alakult ki a külső sávban. De erősödik a forgalom a főváros felé vezető más utakon is, például az M3-os autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól, a 31-es főúton Mendetérségtől és az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is. Vezessenek körültekintően.
24: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra és 12 perc van most, és jó reggelt, szevasztok! Hello, kedves hallgatók, szia Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Gyuri, hello!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, még a rendőr sztorira egy SMS, ami egyébként nagyon-nagyon érzékelteti az egész helyzetet, azt mondja, igen, igaza van a kollégának, te döntsd el 2 másodperc alatt, hogy mit tegyél ezzel az ökörrel. Leviszed a földre, vagy homlokon küldöd-e 9 mm-essel. Az ügyész meg fél évig lapozgatja a BTK-t, hogy tud-e alád vágni. Azt kéne megérteni a sok tudományos munkatársnak, hogy egy rendőrnek az egyik lába börtönben, a másik a temetőben van. Igen, szóval ez, hogy 2 másodperced van dönteni az utcán, és tényleg, ahogy ő mondja, az ügyész meg ott lapozgatja a BTK-t, most akkor hol, melyik nő az ba tud ba. Tehát, hogy nem arányos, ez sem.
1: Hát nem életszerű. Nem, amit az ügyészek igen. csinálnak.
0: És az ügyész egyébként jogtudós, a rendőrnek van egy alapképzése, és abban benne vannak a jogszabályok, amiket valamikor levizsgázol.
2: És ő van nyomás helyzetben.
0: És ő van nyomás alatt.
2: Mi állampolgárok pedig azt szeretnék, hogy a rendőr minden helyzetben megvédjen, keményen fellépjen, és biztosítsa a biztonságunkat.
1: Igen.
2: Na hát, és ott áll a rendőr ennek a dilemmának a közepén.
1: És utána
0: igen, ezzel csak azt akarom mondani, hogy igen, hogy a bíróság előtt is aránytalan.
2: Igen.
0: Aránytalan az, amit egy ügyész és egy jogász és egy ügyvéd és egy bíró a felkészültségével előad a rendőrrel szemben.
2: Igen.
0: Ugyanarról az
1: helyzetről. Igen.
0: Na jó, ennyit erről. Gondolom, hogy mindenki emlékszik Szabó Franciskára, tavaly áprilisban járt ő nálunk, és ugye Sína Bátori néven

0: aratott elképesztő sikereket Amerikában. Ő volt a Power Slap világbajnok. Ez a pofoszkodás. És te hallottad, láttad azt a műsort?
1: Igen, ugye? Én láttam ezt a műsort, és hát egyrésztről zseniális volt. Tehát nagyon jó karakter, egy olyan sportoló, akit, amiről mindig szoktunk beszélni, igen, hogy legyen egy jelenség, és hát nyilván az a sportja meg elképesztő. Tehát ez a pofoszkodás zseniális.
0: Igen, ez arról szól, hogy egymással szemben állnak ugye a lányok, és akkor mindenki üt, felváltva ütnek egyet-egyet, és amelyik jobban bírja, az nyert.
2: És ebben a Franciska ős tehetség.
0: Hát, mert általában a keze alatt összeesnek az ellenfelek.
2: Ez jó, az ős tehetség.
0: Pontosan. És amikor tavaly itt volt Franciska, és bejött hozzánk, és Lacika, ugye a drága, mi kis vizuális Lacikánk, ő hipnotizálva volt tőle. Tehát ő teljesen annyira lenyűgözte ez a lány, hogy az se zavarta, hogy őt állítottuk oda, hogy őt pofozza meg Franciska.
2: Ki jelentkezett rá?
0: Igen. Lényegében igen. És csak hogy emlékezzetek arra, hogy tehát odaállt Lacika, egymással szembe álltak, és aztán Sína Bátori, azaz Franciska karja lendült. Szia Franciska, jó reggel!
3: Jó reggel, sziasztok!
0: Figyelj, emlékszel arra, amikor azt mondtad, hogy jó, kipróbálom, akkor te pofont kaptál először, vagy adtál?
3: Egyébként az is viral ment, az a videó, mert ő utána egy bukfencezett. Amikor
2: jó, az a bukfencez.
3: Az a kedvence. Szeretném bukfencelgetni. Ja.
0: Kiválalja be a pofont Franciskától most így, ahogy mindent tudunk erről a dologról, erről a műfajról.
3: Hallják, nézzük is, valami jusson a fülüknek.
0: Jó, kiválalja a lágy próba pofont Franciskától, csak azért legyen emléked.
4: A pofonba beleállok.
0: Na, igen?
4: Hát persze. Hát miért nem?
3: Jó, csak imitál.
0: Lacika, tényleg bátor vagy, Lacika oda megy most Franciskához. Franciska egyébként brutál jól néz ki.
2: De várjál, most a fal felé ütöd, vagy elfelém, hogy el tudjam kapni, ha úgy van.
3: Fal felé.
0: Jó, de tényleg lágyat, jó? Tehát,
3: látod, itt már hajlítom a lábamat. És pum!
0: Yeah, de cuki vagy! Én már úgy megijedtem.
4: Hidd el, a szele is kemény volt.
0: Nagyon cuki vagy. Nagyon gyorsan még annyi, hogy te mikor itthon vagy, mivel foglalkozol? Ütsz egy homokzsákot? Vagy?
3: Nem, MMA versenyekre készülök, úgyhogy abban is volt már.
0: MMA-ra?
3: Én amúgy MMA-zom, igen, igen.
0: Oh, baby! MMA. Ez volt ugye tavaly áprilisban. MMA, aztán volt itt minden, judo, stb. És ugye most azt olvastuk róla, sőt, hát meg is néztük gyorsan a videót, hogy legutóbb Manchesterben lépett ringbe, de most boxolóként ez a Misfits Boxing Gála Tina Snows ellen. Viszont ezt a mérkőzést, ezt megelőzte egy kis botrány, mert volt egy sajtótájékoztató, és akkor ez a Tina, ez elkezdte nagyon provokálni Franciskát, olyannyira, hogy egy hamburgert nyomott az arcába. Erre Franciska, hát őt le kellett fogni, három testőr vitte odébb, és így ez az apritás, ez megmaradt a boxmeccsre, a ringre.
2: Igen, ott már abban a videóban látszott, hogy nem volt olyan jó ötlet felpiszkálni a Franciskát, tehát ez nem...
0: Nem. És ugye Franciska, tehát ugye ő Sína Bátori néven szerepel. Egy rövid közvetítés csak, hogy mit váltott ki az amerikai műsorvezetőkből az ő harca, ezt halljátok most. She's continuing, but that expression does not tell me she wants to, BJ. She should take the knee, take the breath, get it. Oh my God. The towel comes in, the Knight Rider will head home in the losing column. Sína Bathory gets it done in one with these fans. Sína Bathory presenting a burger. Igen, tehát, hogy gyakorlatilag egy perc alatt kivégezte.
2: Nagyon durva.
1: Nagyon durva.
0: Ez volt, így van. Na, van miről beszélgetnünk. Itt van velünk Szabó Franciska, azaz Sína Bátori. Szia Franciska, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello! Na, milyen volt végighallgatni a múltadat?
5: Jó, az vicces volt.
0: Itthon vagy amúgy?
5: Igen, két napja értem haza, de most már a Power Slap-el forgatok, mert most lesz az ÖF címért a meccsem július 30-án Szerbiában, úgyhogy nincs megállás.
0: Ó, júni 30 Szerbia, és akkor ott éppen power slap-ez. Akkor te most ugrálsz? Mert múltkor, amikor itt voltál, mentél MMA-zni, ez most egy box gála volt.
5: És igen, most... hát az az igazság, hogy ugye nőknél nagyon nehéz egyébként így meccset találni a közös sportokba, és éppen ezért örülök minden lehetőségnek, ami megtalál, úgyhogy nekem nagyon rajtra késznek kell lennem, éppen bármilyen küzdősportba felkérnek meccsre, és nagyon örülök a lehetőségeknek.
0: Évi, ugye itt van velünk Risztov Évi, olimpiai bajnok, úszó, és ő azt mondja, hogy hihetetlenül, tehát nagyon bírod őt.
1: Én nagyon bírlak téged. Egyrészt én azért nagyobbat adtam volna Lacikának, tehát a múltkor, ugye nem ültem itt, tehát én bátorítottalak volna, de hogy számomra az, hogy hagyd tegyek fel egy kérdést még az előző történethez, hogy az, amikor megütsz valakit, akkor ott előtte fel kell spanolnod magadat, hogy kijöjjön a teljes erő, mert én például akkor tudnék izomból ütni, ha nagyon ideges vagyok. De ez úgy általában reggel 8-tól délután 4-ig van.
5: Hát igazából Power Slabbe is azt a részét szeretem jobban, hogyha engem először megütnek, mert utána nekem valami elszáll, és akkor így ki tudom hozni a 200%-ot magamból. Az, hogy itt valakinek csak úgy ok nélkül neki menjek, az annyira nem bal rám. Ezért is volt olyan él a boxmatchnél, hogy a csaj hergelt már engem ugye a sajtótájékoztatón, vagy annál a face-offnál, és így igazából lelkiismert furdalás nélkül le tudom mészárolni őket.
0: Ez volt a legszebb szó. Én láttam ezt a mérkőzést, hát mit láttam, a mérkőzést tartott egy percig, de ezt már mindig meg akartam kérdezni, hogy ugye ez a face-off, vagy ez a sajtótájékoztató, amit te is említettél, hogy ott lehetett látni ezt a provokációt, lehetett látni a reakciódat, és az ember mindig azt kérdezi magától, hogy vajon ez egy megbeszélt dolog, ez a show része, a rendezők kérik azt, hogy legyen valami, vagy tényleg az ellenfeled döntött így ezzel a hamburgerrel, hogy neked megy, te nem tudtál semmiről, és tényleg bepipultál. Ez hogy volt?
5: Valójában a karakterek nagyon meghatározóaknak kell lenni ahhoz, hogy hosszú távon bent legyünk ilyen ligákba, tehát nem akarnak unalmas versenyzőket, a UFC is így van felépítve, tehát minél több a balhé, annál tovább maradsz bent. Na most szerintem a csajna tudta, hogy elég hamar el fog nálam bérezni, és szerintem nem volt neki más lehetősége felhívni magára a figyelmet. Úgyhogy ott látszott is a videóban, hogy azért volt egy pár másodperc, amíg így végigfutott az agyamon, hogy most mi történt, hogy az most komolyan megcsinálta, hogy mivel játszik a csaj konkrétan. És
0: az életével.
5: Igen, és igazából a Misfit rájöttem, hogy itt kimondottan arról szól, hogy az érzelmeket, meg az indulatokat azt szeretné a főszervező, hogy kivigyék, tehát ez hoz nézettséget, stb. És igazából meg is hozta, tehát valójában a csaj nagyon jó munkát végzett, mert majdnem, hogy jobban fel voltak spanolva a mi meccsünkre, mint a főcím meccsre.
0: És ott ezen, amikor lefogtak téged a testőrök a hamburgeres jelenet után, akkor te tényleg, tehát hogyha te ki tudsz szabadulni, akkor megütöd?
5: Hát én abban voltam.
0: Abban voltál, jó.
5: Apekám elöntötte a
0: hagyom. Istenem. Na, szóval, aztán ugye itt volt a maga a mérkőzés. Első menetben kivégezted, ahogy mondtad, lemészároltad. Ez egyébként hány menetre volt kiírva ez a meccs?
5: 4x2 perc.
0: 4x2 perc, aha. És neked volt arra taktikát, hogy milyen gyorsan akarod befejezni? Most csak azért kérdezem, mert ugye olyan vehemenciával estél neki, hogy azért ezt 4 meneten keresztül nem lehet bírni ilyen erővel. Tehát
5: igen, a sajtótájékoztatón megígértem neki, hogy 30 másodpercen belül ki fogom ütni.
0: És mit láttál egyébként rajta a sajtótájékoztatón és majd a ringben? Félelmet, vagy ő is magabiztos volt, mint te?
5: Vajon vegyes volt, mert néha-néha olyanokat szólalt fel, hogy mondom, a csaj ilyen deluló, mondom, most kajak elhiszi, hanem amiket mond, vagy mondom, csak a média miatt tolja. Tehát így néha engem is azért összezavart, hogy mondom, az nagyon magabiztos a csaj is. Valahol működött, mert én tényleg úgy készültem rá, tehát most papíron tényleg így kellett, hogy vége legyen ennek a meccsnek. Azért neki nincsen akkora sportmúltja, mint nekem, de mégis azért én úgy készültem arra, hogy nekem egy nagyon jól kell teljesítenem, tehát nem éghetek be. Tehát így volt egy minimális pressure rajtam, de ezen kívül szerintem úgy teljesítettem, ahogy ezt elvárták.
0: Ő egyébként kicsoda, ez a Tina Snow? Ő egy boxoló, vagy ő is mindenhol?
5: Neki már volt 2 boxmeccse neki, tehát most így nem tudom, ebből megítélve, nem tudom, milyenek lehettek azok az ellenfelek, hogyha most is sikerült nekem így ilyen hamar bedarálni. Hát ő igazából modellkedik, meg azt hiszem felnőtt filmes.
0: Ó, látod, ez is egy szép háromszög. A box, a modell, meg a pornó, nem? Hát azért az izé. Azért az is bájos.
5: Hát én azt vettem észre, hogy, a, hogy ezek a gálákon egyre jobban belevonják ezeket a hölgyeket, mint díszlenék is, mert nagyon-nagyon magas követési számmal rendelkeznek.
0: Ja, ja, ja, igen.
5: Nagyon megdobja a nézettséget, és a UFC-be is szoktam látni, hogy az egyik hölgy az mindig face-off-hozik a versenyzőkkel, úgyhogy itt van egy komolyabb stratégia mögötte.
0: Hát nyilván, és egyébként az Évivel is, a Risztó Évivel is beszéltünk arról, hogy a sportban mindig kellenek olyan show elemek, amik nem a sport része, és pontosan azért, mert hogy
5: minél színesebb legyen a nézőközönség, igen.
0: Egyébként, amikor itt voltál a stúdióban, akkor ilyen mondtad, hogy az MMA-val, nem, meg a pofoszkodással is, hogy jól lehet azzal keresni, ugye közben MMA-zol, boxolsz, mindent csinálsz, melyik a legjövedelmezőbb mégis a te számodra? A box, az MMA, a pofoszkodás, melyik?
5: Majd a box lesz nagyon jó. Azt szerintem az egyik legmagasabban fizetett sportág. Szerintem pont azért is, mert annak van az egyik legmagasabb nézettsége is. Azért a Misfits egy nagyon kiemelkedő gála, főleg Angliában, tehát ott abszolút number van. És nyilván nekem ez az első meccsem volt, de nagyon-nagyon elégedett volt velem az egész szervezői stáb, és már úgy néz ki, hogy valószínűleg szeptemberre már hívnak is vissza, és igazából így meccsenként fogják majd valószínűleg emelni a fizetésemet, de a következő meccsem valószínű a kétszeres olimpiai bajnok aikidós csajszi lesz, vagy tékvándós.
0: Tékvándós lesz, aki szintén boxolni fog, tehát ez újra box
5: igen.
0: lesz.
5: Aha. Igen, itt ez a lényeg a Misfitsben, hogy annyira vegyesek vagyunk más sportákból, vagy éppen valaki felnőtt filmes is, így vagyunk összeválogatva, mert ugye az emberek kíváncsiak, hogy igazából ez hogy tud egy ilyen meccs lezajlani, tehát ki mit tud hozni.
0: Igen, egyébként a box stílusodban lehetett látni azt, hogy a pofoszkodásból jössz, tehát ugye itthon nálunk ezt ilyen parasztlengőnek hívják, de a lényege az, hogy egy hihetetlen nagy ívet ír le a karod, ami ugye óriási lendülettel érkezik az eltalálandó felületre.
5: Igen, még nagyon nagy ívbe ütök, és ezt próbálja kiverni belőlem a boxedző.
0: De ezt akarom kérdezni, hogy ez jó ötlet kiverni belőled? Tehát, hogy mert ezt te tudod, tehát te olyan erőt tudsz abba a nagy lendületes karlengésbe összpontosítani, amit lehet, hogy egyébként egy ilyen tömörebb mozgásnál nem tudnál, nem?
5: Hát az az igazság, hogy egy sokkal tapasztaltabb boxom, most nyilván nem profi meccsem lesz a közeljövőben, de ott nagyon látványos, hogy én azt az ütést indítani akarom, hogyha nagyon nagy ívből csinálom.
0: Aha.
5: Nagyon nagy ívből akarok ütni. Tehát itt valószínűleg el is fog menni, főleg a tékvándos csajszínál azt vettem észre, hogy nagyon lent van a keze, tehát nagyon szabadon van az arca, mivel ő inkább rúgásból, ugye, jeleskedett versenyeken, úgyhogy itt vannak azért megpróbáltatások, meg olyan berögzött mozgások, amiket hozunk, és így
0: persze.
5: Igyekszünk csiszolni rajta.
0: Na most a végén ugye azt is lehetett látni, hogy te is vittél neki oda egy hamburgert.
5: Azt láttátok? Igen. Sokan nem látják.
0: Én láttam, és vittél egy hamburgert, és még a boxkesztyű rajtad volt, és így vitted kvázi a tenyereden a boxkesztyűben neki a hamburgert.
5: És így kiverte a kezemből.
0: Szóval ezt akartam kérdezni, hogy először is az arcát nem tudtam értelmezni, hogy ott mosolygott vagy sírt?
5: Én szerintem megijedt, azt hitte, hogy vége, és én még oda megyek, és lekeverek neki egy maflát.
0: Közben csak egy hamburgert vittél neki.
5: Igen, mondom, csak hoztam egy hamburgert.
0: És azt a hamburgert már direkt bekészítetted? Tehát a csapatodnak mondtad, hogy egy hamburger legyen ott a ring?
5: Igen, ez az én ötletem volt, hogy a végén viszek egy hamburgert neki, csak én nem a képébe fogom adni, mert én rendesen boxszabályrendszer szerint ezt le fogom játszani, a végén megkap tőlem egy ajándék hamburgert.
0: És én néztem az arcát, és nem tudtam, hogy az most mosolyog, vagy benne van a fogvédő, vagy sír, vagy izé, de azt, hogy kivette a kezedből, azt én nem láttam. És utána már nem kommunikáltatok többet, ugye?
5: De még a reggelinél később odajött, meg én valahol azért tisztelem a csajt, hogy ezt így bevállalta őszintén, mert kint Tájföldön, és kint voltam idén ilyen Muay Thai versenyen, és hárman visszamondták, egy meccset tudtam kapni négyből. És úgy, hogy azért ott az hozzátartozik a kultúrájukhoz, hogy kb. Mindenki tud ugye mindenki ért a Muay Thai-hoz szinte, és mégis a csajok visszaléptek. Itt meg ez a csaj beállt azért ide a ringbe ellenem, tehát látta nyilván a videóimat, hogy milyen erő van bennem.
0: Igen, az érdemes megnézni azért. Na jó.
5: Annyit mondott egyébként, bocsánat, hogy közben, hogy azt az egyet

0: hogy így van felépítés, észreveszi azt, hogy ez egy show műsor, nem pedig azt hiszi, hogy na hát olimpiát kell nyerni, akkor minden nagyon jó
1: hát
0: lesz.
1: Ne így irigyeld, hát neked is itt van a lehetőség, ez a Miss Fizz Box kála simán.
0: Miss Fizz, hát de ahogy is
2: az nem, de ugyanakkor de tényleg ne ostorozz magad, tehát teljesen más millióból jöttél, tehát hogy ezek a merev struktúrák, de... ezek a régi reflexek, stb. De most komolyan mondom, tehát hogy...
0: annyira nem ostorozom magam, de például ez a pofoszkodás, ez nekem is tetszik. Tehát ez szerintem. A sport, ez nagyon tetszik. Tehát, hogy hát figyelj, jobbkezes vagyok, bum!
1: Ha akkor, mikor ugye bent volt, és a Lacika ideált, ha akkor már velünk dolgoztál volna, akkor logikus lett volna, hogy te állj elé, hiszen akkor csajjal tudod.
0: Így van, annyira bátrak vagytok.
2: Figyú, láttad a videófelvételeket? Tehát egy ilyen Sina Bátori ütéstől látta. Elájulsz.
0: Látta. Tehát az, tudom.
2: És pedig nyitott tenyér, tehát nem ököl, nyitott tenyér.
0: Én nézem őket, tehát én nézem ezt a sportot. Jaja, elképesztő. Okay. Elképesztő, aki oda mer állni is.
2: Hát hihetetlen, nem hosszú egyébként egy ilyen mérkőzés, nem. De mindent, amikor csak YouTube-on nézed, fáj. Tehát fáj nézni. Nem tudok mit mondani.
1: Igen, amikor tényleg olyan állapotban volt az ellenfel, hogy fel akart állni és bukfencelni tudott csak.
2: Ezért mondta Lacikának, hogy ő is akar-e bukfencelni. Na jó, gyerekek, azt tudom kérdezni tőletek, drága barátaim, drága hallgatók, hogy azt a helyzetet meséljétek el, amikor egy hamburger mindent megváltoztatott az életedben.
1: Miért vagy te tele témával? Látom, hogy írod arcodon.
0: Esküszöm, írok egy SMS-t.
2: Szerintem ez tud lenni. Ez tud lenni. Tehát először is ugye látjuk az összes ilyen Meki reklámot, amikor bárki valamit éppen csinál, és akkor abból gyorsan kilép, mert neki most Meki kell.
1: Van ilyen, van ilyen is. Van az a buli utáni hazamenős, mert valamilyen hamburger, bármi, ami kezed közé kerül. Van.
2: De lehet a régi hamburger még, akár az Átkosban is, amit a körúton ez a csalamád és ízés, és neked ott hajnal egykor azt meg kellett tenned. Igen. Az is lehet, hogy valami szerelmi szál köt téged hamburgerhez.
1: Simán, ott együtt hamburgereztetek először, vagy ott ismerkedtetek meg.
2: Így van. Ászárhoz melyik a legközelebbi hamburger?
3: Ácson. Van egy nagyon jó hamburgerező, úgyhogy az a legközelebb.
1: Ácson. Igen. A reguli után mindig hamburgerezik egyébként.
3: Igen, én veled is mindig ettem. Tehát az, ami lezárunk buli után, egy hamburger, a Gyurival is, még amikor együtt partiztunk.
2: Szóval a hamburger az életet tud menteni, a hamburger az történeteket kreál, a hamburger emlékeket ébreszt.
1: Franciska esetében feldühít, ugye bármilyen.
2: Franciska esetében feldühít. Az a helyzet, amikor egy hamburger megváltoztatott mindent az életedben. 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az ön ideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
6: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Ashwagandha, Maka gyökér Q10, Panax Ginseng, NR, Potemix Energy. 18 összetevő egy precízen felépített formulában. Akció a potemix.hu-n.
10: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker, meg tudod csinálni.
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata a május

0: 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Külföldi turisták pörgették fel a hazai turizmust tavaly. Felébredt az Etna. Ma már közel 30 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén, az apák napjához kapcsolódva, az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jólétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet. Mondta a rádiónknak Bertukné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
7: A legfőbb kulcsa az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a háziorvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető.
6: Már zajlanak a középszintű szóbeli érettségik július 1-ig országszerte 1170 helyszínen. Több mint 3300 bizottság előtt adnak számot tudásukról a diákok. A szóbelik után ki is hirdetik az érettségi eredményeit. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbeliket tartották meg, akkor csak nem 75 ezeren vizsgáztak. Öpörgették a hazai turizmust a külföldi turisták tavaly. A KSH adatai szerint több mint 4%-kal többen érkeztek az országba, 15%-kal hosszabb időt töltöttek el, és 12%-kal többet is költöttek. Leginkább az Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Izraelből és az Egyesült Államokból érkező vendégek száma nőtt. A belföldi utazók száma ugyanakkor csökkent tavaly. Utazásaik száma és időt tartalma ennek ellenére nem esett vissza. Ismét felébredt az Etna, hamu felhőt ereszt ki magából a vulkán. Emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén hétfőn. Egyelőre jelentősebb késések nélkül. Utoljára januárban volt aktív Európa legnagyobb tűzhányója. Ma már közel 30 fok is lehet, de hogy mit tartogat a folytatás, az most kiderül. Napról napra fokozódik a meleg, ma még időnként megzavarhatják a felhők a napsütést, és egy-egy zápor sem kizárt, de az élénk szél mellett már 28 fok körül alakulnak a maximumok. Holnap is sokat látjuk majd a napot, és már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Pénteken is napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség is, akár 35 fok is lehet. Nagyon meleg lesz a hétvégén is.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól, valamint a 31-es főúton Mende térségétől, és az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is, adta hírül az Útinform. Közben már szakaszos torlódás, lassulás alakult ki a külső sávban az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Szárliget és az M0-as autóúti csomópont között. Több szakaszon dolgoznak már az útépítők az 52-es főúton Fülöp-Szállás és Solt között. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készülhetnek.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3.93 perc múlva van egy közlekedésünk és rengeteg hamburger sztorink, akár iszer, akár nem, tényleg sok. M0-ás az M5-ös felé a Nagy Duna hídon torlódás, több kilométer sopja fényező üzente.
2: Nagyon szépen köszönjük, itt egyébként egy kamion, egy műszaki hívás kamion okozza a fennakadás, több kilométeres a torlódás.
1: Na most nosztalgiázunk egy picit a hamburgerekkel, azt mondja, egy ideig hamburger számomra a City Grill-es verzió volt. Ti még nem emlékezhettek a City Grill-re. Ez a Szociban volt Magyarországon, és ugye a McDonald's-ot próbálták leutánozni, és egy ilyen egyen külsejű étterem volt, és ugyanúgy kis csúszdán csúszott ki a hamburger, be volt csomagolva, hamburger volt, meg City Grill kolbász is lehetett kapni, hasábburgonya, stb. És a Flipper öcsiék valami dal, tehát azok reklámozták.
3: Igen, valamilyen retro összeállításban láttam a reklámját. Aha.
1: Na, ez volt a City Grill. Az ország több pontján volt. Majd 1985-ben Bécsben életemben először voltam Mekiben, amikor akkor jöttem rá, milyen is az igazi hamburger, Fati üzente. Életem hamburgere, ami megváltoztatott mindent, az egy Mekis hambi volt, addig hamburger csak képről láttam, és ott óriási volt. Amikor megkaptam a hambit, az viszont olyan pici volt, hogy szentül azt hittem, hogy ez csak a hús, és a zsömit utána kapom meg, gabesza egy lakó. Igen, amikor a képnek semmi köze ahhoz, amit kapsz.
4: Semmi köze, nem? Azt várod, hogy azt kapod, és kinyitod, és mi ez?
1: Igen, a mai napig. Sziasztok, a West End helyén volt egy jó hamburgeres. Ú, oda én is jártam. Nem volt West End semmi az ízés, ott volt valami ilyen lakókocsi,
3: nem tudom. Ugye piactér volt az, nem?
1: Vagy valami, mi volt a West End, nem tudom, szakadt volt, nagyon. Diszkó után éjjel ott ettünk, fejenként hármat, mindig éhesek voltunk. A cimbora kidobta a húst, mert nem szereti. Nem nekem adta. Megvertem. Darusati.
3: Azok a régi szép buli utáni emlékek.
1: Hát ezek olyanok, igen. Basszus, a West End helyén ott volt tényleg egy hamburger. Sokszor ettem ott. Sziasztok, Városligeti műjégpályán ettem életemben először a hamburger. Gyermek voltam, megkérdeztem, mi az a finom piros szósz benne. Azután mindenhez ketchupot kértem, otthon a szüleimtől, ez több évtizede volt. Akkor a gyerek meghóstolja, bejön a, hát talán még nyugatról, de az is lehet, hogy nem nyugatról, és akkor mi az a piros szósz?
4: És az volt a ketchup.
1: És az volt a ketchup.
4: Igen. De jó.
1: Sziasztok, első randi, közös hamburgerezés, egy kis falu széli strandbüfében. Nagyon romantikus volt, közösen ettünk egy hambit, ez 33 éve volt, azóta együtt, 30 éve a férjem, puszi nektek, Angelika. Gyuri, te kajamentén szedtél föl csajt?
3: Biztos vagyok benne, hogy ilyen fesztiválos zsíros kenyerezés, ilyesmi, tudja, hogy valami volt.
1: Zsíros kenyerezés.
4: Igen. Engem meg csak kajamentén tudsz felszedni.
1: Tudom.
4: De nem egy bonyolult történet.
3: Ott lehet rád lecsapni.
4: Ott lehet, bárhol le lehet, ahol lenni lehet.
1: Sziasztok, első randink egy hamburgerezőben volt 2013-ban, úgy reklámozták Kautsky Armand hangjával, hogy Magic Burger szott jó. Szóval így fölmondta az Armand?
4: Hát
1: lehet, hogy csak helyireg. Azt mondta, hogy nem lehet használni országosan, csak, csak Magic van. Burger, szóval jó.
3: Nem tudta az Armand, hogy rögzítik, amit éppen ott kiabál.
1: Ezt a reklámot átküldtem a lánynak, majd egy olyan jó randi kerekedett belőle, hogy azóta közös lakás, házasság, két gyerek, meg minden, ami ezzel jár, megváltozott az életem, de nem bántam meg. Figyelj, hívj már fel őt is, hát ez megvan nekünk.
3: Azt hittem az Armandot.
1: De, hát az Armand nem fogja ezt bevallani. Magic Burger, szóval jó. Itt van. Oké, megvan? Jó, sziasztok, életem a hamburger, ez már nem az. Életem a hamburgerre 2003. szeptember, Nyíregyháza, Búzatér. Piedone Burger névre hallgatott, nagy buci, csalamádé, friss zöldségek, három húspogácsa, mustár, ketchup. Akkor jártunk autós iskolába, útba esett, jól esett, és korisként fontos volt, hogy 450 forint.
4: De jó.
1: A hamburger változtatta meg az életem, amikor tavaly a saját büfénkben megcsináltam az elsőt egy vendégnek. Attól kezdve mert ott hagyni a feleségem egyedül az üzletben, előtte 35 év építőipar, nagy váltás a festés után, a faldoktor üzente.
4: Na, szép sztori.
1: Nagyon
4: nagy
1: jó sztori.
4: Lépés, igen.
1: Lája, van még egy. Egy lány Győrből így írta alá az SMS-ét, amúgy Györgyinek hívják, és itt van velünk a vonalban. Szia Györgyi, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt, Györgyi drága, életed hamburgere. Mi volt?
5: Hát, ahogy írtam is az SMS-ben, 8 évvel ezelőtt barátnőkkel elmentünk egyet táncikálni, egy szórakozó helyre ott nálunk, egyébként nagyon ajánlom nektek őket, mert egy
1: kubai... Hát a barátnőidet vagy?
5: A szórakozó helyet...
1: Hova mentetek?
5: Egy kubai dísz, egy kubaiak által hát nem tudom hány éve, jó pár éve. Igen, egy koktélbárjuk is van, és egy diszkójuk is van. Tehát oda repítenek Kubába, és fantasztikus. Igen, Győrben.
3: Néha ilyen kis utcabulik is szoktak ott lenni, meg ilyenek.
5: Igen.
1: De jó.
5: És oda elmentünk, csak úgy egyet táncikálni a barátnőkkel, és egyszer csak megláttam őt.
1: Őt, igen.
5: Jeleztem.
1: Mivel jeleztél?
5: A szememmel jeleztem.
1: Ő vette a jelzést.
5: Ő vette a jelzést, és elment a tánctérről. Én azon nagyon meglepődtem, hogy jó, oké, hát akkor biztos van neki barátnője, vagy külföldi, vagy nem érdeklem én. Visszamentünk a másik helyünkre a barátnőkkel táncolni, és egyszer csak látom, hogy jön oda a tánctérre, és keres, mint a Terminátor Szarakonor. Na, mi Jézus
1: Mária? Azt ismerem, azt a keresést, igen, amikor Schwarzi keresi Szarakonort. Úgy keresett téged, de? Igen?
5: Igen, megtalált, akkor már tudtam, hogy jó, akkor ezek szerint biztos kiment gondolkodni, hogy most mit csináljon a jelzésemmel. Oda jött, felkért táncolni, meghívott egy citromos vízre, mert mind a ketten autóval voltunk, és elkezdtünk beszélgetni, és azóta beszélgetünk.
1: Azóta együtt vagytok.
5: Igen.
1: És mi a hamburger sztori ebben?
5: Így hívják. Ez a vezeték neve.
1: Hát Hamburger Péter vagy? De mi? Hamburger Péter, Hamburger János?
5: Mondjam ki a teljes nevét.
1: Nem csak, de így kell érteni? Nem kell elmondanod, ha nem akarod, de hogy Hamburger Gyuri?
5: Nem, tehát... így van.
1: Ez a vezeték
5: neve. És igen, ez konkrétan a vezeték neve. És emlékszem, tehát nem mutatkoztunk be azonnal egymásnak, csak így egyszer kérdezte tőlem ez alatt a első éjszakai beszélgetés alatt, hogy szereted a hamburgert? No, persze, hát mondom, mindenki szereti a hamburgert. Jó, mert éppen most azt eszed.
1: Ó, mi a szárba volt?
5: A szárba
1: volt a fiú, vagy mi?
5: Tessék?
1: Mert a szádban volt? Vagy ez, hogy mi az, hogy éppen azt eszed? Györgyi, rögtön első éjszaka?
5: Nem.
3: Befoltad a hamburgert?
5: Ez képletesen volt. Nagyon jó a humorérzékünk mind a kettőnknek, és ezt
1: de ő magyar? Ő magyar? Mert
5: persze,
1: németeknek. Persze. Tehát ő hamburger, valami, és magyar. Értem.
5: Igen.
1: Istenem.
5: Van pár ilyen vezetéknév még Magyarországon.
1: Lehet, hogy van, de mondd már el, hogy te férjhez mentél már hozzá, vagy nem még?
5: Még nem.
1: Még nem. De ha férjhez mennél, akkor te felvennéd ezt a nevet?
5: Hát az én vezetéknevem is egy kicsit vicces, és így gondolkoztam már, hogy milyen néven fut.
1: Melyik? Na, majd én döntök. Melyik? Mondd a tiédet.
5: Hát nekem Boros.
1: Nem olyan vicces ez. Dolgoztam Borossal sokáig.
5: Tudom,
1: de nem.
5: Csak hogy így hát kötőjel választal a nevünket, akkor az olyan vicces.
1: Igen, nem? Boros Hamburger Györgyi, vagy Hamburger Boros Györgyi, vagy Hamburgerné Boros Györgyi, vagy Hamburgerné, vagy Hamburger Gyuláné, nem tudom. Hamburgerné, az szarul hangzik, ezt ne. Szerintem van... ez nehéz. Évi, te mit javasolsz?
4: Én, hogy ne vedd fel a nevét.
1: Ennyi.
4: Igen, én nem venném fel, még kötőjellel sem.
5: Hát ez vagy úgy lenne érdemes, hogy hamburger kötőjel Boros, és nyitunk egy hamburgerest.
1: Úgy lehet, igen. Mi a foglalkozásotok?
5: Egyébként mind a ketten nagyon fincsi hamburgereket tudunk gyártani. Voltak olyan trükkök, amiket ő tanított meg nekem. Hát a hobbink meg a megszállottságunk a főzés, úgyhogy
1: igen, jaj, tudom azt, okay, de,
5: végül is. Tehát, a foglalkozásunk ez, teljesen más.
1: Na jó. Györgyi, nem fogadlak tovább. Köszönjük szépen, üdvözlőjük hamburgert, és sok boldogságot nektek tényleg.
5: Köszönjük nektek meg minden csupa jót, és imádlak benneteket.
1: Köszönjük szépen, köszi, szia!
5: Sziasztok!
1: Szia! De cuki volt!
4: Igen.
1: Aranyos
4: igen.
1: Volt.
4: Élettel teli.
1: Így van, hangcsapdázunk egyet, jó? Hó, de jó! De rég hallottam a hangját.
3: Ez új lesz?
6: Új. Szoktok, akkor előtte is színszerezték benne, ennek volt, ott egy jelen pillanat, ott is, hát nem az a boxoló ott verni, akik vertem, meg persze nem biztos volt, hanem akik nagyített rész volt olyan, hogy meg volt melles.
3: De ismerős. Nagyon.
2: Hát, nekem nem.
4: Nekem sem. Hát én tudom, én elolvastam, de nekem a semmit nem mond, a hangja se.
1: Én se biztos, hogy kitalálnám, de nagyon örülök, hogy ő. Ha tudjátok, hívjatok 0-20-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda.
1: 9 óra lesz 4 perc múlva. Üzenik, hogy iskola titkár voltam, már nyugdíjas. Az egyik szülőt úgy hívták, hogy hamburgerné Zsíros Mária.
2: Na, szép párosítás.
1: Igen. Hát itt viszont azt tettem volna, hogy akkor inkább csak a hamburgert veszem föl, nem hamburgernének, nem? Tehát hát a zsírost elhagytam volna. Hát
2: vagy kötőjele, hamburger, Zsíros Hamburger Mária.
1: De akarod ezt, hogy zsíros hamburger legyél az egész életedben?
2: Én nem.
1: Eleve zsíros nem. Mária sem akarnék lenni. Itt hát boldog lennék, hogy hozzámentem hamburgerhez, és akkor Hamburger Mária az már jobb egy fokkal. Nem? De ez a hamburgerni Zsíros Mária, gyerekek, az aztán tényleg dupla. Ez...
3: Igen, van benne valami. Nehéz. Nehéz, hogy melyiket választ.
1: Na jó. Zsolt van a vonalban. Szia Zsolt, jó reggelt.
4: Jó reggelt, sziasztok.
1: Szia Zsolt, hol vagy? Fáradt vagy? Mi a baj?
4: Nem. Éppen dolgoznék.
1: Dolgoznál? Csak megakadál. Megzavartuk. Oké. Okay. Mivel foglalkozol, Zsolt?
4: Hát én redőnyözök.
1: Ó!
3: De jó, hogy jöttél.
1: Nem, hát majdnem, igen, mert na minden, akartam kérdezni, hogy vannak ezek a nagyon-nagyon régi faredőnyök, eszméletlen súlyosak, ilyen nagy-nagy fonott
3: igen.
1: Pánttal lehet felhúzni ott az ablak. Tudod, hogy miről beszélek, Zsolt?
4: Tudom.
1: Nagyon-nagyon nehezek. Régi építésű házakban. Hogy azok ugye mennek ott egy sínben, és fenn valahol összetekerednek, gondolom, a plafonban valahol, nem?
4: Bent a dobozban, igen.
1: Valami dobozban. Hogy ezt ki lehet cserélni műanyagra? Vagy az egész ablak keretet ki kell ahhoz cserélni?
4: Nem, ki lehet cserélni műanyagra, fénytengely, lefutót cserélni, és ennyi. A doboz maradhat.
1: A doboz maradhat. Nincs is doboz. Nem is látom, hol van.
3: Az el van dugva, nem? Az régen nem úgy volt, hogy el volt rejtve?
1: El van rejtve.
4: Így van. Jó. Úgy van kialakítva az ablak, hogy...
1: Jaj, hogy szóval, hogy a régi van. Keretbe bele lehet tenni.
4: Így van. Így.
1: Oké, ezt akartam csak tudni szakmailag, érted? Zsolt!
4: Csak is.
1: Figyú, itt van a hang neked, tessék.
5: Szolgatok, az előttes, hogy a szint szerezték be neki, ennek volt ott egy jelenpillanat, ott is, hát nem az a boxoló ott verni, akik verte meg, persze nem volt ott, hanem aki annak, tehát néz volt olyan, hogy meg volt mellesbi.
1: Na, sokan jól tippeltek amúgy, csak mondom.
4: Igen, én szerintem legalábbis az a tippem, hogy aki mindig mindenhol ott van.
1: Bizony!
4: Bunyos Pityu.
5: Nem volt egy olyan nagy boxoló előttes, hogy ugye színész volt, mellette meg persze boxolgatott. Ott is biztos volt olyan, hogy hát nem azokat szerezték be neki ellenpélnek, akik verhetetlenek voltak, hanem akik meg tudott verni.
6: Ott kell lenni mindenhol.
1: Ez a lényeg. Na jó van, Zsolt, meg is vagyunk, van egy bocsizacsit benne, egy baseball sapka, meg egy bögre.
4: Szuper. Nagyon szuper. Köszönöm szépen.
1: Mi is köszönjük neked, hívunk majd. Anett hív majd, jó?
4: Oké, rendben.
1: Köszi, szia. Hello. Na, ez volt 9 óra, 2 perc, ott tök jól csináltunk mindent.
3: Igen, nagyon jók vagyunk.
1: Jók vagyunk, jön Vokci, és először is ő tisztázni szeretné itt az Agrár Szerdájában, hogy mi áll a mögött, hogy kit szeretnek a szúnyogok, és kit nem.
3: Na, erre kíváncsi vagyok.
1: Téged, te hogyan szeretik?
3: Hát engem szeretnek. Engem sajnos szeretnek. Tehát jó lenne, ha valamit mondana arról, hogy ne kelljen fújkálnom magamat, tudod, állandóan.
2: Hát el fogja mondani a legfrissebbeket, amit tud erről a tudomány, és még képzeljétek, az is számít, hogy mit fogyasztunk például, mit iszunk alkohol szempontból. Még ez is szóba kerül majd.
1: Elhiszem egyébként, de van itt szerintem egy csomó más, valaki azt mondja, a vércsoporttól függ, valahogy a gyerekeket jobban szeretik, mint a felnőtteket, nem tudom, öregekre annyira nem szállnak, nem? Tehát az is...
3: Nem tudom, nem vagyok még öreg, de... Nem tudom, fogalmam sincs. Anyukámat is csípik.
1: Pedig ja, csípik.
3: Csípik pedig egyébként.
1: És anyukát húsi?
3: Családi genetikát
1: viszont. Jó, csak ezt akarom, de sovány öreget láttál csípni szúnyogot?
3: Nem ismerek olyat a környezetemben. De most, hogy mondom, mindjárt felhívok valakit, hogy van-e sovány öreg ismerősöm.
1: A másik, amiről szeretem beszélni a Voga, az, hogy képzeljétek el, a középkorban voltak még bírósági perek állatok ellen. És ezt vissza kéne hozni szerintem. Mert nagyon-nagyon sok törvénytelenséget követnek el állatok.
2: Igen, el fogja mondani János, hogy hogy zajlottak ezek a perek. Lehet, hogy tanulhatunk belőle.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Szerettünk volna szerények lenni,
6: De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
8: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
9: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
12: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
13: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
14: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
13: Ez az!
14: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
15: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
17: A tartozás összege 36.000 dollár.
18: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
19: Megoldom.
20: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
21: Mi történt magával, hangoló?
22: Nyisd ki a széfet.
20: A zongora hangoló. A mozikban.
23: Komfortos és tartós megoldás az intimflórádnak. A Genophyllus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Genophyllus Restore.
24: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
25: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
26: Viszmajor helyzetet hirdettek a tavaszi fagykárra, biztonságosak Európa természetes fürdővizei. Közel 30 fok lesz ma a csúcs. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykárra az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a Tárca honlapján azt írta, ez a március 1-e és május 14-e közötti időszakra, illetve 12 járás kivételével az ország teljes területére érvényes. A kárigényeknél a közlemény kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Közepes az idei akácméztermés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
1: mert a síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termet az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
26: Ismét felébredt az Etna, hamu felhőt ereszt ki magából a vulkán. Emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén hétfőn. Egyelőre jelentősebb késések nélkül, utoljára januárban volt aktív Európa legnagyobb tűzhányója. Biztonságosak Európa vizei a nyári fürdőzéshez. A természetes fürdőhelyek több mint 85%-a kiválónak számít az Unió minőségi előírásai alapján. És csak 1,5%-uk tartozik a kifogásolható kategóriába, egy friss értékelés szerint. A kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb. Eléri vagy meghaladja 95%-ot. Magyarországon ez az arány 64%-os. Ma már közel 30 fok is lehet, de hogy mit tartogat a folytatás, az most kiderül. Napról napra fokozódik a meleg, ma még időnként megzavarhatják a felhők a napsütést, és egy-egy zápor sem kizárt, de az élénk szél mellett már 28 fok körül alakulnak a maximumok. Holnap is sokat látjuk majd a napot, és már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Pénteken is napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség is, akár 35 fok is lehet. Nagyon meleg lesz a hétvégén is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
26: Egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-ás autóúton a déli szektorban, az M5-ös autópálya felé. A 6-os főút csomópontja előtt a 14-es kilométernél kell útszűkületre számítani a lassítósávon. A torlódás már több kilométeres. Lassulásra, torlódásra kell készülni a külső sávban az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szárliget és az M0-ás autóúti csomópont között. Közben az 5-ös főúton Dabas belterületén egy autó és egy tréler ütközött, a 39-es kilométernél a félútpályát lezárták. Az M7-esen Letenye felé Pákoz és Székesfehérvár között szalagkorlátot javítanak. Az 53-as és az 54-es kilométer között a mozgóterelés mellett a belső sávot zárják le. A torlódás itt is jelentős. Adta hírul az útinform.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Sporttörténelmi pillanatok az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokságon. Lionel Messi megszerezte a torna első tripláját. A címvédő Argentína ezzel a 3 góllal nyert Algéria ellen. Lionel Messi 16 világbajnoki gólnál jár, és utolérte az eddigi éllovas német Miroslav Klózét az örökös VB góllövő listán. A 8-szoros aranylabdás játékos egyébként a harmadik legidősebb gólszerző lett a világbajnokságok történetében. A mostani VB-n az argentin győzelem volt az első dél-amerikai siker. A franciáknál duplázott Kylian Mbappé, a gallok végül 3-1-re nyertek Szenegál ellen. Kétszer talált be Erling Haaland is, a norvégok 4-1-es sikert arattak Irak felett. Haalandnak ez volt az első világbajnoki mérkőzése. Visszatérve Messihez, ő már túl van a 27-en, ami rekord. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
7: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 9 óra 12 perc van most, jó reggel, szevasztok drága barátaink, itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt, szia.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, Gizella vagyok, szeretném tudni Vokcitól, kával a Vokcidelt, nem tudhatja, fehér molylepke az jével, azt tudhatná, ellen mit lehet tenni? Igen, nem hiszem, hogy a Vokcit komolyan kéne venni, mint agronómust, vagy hogy mondjam. Tehát ne vegyétek annyira, ő nem kertész, ő nem állatidomár, ő nem tudós ilyen értelemben. Biológia tanár volt valamikor, és ugyanannyit tud a dolgokról, mint mi, de minden témából felkészül.
2: Ugye engem kerti dolgokban rengetegszer kisegített.
1: Nekem is, ezt azért ki kell állnom mellett, hogy amióta én itt vagyok és hallgatom, én egy-két praktikáját már használom is, és működik.
0: Én a Vokcit most, bocsánat, most védem, tehát hogy igen, ne bombázzátok mindenféle speckó kérdéssel, amivel Bálint gazdát lehetne, mert azért nem ez a területen, ezt akartam csak mondani.
1: Nem Bálint gazda.
0: Bálint gazda. M1-es, szélső sávja Budapest felé az 51-es és 59-es kilométer között áll.
3: Hát igen, ugye a kamionok miatt.
0: Igen. Jó, nézem, hogy van-e még valami más. Ezt próbáljátok ki szúnyog ellen, a horgászok szeretik, mert kb. 15-20 méteres kupolát képez, ahová nem szeretnek a szúnyogok bemenni. És akkor írja a termék nevét, na ez az, amit most nem tehetek, hogy beolvasom így a termék nevét, de jelzem, én is ezt használom. Na, és akkor most hajrá!
1: Sokat segítettél.
0: Hát de nem mondhatom el, mert az, hogy mi számít reklámnak, mi számít termékre, megvásárlásra való buzdításnak, az most nyilván az lenne.
1: Kupola alakul körülötte.
0: Nem, láthatatlan.
1: Láthatatlan kupola alakul.
0: Egy kis készülék egyébként. Na jó, hagyjuk, jöjjön a Vokci.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor.
0: Jó reggelt, Vokci, szia!
5: Hello, boldog jó reggelt, nektek is, Csalihó.
0: Szia. Csalihó, ezt rég hallottam. Na, Vokcika.
5: Figyeljetek, azokkal a kérdésekkel egyébként lehet engem bombázni, én ezt úgy szoktam megoldani, hogy amikor bemegyek a mezőgazdasági boltba, akkor én is elmondom, hogy mi a franc. Az egyébként ezt tudom mi, ez egy hülye moly, egy leginkább a káposztát támadja nálam, meg mindenféle. Egy ilyen apró kis fehér molylepkeszerű van, ami még pattogni is tud, nem csak repülni, hanem marra nehéz elkapni. Ez egy érdekes, ez két permetező szer kell egy ilyen rögzítő is hozzá, tehát ráfújod a cuccot a növényre.
0: És utána egy hajlakkal berögzíted, hogy ott maradjon?
5: Körülbelül egy ilyesmiről van szó, igen.
0: Aha. Jó, mégiscsak tudja a voga, látod?
5: Nem, mert hát azért figyeljetek, én azért dolgozom, mint az állatok kertben az Ildikóval, hát az ugyanazok a miatt szenvedünk, mint bárki más, akinek kertje van.
0: Igen, és mindig elmondod a kudarcaidat, tehát nagyon rég számoltál be sikerről.
5: Általában csak arról tudok beszámolni. Igen, de nem szívesen.
0: Nem szívesen? Így legalább jó tanácsokat tudsz adni.
5: Igen. Hogy milyen porul jártam, mi is köszönjük, ezzel sokat segített.
0: Kb. Igen, ez a tanácsadás. Igen.
5: Na, nézzük akkor a szúnyogokat. Na, vannak új kísérletek. Képzeljétek, ezeket a kísérletek egyébként marha érdekes, hogy a holland zenei fesztiválokon végezték, ugye ott jó sok ember van, meg jó sok szúnyog, meg jó sok lehetőség, és ott nézegették a rengeteg embernél, hogy kit miért csípett, meg stb. Szükség van az új vizsgálatokra, mert ugye a átlag hőmérséklet emelkedésével egyre több faj jelenik meg Magyarországon is, és hát a szúnyog az emberre nézve az egyik legveszélyesebb rovar, ugye hát terjesztik olyanokat, mint hogy malária, sárgaláz, dengiláz, mit tudom én, van még zika vírus például,
0: igen, tényleg, vagy
5: csikungunyoláz, és a tigris szúnyog ezek közül hármat is, a dengilázt, meg a zikát, meg a csikungunyát is terjeszti. Még nincsenek megbetegedések Magyarországon, tünetek már vannak, de megjelent a tigris szúnyog Magyarországon.
0: Meg, hát ez a fekete-fehér csúnya, és sokkal agresszívebb, sokkal pofátlanabb.
5: Igen, kisebb, mint a mi szúnyogaink, az őshonosnak. Csíkos, ugyan a lába is, meg a potrohája is. És van egy hosszanti csík a hátán egyébként, ami fehér szintén. Ja, kis utálatos dög, így van.
0: Igen, igen. Egyébként mondtad, hogy holland zenei fesztiválon, tehát bocsánat, de egy holland zenei fesztiválon résztvevőnek mi lehet a vérében? kontra mondjuk hát a Gyuri, Gyurinak a vérében.
5: Pontosan, pontosan ezt nézegették.
0: Ja.
5: Kinek mi volt a vérében, és kire hogy hatott a dolog, hogy másztak rá az illetők. Na, a lényeg az, hogy hát azt tudjuk, hogy a szúnyog azt mindenki tudta eddig, hogy semmi más nem követ, csak a széndioxid útját. Tehát ezzel van kapcsolatban.
0: Ma már tudjuk, ez nem volt olyan evidens régen. Igen, azt hitték, hogy az izzadság miatt jön, meg igen. Mit tudom én. És az na mindegy.
5: Ja. Olyan is van, igen. Na lényeg az, hogy hát kinek van magas széndioxid kibocsátása, ugye, hát nézzük meg. Hát először is a magas testalkatúaknak, ugye, akik nagyobb testtömeggel rendelkeznek, azoknak nagyobb a széndioxid kibocsátása, tehát azokat gyakrabban csípik a szúnyogok. Nagyobb testsúly, ugye, azoknak is, ugye, mi történik, több széndioxid, többet kell, ezért oxigén felvétel, stb., tehát a nagy testsúlyokat is bizony jobban támadják.
0: Mert hogy több oxigént vesznek fel, és akkor ennék meg fent több széndioxidot bocsátanak.
5: Széndioxid nyomnak ki, így van, okay. Tehát hogyha nem akar, akkor fogyjál le kész, meg mennyi össze, eddig ez a megoldás, igen. Aztán várandós nők például, ugye, kettő az egyben, szeretik a szúnyogok, tehát ott is nagyobb a széndioxid kibocsátás. Aztán például intenzív sportolói edzés után például magasabb a széndioxid kibocsátás, tehát edzés után nem menjél holland zenei fesztiválra, mert rommá csipkednek a szúnyogok. Tehát ez a széndioxid kibocsátáshoz kapcsolódó ismertető jelek. Testhő, igen. Tehát ha valaki lázas például, azt előszeretettel csípkedik a szúnyogok. Szintén edzés után, ugye, mert akkor magasabb a testhőmérséklet. Tehát ez is közre játszik. És itt van a bőr természetes illata. Igen, vannak olyan emberek, akinek a verejték mirigyében kicsit több a karbonsav, mint az átlag emberekében, és ezeket kedvelik a szúnyogok. Tehát hogyha magas vagy, és edzésről jöttél, vagy kövér vagy, és edzésről, akkor nem jöttél edzésről, akkor, akkor, és ráadásul van egy ilyen genetikai karbonsav túltengésed, akkor igen, előfordul az, hogy téged százszor annyi szúnyog csíp meg, mint a többieket. És egy ilyen embernek a társasága baromi jó dolog esti éjszakákon, ugyanis akkor titeket nem bánta az illető, hanem legyen a társaságban egy magas, kövér, edzésről megérkező és genetikailag karbonsavat termelő egyén, akkor
0: a karbonsav az nem a szénsav? De bocs, csak azért, mert karbon az a szén, nem?
5: Nem, az nem, nem.
0: Jó, oké.
5: Jó. Na, a lényeg az. És még van egy tényező, a vércsoport. Igen, ez egy friss kutatás. Ez pedig, képzeljétek, a nullásokat nagyon szeretik egyébként a szúnyogok, tehát valószínűleg ugye bennük nincsen annyi...
0: De mi vagy, Anett?
3: Én is nullás vagyok.
0: Na, sejtettem.
3: Tényleg, hát ezt már többször elmondtam.
5: Hát akkor...
0: Hát nullás vagy.
5: Ne csodálkozz, hogyha megkeresnek téged, úgy is erőszeretettel majszolnak belőled.
3: De képzeld el, hogy nem akarom megcáfolni ezt az infót, de engem is időszakosan van, amikor jobban csípnek, de például tavaly egyáltalán nem csíptek a szúnyogok, és ezt meg is egyeztem talán adásban. Úgyhogy valószínűleg ez sem annyira igaz, hogy a nullás.
5: Csak igen, talán mert átértél a borra, tehát esetleg amiatt lehet.
2: Igen, amíg vodkát jobban.
0: A vodka lédit jobban csípték.
5: Látod,
3: jó, lehet egyébként.
5: Na, azt mondja, ruházat, ugye ezt tudjuk, a sötét ruhát jobban kedvelik, tehát fekete, sötét, és ezek is egyébként a hőmegtartás szempontjából fontosak. És a legújabb kísérlet, ugye a holland fesztiválon mi derült ki? Hogy nem is annyira maligám az, ami befolyásolja tulajdonképpen a szúnyogoknak a vonzáskörét, hanem a sör. A sörben van valami idiotizmus, ami miatt ötször annyi szúnyog csípik meg a sörívókat, mint az egyéb alkoholt fogyasztókat. Tehát itt...
0: Tehát a sörívó kipárolgása
5: igen,
0: a vonzó.
5: Igen.
0: Aha.
5: Pontosan. Meg a lehelete. Így van.
0: Lehelete jaj. Is. Aha.
5: A nehéz ételekkel kapcsolatban csak annyit tudtak kísérletben kimutatni, hogy akik nehéz ételeket esznek, azok jobban izzadnak, melegebbek, és esetleg ezért valami kis eltérés van, hogy őket előszeretettel látogatják a szúnyogok. Na, Hát ennyi, ilyen összetett dolog az.
0: De nincs a vérben ilyen különbség. Most szerintem rengetegen hallgatják ezt, és azt mondják, jó, de hát én nem vagyok se magas, se terhes, se nem izzadok, nem edzek, nem iszom sört, és mégis agyon csípnek a szúnyogok. Ha én kiülök, akkor engem agyon csípnek, ha a férjemet meg nem. Tehát, hogy van-e valami, nem tudom, a vér íze, a bőr színe, a mit tudom én, a szűz, vagy nem szűz. Tehát, hogy
5: benne van, igen. Igen, éppen ciklusváltáson vagyok.
0: Igen, menopauza előtt, után.
2: Igen, engem csíptek, amíg szűz voltam, igen, abszolút.
5: Da, persze. Hát én meg kell keresni az okokat, gyerekek, ennyi a lényeg. De hát egyébként a helyzet az, elmondom, ha amit felsoroltál, hogy te semmelyik kategóriába nem tartozol, azért széndioxid kibocsátásod van, igaz? Biztos. Ha egyedül ülsz, és nincs ott a környékeden senki, legyél te a szúnyog számára bármilyen szar, azért csak rád fanyolódik,
0: persze,
5: igaz?
0: Persze, azért oda jön.
5: Hát persze, igen, te vagy ott egyedül.
2: Te vagy az
5: hát
2: egyetlen büfé a környéken, akkor ez csak benéz.
5: Így van, és akkor azt fel vagy háborod, vagy miért pont téged. Ilyen egyszerű. Menjél társaságba, mondtam.
0: Akkor azt mondd el nekem, hogy például a páromon, hogyha megcsípi a szúnyog, egy akkora ilyen furunkulus méretű dudor keletkezik. Nálam meg épp, hogy olyan kis izé. Tehát, hogy ott az, amit a szúnyog hát, aztán végén belelő, az nála egy ilyen hegyet képez.
5: Igen.
0: Most mi jön? Elképzeled, hogy nézhet ki, mi?
2: Nem.
0: Hát akkor miért?
2: Azt tudom, hogy te elemzed ezt.
1: Igen, képzeld el.
0: Hát bocsánat, hát én megfigyelem a világot.
5: Igen, persze.
0: Nálad mi keletkezik?
3: Bár egy kicsit színezed is. Tehát,
2: mutogatsz is, hogy Jézus Úristen, mekkora Jézus Úristen, így szoktad.
1: És utána nem láttátok is. Nálad mi keletkezik? De így. Nálam semmi.
0: Na mindegy, mondja el mindenki, mi keletkezik. Nálad egy apró kis rózsaszín pöttyöcske van, vagy egy ilyen pici nagy kráter?
3: Pici kis pötty.
0: Aha.
1: Igen. Nálam is egyébként nagy dudor van.
0: Na, neked nagy dudor van.
1: Igen, igen, de én azért az összes listában benne vagyok. Tehát relatív magas vagyok, relatív kövér vagyok, relatív sportoltam, izzadtam, meleg voltam, hideg voltam, szén-dioxidot bocsájtok fel, nagy a tüdőkapacitásom, tehát nekem
2: sört is nyeled.
1: Sört is nyeled, de most ezzel nem tudok, és még terhes nem vagyok.
5: Ideális. Na képzeld, akkor mi lesz, atya úristen.
0: Na jó. Voci.
5: Nézzük az állatpereket. Jó?
0: Nézzük, igen.
5: Na, figyeljetek, én is azt hittem először, hogy ez hülyeség, de aztán rájöttem, hogy ennek nagyon fontos oka volt ezeknek az állatpereket.
0: Hát ha engem kérdezel, Voci, hogy ma én csak mit tudok, és láttam saját szememmel, hogy állatok törvénytelenségeket követnek el, hát az a listát lehetne írni. Hát eleve a harkája, ami szétszette a fámat.
5: Megérdemeltem.
0: Én nem tudom, hogy megérdemeltem el, de nem jogos.
5: Tehát, nem, hogy, de. Ja? Hát ő, hogy pereket indítsunk ellenük.
0: Így
5: persze,
0: van.
5: Hát hogy ne. Én szerintem ezzel kéne foglalkozni, ezzel a dologgal, igen.
0: A macska és a bőrülés, a kutya és a nem tudom mi, tehát hogy rengeteg van, te mondtad, hogy ott van az a diófúró légy, vagy mi?
5: Igen.
0: Az is. Na, tehát igen. Azért mondom, hogy az állat, hogy az állatok nincsenek benne a jogkövető magatartás kódexben, ezt nem értem.
5: Igen. Nos, a helyzet az, hogy ugye hát régen ezek a perek pont ezért voltak, érted? Tehát nagyon fontos társadalmi rend helyreállítási szerepe volt. Valamint utókezelési funkciója is volt, ugyanis régen az ember az ilyenekre nem kapott ugye elég tételt. Viszont, hogy megmutassák, hogy a jog működik, a jogrendszer, valamint, hogy a társadalmi rend az rendben van, helyre tudjuk állítani, és utókezelést is kapsz, édesapám, meg
0: mondjam,
5: vigasztalást, ezért az állatot elítéljük, megbüntetjük. Három úton tudták ezt csinálni, ugye voltak a polgári perek, voltak az egyházi bíróságok, az egyházi perek. A polgári pereknél ugye rendesen, hogy is mondjam, hát védőügyvéddel voltak ellátva. Elsősorban házi állatokat pereltek egyébként. A házi állatokat főleg gyilkosságért, ugye, valamint termények tönkretételéért. Tehát például a házi állatok, hogyha halálos balesetet okoztak, vagy valami, például híres disznóperek voltak, ugye, akik embereket öltek meg.
0: Igen.
5: akkor volt egy nagyon híres a disznóper, ahol a hat hogy is mondjam, kispalacot is bekísérték. Mondjuk őket felmentették, mert nem tudták bizonyítani a bűnösségüket, de a kocát, azt beöltöztették apám embernek, végig vitték az utcán, elítélték ugye a per során, és utána nyilvánosan kivégezték, tehát ott az emberek elégtételt kaptak.
0: Nekem ez tetszik amúgy.
5: Igen, igenis.
1: Gondoltuk.
5: Az illető megérdemli azt, amit tett. Na. És ugye nem beszélve arról, hogy persze voltak enyhébbek is, kiközösítés, stb. Vagy például híres patkányper, amit aztán egy nagyon híres francia jogtudós vezetett le, és precedens értékű volt. A patkányok ugye fölzabálták az árpatermést az egyik gazdánál, és akkor a védő ügyvéd, mivel a patkányok nem jelentek meg a
0: tárgyaláson,
5: wow. Igen, a tárgyaláson,
0: merész azért.
5: Azzal védekezett, hogy ez valószínűleg azért történt, mert a faluban nagyon sok a kutya meg a macska, és nem volt biztosítva a patkányok útja, hogy sérülés nélkül bejussanak a tárgyalóba. És ezt precedensnek használtak egyébként sokáig a jó.

0: nagyon jött be, mert nem nagyon mentek el onnan a bogarak, ezért kiátkozták őket. Ez is tulajdonképpen arra volt hivatott, hogy megnyugodjanak az emberek, hogy bár szétzapálták a természetet, de kiátkoztuk.
1: De egy nagyon szigorú ítélet született, igen.
0: Igen, igen. És utána voltak a boszorkányperek, ugye, ami szintén állatokat is vádoltak, boszorkányság és mágia általi halálra. Egy híres kakasperek voltak például. Gyakran van az, volt az a tyúkolban, hogy a kakas ráült a tojásra, és azzal vádolták meg, hogy ő tojta a tojást, és ezt rendkívül természetellenesnek tartották egyházi szempontból, és hát mert abból csak az ördög baziliszkus születhet, meg stb. Storz lények, ezért a kakast és a tojást is nyilvánosan elégették mágián. Na, hát körülbelül így néztek ki ezek a perek, és hát ilyen, hogy is mondjam, funkciójuk volt.
1: Hát de ma is egyébként nem, hogyha most mit tudom én, egy állatkerti oroszlán, mondjuk Bertold megeszi a gondozóját.
0: Igen.
1: Akkor Bertoldot...
0: Akkor ugye a gondozóját nem lehet felelősségre vonni, hisz ő megevődött már.
1: Ő megevődött, tehát, de Bertoldot kivégzik-e?
0: Hát igen.
1: Ugye? Én is. Tehát az nem lehet, tehát, hogy kedden megette a gondozóját, szerdán volt belőle híradós anyag, Hanga Zoltán nagyon sajnálja, és igen, családját majd támogatjuk, és akkor csütörtökön meg tud nézni Bertoldot.
0: Uh-huh. Igen. És
1: ez kizárt, ugye?
2: Kizárt szerintem. Biztos, hogy
0: de miért védő, kell, aki,
1: miért kell, de aki, igen.
0: Aki elmondja, hogy miért történt ez, ugye, mert lehet, hogy azért ennek oka volt. Azért gondolj bele, hogyha az az idomár például titokban, ugye, abuzálta, vagy mit tudom én, valami rosszul bánt vele, érted? Hát akkor
1: igen, akkor mindig az arányosság.
0: Körülmények. Igen, így van.
1: Az arányosság azért, az nem teljesen.
0: Vagy önvédelemből, érted? Tehát pisztolyt fogott rá, és lelőlek, ha nem csinálod meg ezt a tűzkarikás jelenetet, mocskos izé, stb. Hát akkor elfordulhat.
1: Igen. Na jó van, Vokci, hát ez tanulságos volt. Köszönjük szépen!
0: Oké.
1: Okay. Óriási volt csőkutya, és találkozunk.
0: Sziasztok!
1: Szia-szia! Na, mit szólsz?
2: Hát nem, szóhoz se jutok. Ez... Én nem értek ezzel egyet.
1: Melyikkel a perrel?
2: Az a patkányok nem értek oda, meg a szúnyogokat kiteszik, hát nem tudjuk kitenni őket, vagy a harkályoddal csináljunk valamit. Ezen gondolkodtam végig. A disznóval az a nyilván, tehát az... Az megvédi magát.
1: Furcsa, hogy te ezen komolyan elgondolkodtál.
2: Hát gondoltam, reagálok, ha már a voga is milyen komoly volt.
1: Na jó van, gyerekek, jöjjön inkább a mai nap legjobb pillanata.
2: Igen, az autós üldözésről beszélgettünk, mert ez történt pár nap ezelőtt Budapesten, és rendőri akciót felvették, és kikerült a netre, és volt miről beszélnünk.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
6: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
7: Én a műzlibe kérem, anya.
8: Itt a narancslevend, drágám.
9: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
7: Igen.
9: Akkor a tejemmel iszom meg.
8: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
6: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
12: Te is várod már a vízparti élményeket?

0: terméket. Kezd a nyarat a Decathlonban. Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron.
1: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
2: Június 13 és 19 között.
1: Ez az!
2: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
3: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 9:48. Ha valaki üzenni, hogy szeretnék én egy Hyatt, Zsolti autókereskedő barátomnak, aki megtért, és már a telepen, ami nem kavicsos, hallgat. Bármi is az ő története, egy Hyatt megérdemel, mert velünk van.
2: Hiya.
1: Bizony. Aztán Évi, nekem való lennél, puszi a dudorodra.
3: Köszi.
1: Jó.
3: Mi van?
1: Van Anettnek is udvarló SMS.
3: Nagyon jó, hál' Istennek, de
4: halljuk, halljuk.
1: Miért van az, hogyha meghallom Anett hangját, mindjárt előtör belőlem a vadállatias önkéntelen ösztön gondolat, hogy hú de kiszott jó segged van, ez meg.
5: Jézus.
1: Pedig kiskutya tartó, ami brrr, ráadásul sohasem láttam még Max az arcát fotón. Ez egészséges gondolat? Így normális? A többi hallgató hogy van ezzel? Anett, bókolnak!
4: De szépen, igen. Köszönöm és szépen.
5: Egy társadalmi egyesztetésre is hívta egy hallgató.
1: Többi hallgató, hogy van ezzel? Akkor kérdezzük meg tőlük. Évi Dudora, odaj puszi, vagy Anett neki szólt jó. Pedig kutyatartó.
4: Na hát hajrá.
3: Hajrá.
1: Hajrá. 0620 22 22 122. Meghallgatjuk a mai nap legjobb pillanatait, és utána eredményt hirdetünk.
5: Nagyon jó, ez elköszönés, benne csomó időnk lesz még.
3: Jaj, de köszönöm. Jó, akkor elmondom inkább, mi volt jó ma reggel. Autós üldözés volt Budapesten, és a rendőri akciót felvették, és ki is tették a netre. Mi pedig ezen dilemmáztunk.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Ez egy elképesztő üldözés, ami múlt szerdán zajlott Budapesten. Gyakorlatilag olyan, mint az amerikai filmekben. Rendőrök az Andrássy úton, a buszában felfigyeltek egy szabálytalanul ott közlekedő autósra. És mindenféle rendőri jelzés ellenére nem állt meg, hanem elkezdett menekülni, és ebből aztán üldözés lett egészen a vár negyedig, ahol a menekülő autós a Csónak utcában nekihajtott két motoros rendőrnek, majd neki tolatott egy rendőrautónak. Na, ennek a videófelvételét már láttuk. Ezek után a rendőrök ugye megállt az autó, közrefogták, és kirángatták az autóból. És az incidensben egyébként, ahogy ugye sodort el a rendőrmotorosokat, meg ütközött a rendőrautóval, egy rendőr megsérült, ő a rendőrautóban ült egyébként, és most azért beszélünk erről, mert ugye közzé tettek egy felvételt, amin egy ott lakó férfit, azt hiszem az erkélyéről felvette ezt videóra.
3: Igen.
1: Tehát itt azon látszik a felvételen, bár ki van, hogy egy picit blőrözve, de hogy a rendőrök megállítják, kirángatják az autóból, és aztán térdel, kézzel, lábbal hát ütik, verik. Tehát ezt nem lehet szebben mondani. Tehát mint egy ilyen képregényben, hogyha látnád leírva a statikus rajzokon, akkor a piff-puff, csit-csat, bang-bang, slap-slap, ezeket a dolgokat írnák oda, amit a rendőrök elvégeztek a csávón.
5: Szinte egy hallottad a lelki füleiddel, slap-slap, slap-slap.
1: Slap-slap, slap-slap, piff-piff, bum, piff. Itt a kérdés ilyenkor mindig az, hogy akkor még rá kell-e verni egyet, rá kell-e rugni egyet, vagy innentől már csak cipelni kéne.
5: Ja, nekem az volt a fura, hogy ezen bárki megakadt egyébként.
1: Én azt gondolom, hogy a rendőri fellépés az egy nagyon érdekes dolog. Mert szerintem baromira függ attól, hogy milyen korban vagyunk, most éppen 2026-ban. Attól is függ, hogy melyik országban élünk, ez éppen Magyarország, és nem Amerika. Csak azért azt hadd mondjam el, hogy a 70-es, 80-as években az ott akkori fiatalok, azok pontosan tudják, hogy egy rossz szó, egy rossz mozdulat elég volt ahhoz, hogy a rendőrök ott vagy helyben, vagy bevisznek, és ott vernek agyon. De tök mindegy, hol valahol agyon vernek. Uh-huh. Itt ez a csávó, ez végig száguldott, nem tudom hány ember életét veszélyeztette a városban, majd rendőrök testi épségét, életét is veszélyeztette, és ezek után elagyabugyálták.
3: Igen, és nyilván az, hogy most az ember azért, mert adott neki két maflást, tehát hogy azért nem agyonverték, nem lett olyan óriási baja, legalábbis információk alapján. Nem de, írja senki.
5: Az a kérdés, hogy amikor a rendőr már érzékelte, és az egész világ érzékelte a videókból is, hogy neki támad az ámokfutó, sérüléseket okoz, látszik, hogy nem fog megállni, akkor elvárható a rendőrtől az, hogy ő ehhez képest higgadtan kezelje a helyzetet, és ne reagáljon ő is a megfelelően a támadáshoz.
1: Nálunk sokkal kevesebb ilyen jellegű bűncselekmény van. A rendőrök egyébként kevésbé rutinosak abban, hogy kapnak el egy menekülő autóst. Sőt, a rendőrök még abban is, az amerikai rendőrautó simán neki megy De a magyar rendőrnek, szegénynek el kell számolnia azzal, hogy most a lökhárító az miért sérült meg.
5: Pontosan, igen.
1: Akár még saját zsebből is kell, nem tudom, belenyúlni, vagy semmi zsebbe bele. Tehát, hogy nagyon nem mindegy, ezért mondom, melyik országban vagy.
5: És az amerikai rendőr simán ezt a szöges hálót is elédobja a száguldó autósnak, és akkor kiukadnak a kerek, és lesz, ami lesz, oda csapódik, ahova csapódik, nem fog aggódni rajta.
1: De magyar nem gurítja ki, mert az Adrási úton mások is jönnek.
5: Hát igen, meg nincs is ilyen.
1: Azt is ki kell fizetni. Akkor én arra megyek, azt is ki kell fizetni.
5: Sőt, a háló kigurítást is ki kell fizetni.
1: Nem tudom, nektek mi az érzésetek ezzel kapcsolatban? Nincs, mondom, nem vagyunk jogászok. Ez történt. Érthető a rendőröknek ez a hatástalanítása, vagy hogy mondjam?
3: Én azt mondom, hogy
5: igen. Egyértelműen látszott, hogy rátámadt a rendőrökre már menet közben. Ilyenkor szerintem nincs abban mérlegelés, hogy a rendőr minden eszközzel megóvja magát, megakadályozza azt, hogy mondjuk elmeneküljön a továbbiakban. Szerintem teljesen okés. Arról nem is beszélve, hogy ha mondjuk tegyük fel, a rendőrök finomabban kezelik ezt az egészet, és valakit ez az álmokfutó elüt, akkor az lett volna, hogy mert a rendőrök miért nem állították meg, mert az amerikai rendőrök meg tudják állítani, a magyar rendőr miért nem állítja meg.
1: Az a vicc, hogy igen, teljesen ilyen laikusak vagyunk, és amerikai vagy híradós anyagokból, vagy filmekből ítélkezünk, hogy mit kellett volna csinálni. És akkor itt van az, hogy miért nem lökte odébb a nagy a rendőrautójával, miért nem borította fel, de egyébként ezeket kint Amerikában ezeket edzik, tanulják, tehát hogy hol kell neki menni egy autónak. Te mondtad ezt a szöges szőnyeget, amit ki lehet gurítani elé.
3: Nekünk szerintem nincs is ilyen. Vagy én még nem láttam egy magyar rendőr videón se, hogy valaha használtuk volna.
1: Szerintetek egy amerikai rendőr egy ilyen helyzetben, ami itt volt Budapesten, mit tett volna? Használta volna például a lőfegyverét?
3: Nem, oldalról telibe veri valaki.
1: Nem, csak azért, most a lőfegyver használata, hogy ez mennyire jogos vagy nem. Mi utána néztünk, és ez ugye a magyar szabályozás, hogy lőfegyvert használni a legvégső eszköz, a rendőr lőfegyvert használhat a saját, vagy mások élete ellen intézett közvetlen támadás elhárítására. De a kérdés az, hogy ez a véleményetek szerint a rendőrök, vagy mások, de főleg a rendőrök élete elleni közvetlen támadás volt-e?
5: Hát a motoros rendőr elsodrása, azt szerintem tud annak minősülni. És legalábbis én laikusként
1: ezt értem. Fullgázzal nekitolatni a rendőrautónak, az is. Végződhet halálosan.
3: Igen, de a lőfegyvert mire használod? Arra, hogy kiukaszd a gumiát, vagy rá?
1: Gumiát, vagy őt.
3: Őt? Hát az nem túlzás.
1: Nem tudom, ezért kérdezem, tehát baromi nehéz. Hát azért Fennyámban biztos elvittek volna, és egy ágyúval lőszét Kim Jong-un. Tehát, hogy mind, ezért kérdezlek bennetek, hogy gyerekek, annyi ország, annyi rendőrség, és annyi korszak.
3: Igen, nagyon nehéz, mert tényleg itt ugye az alapvető probléma, hogy felvette egy lakó, utána leadták, és nagyjából az emberek itt elkezdenek igazságokat osztani. Persze. De most itt mi is beszélünk róla, és nem találjuk igazán az igazságot, mert hogy mi lehetne jó, és teljesen jól mondott, korszak, kor, ország. Én biztos, hogy szerintem jól jártak el a rendőrök, mert én is féltem volna. Meg bocs, tehát ha nekem jönnek autóval, neked mi az első dolog, ami csak beléd tolat valaki? Nem leszel olyan ideges, hogy megütnéd azt, aki nem vette észre, hogy ott vagyok mögöttem?
1: Dehogy nem, persze.
3: Akkor mit vártunk el a rendőröktől, aki 20 perce üldöz valakit, és összetör mindent?
5: Azt mondom laikusként, hogy ha valaki a menekülésben ennyire elszánt, hogy nem érdekli se autó, se rendőr, se motoros senki, akkor gyanítom, hogy még a kiszállítása közben is tud meglepetést okozni. Tehát én nekem teljesen logikus volt, ami ott zajlott egyébként, hogy ők biztosra mentek, hogy megbilincselve ő a földön fog maradni. Nekem ez teljesen logikus volt.
1: Az a baj, hogy persze ki kell vizsgálni az ilyen dolgokat, de az a baj, hogy ha a végén kijön az, hogy ez a egy-két rendőr bajba kerül, akkor mit érünk el vele? Azt érjük el vele, hogy a rendőrök még kevésbé mernek cselekedni.
3: Ez így van, és hogy nem tehetik meg azt, hogy amiért a közbiztonság az ő feladatuk, akkor nem tehetnek semmit, nehogy véletlenül utána nekik legyen bajuk.
5: Persze, és ez szörnyű.
1: Mi a helyzet?
5: Nem, hogy ez menjen.
1: Amerikában tudjátok, hogy van, és használják is, és egyébként nem életveszélyes, ezek a tézerek. Tudjátok, ez az elektromos sokkoló, amiből kilővöd azt a két drótot, ami beleáll a testedbe, és aztán harcképtelenné válsz, és elájulsz. Hát, hogy ilyen nekünk van?
3: Én azt olvastam, hogy egyébként a rendőröknek van, tehát én megnéztem, hogy mi minden.
1: De akkor egy lehet egy őrsön, és akkor ma Péter viszi magával, holnap meg Ilona.
3: Igen, és mindig máshol van az ügy.
1: Tehát ez nem, mint a defibrilliátor, hogy ott van a falon.
5: És aztán visszamenek szolgálat végén, és a franc legyen meg, ha én kaphattam volna ma a sokkolót, de jó lett volna.
1: Vagy aztán Péter kilövi a sokkolót, csak éppen nem töltötte föl Gergő.
3: Valahogy így lehet egyébként.
1: De hol van tézerünk? Én nem tudok erről.
3: Igen, én azt olvastam.
1: Jó, gyerekek, van a vonalban egy rendőr, aki ezzel a videóval kapcsolatban szeretné elmondani a véleményét. Ő aktívan rendőr. Itt van velünk Zsolti. Szia Zsolti, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Na Zsolti, hallottad ide a véleményünket, azt hiszem, hogy láttad, hogy mi ez a csapat, ez teljesen a rendőrök mellett van. Te, mint rendőr, voltál olyan helyzetben, ami hasonlít erre, vagy legalábbis olyan helyzetben, ami veszélyes volt, vagy akár életveszélyes?
2: Voltam, igen. Első körben azt mondtam, hogy nem szeretnék ítélkezni, én sem vagyok jogász, de teljes mértékben nyilván a kollégáim mellett állok. Uh-huh. Azt gondolom, hogy egy kicsit eltállt az agyuk, hogy ezt kicsit túlkapták, de nyilván ezt majd az ügyészség kivizsgálja, és nem kell álomba ringatni magunkat, biztos vagyok benne, hogy el fogják őket ítélni. Én abba bízom,
1: a rendőröket hogy úgy gondolt, hogy el fogják ítélni?
2: 100%, ez alatt a videó alapján biztos, hogy el fogják. Én abba bízok, hogy nem fogják őket kirúgni, talán egy pénzbírsággal megúszták, és akkor aktívan dolgozhatnak majd tovább.
1: Igen, csak engem a lélektana érdekel ennek a dolognak. Hát mi is beszéltünk arról, hogy vélhetően, hiszen ti sem vagytok mindennapi helyzetben. A fejetekben ott mátrixozzátok a jogot, a szabályokat, és ott van az adrenalin, a dű. Ez is ott van, ti is emberek vagytok, hogy ezt hogy tudjátok kezelni?
2: Te is mondtad, hogy kortól, illetve sok mindentől függ ez. Azt szerintem attól is függ egyébként, hogy egy rendőr mióta rendőr most, hogy egy fiatal kollega, aki mondjuk elsőnek van egy ilyen szituációban, biztos nem úgy fog cselekedni, mint aki 20-25 éve rendőr, és mondjuk részt vett egy 5-6-8-10 ilyen alkalomban. Egyébként ez nem rendszeres, tehát ezt is tudni kell, hogy ez nem mindennapos dolog. Az is egy például, hogy megkülönböztető jelzéssel csak üldözöl egy autót, az is olyan lélektani hatás kelt, annyira felfokozott állapotba kerülsz egyébként. Csak azt mondjuk, ha kimegyek egy baleset helyszínen, de már megy a kék lámpa, és nekem mennem kell ezerre, már az is, nem azt, ha még üldözök. De egyébként Magyarországon nem is lehet üldözni, nálunk követés van.
1: Aha, nem üldözés, hanem követés. A különbség az, hogy utoléred, és akkor kontakt.
2: Hát igen, mert ugye Amerikában, amit ti is beszéltetek, tanítják ezt a pit manővernek hívják, hogy oldalról a kocsit ugye a hátuljánál meglöki, az keresztbe fordul, vagy esetleg felborul. Nálunk ezt nem tanítják, ezt tilos, nem lehet. Egyébként ezt az útzárat is mondtátok, amit így kihúznak a kocsik elé, az is van nálunk egyébként, arra viszont, hogy használt főkapitányi engedély kell. Tehát most képzeljétek egy olyan szituációt.
1: Abszolút értek mindent.
2: Követek, és akkor felhívják a főkapitányt, hogy főnök, ki tudjuk húzni az útzárat, mert van egy ilyen. Tehát
1: na mindegy, azt hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy szorítunk ezeknek a rendőröknek, hogy ne legyen komolyabb következménye ennek, mert nyilván a közvélemény úgy ítéli meg, hogy nagyon helyesen cselekedtek.
2: Ami legjobban bosszan, mert én azért elég sokat voltam sajnos ügyészségen, bíróságon, hogy egy ilyen szituációt kezelni tényleg nagyon nagy rutin kell, nagyon nagy lélek hatás kell ott, hogy toppon legyél fejbe, testileg mindenhogy, és utána az ügyészség meg a bíróság, ez hónapokig, évekig, nekem volt egy lőfegyver használatom, évekig, 4 vagy 5 évig álltam bíróságra, és utána 4 év után megkérdezte tőlem az ügyész, hogy mit mondott az ember pontosan, hány méterre állt tőlem, mert most ők ezt vizsgálgathatják évekig, de azért ott 1-2-3 perc alatt, vagy akár másodperc alatt megoldani egy hasonló szituációt, nagyon nehéz.
1: Elhiszem. Zsolti, köszönjük szépen, és azt is, hogy ott vagy még a rendőrség állományában, és dolgozol értünk, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szia-szia!
2: Sziasztok!
1: Na.
3: Mennyire életszerű az, hogy van egy ilyen helyzet, és te felhívsz egy felsővezetőt, az felhív egy felsővezetőt, és az felhív egy felsővezetőt, és utána visszahív mindenki mindenkit, hogy kitegyél valamit, de ez alatt elgázoltak két kollégádat motoros.
5: És egyébként valószínűleg ennek írásban is mennie kell, tehát nem lesz elég.
3: De még egy e-mail dobjatok már róla.
5: Igen, ez a rács kidobásához.
1: De akkor is, hát ha szóban engedélyezi, akkor is, hát én ott vagyok a hetes úton, és várok.
5: Minden ilyen apróságért
1: a tézerek használata. Mindenkinek vennék egy tézert. Szerintem egyébként Temun van, tehát amíg még vámmentesen...
3: De az bármennyit lehetsz, hát az egy tétel.
5: 3 euróért simán lehetsz. Akár 5000-et is.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, 10 óra lesz 5 perc, és mindenki az SMS-eket várja, hogy vajon mi lett, de itt végig Anettről szól szinte minden. Örülsz, Évi?
2: Nagyon.
1: Sziasztok, Anett a legjobb, rászavazok Zsé. Ez még egy ilyen egyszerűbb. Az Anett gyönyörű, de ez egy beteg állat gondolata.
3: Melyik?
1: Hát az, aki leírta, hogy vadállatias önként rendőr, de és akkor hú, de szanyú seggen. Bár kis kutyatartó, ami ráadásul sosem láttam még Max arcán fotót, vagy arcát fotón. Ez egészséges gondolat? Így normális a többi hallgató? Így van ezzel?
3: Hát nem ennyire őszinték valószínűleg.
1: Igen. Nem vagyok kutyatartó, de igaza van az úriembernek, Anett jó nő.
2: Na. Köszönöm szépen, de jó.
1: Felül dudor, alul popó, itt teljes a délután.
3: Jaj.
1: Igen, én is így vagyok, Anett, yes. Anett hadcsillagos seggére részemről egy szavazat.
3: Jó.
1: Anett, ezzel most végig kell menned.
2: Van még?
1: Hát provokáltad a hallgatókat, ez van.
2: Én provokáltam.
1: Hát én az éjségemről írnak.
2: Hát de te provokáltad.
1: Én?
2: Őket,
1: közöm hozzá.
2: Hát te kérted, hogy írjanak.
1: Én kértem, egy hallgató kérte.
3: Ezt most értékel, de mi csak álmodozunk a Bocsival arról, hogy a mi fenekünket dicsérjék.
1: Igen.
2: Jó,
1: egy hallgató írta, én nekem ez semmi közöm, én csak ezt lebonyolítom.
3: Igen. és így kedve hallgatjuk.
2: Na, ez az, amit ugye érvelni meg kell tanulni, látod, Anett? Tanuld.
1: Jó reggelt, Évi, Dudora, nem tudom mi, de jöhet. És úgy, ahogy van, a kellemes hangja és a humora mindennél többet jelent, Zotya.
2: Gémzel.
3: Látod, Zotya legelszentebb. Azt se tudja, hol a Dudor, de kell.
2: Aki mindegy.
1: Anett.
2: A legjobban azon röhögök, ahogy az Ati röhög. Hát igen, mert Ati élvezi.
1: Anett feneke, pif, puh, csit, csat, beng, slep.
3: Megérne egy autós üldözést? Azt mondják.
1: Anett egy istennő. Ha közelebbről ismerném, megkérném a kis kezét. Nagyon tudnám szeretni egy életen át.
2: Új, Popi lesz.
3: Popi, igen. Popi. Ő Popira szavazott, igen.
2: Igen.
1: Imádom a nevetését, a hírbeolvasását. Ahogy elnyújtja a mondat végét erotikusan. Puszi, Anett, sziasztok, Gyufi.
2: Szia, Gyufi.
3: Ez arra gondolom, amit te szoktál a hírek, igen, végén, tudod, mikor mondja, hogy mondja?
1: Hianet vagyok.
3: Na, erre vagy,
1: tudtuk vagyok meg az útinformtól.
2: Jó, ez meg végképp erre nagyon vigyázok már, hogy már az elejére teszem, hogy az útinform tájékoztatása szerint. Mert hogy már annyiszor megvagdostál vele.
1: Nem.
3: Tehát látod, erotikus, ahogy mondod.
1: Sziasztok, én eddig nem mertem erről beszélni senkinek, de most megszólítva érzem magam. Anett hangjáról van valamiért nekem is a kellemesen gömbölyder idomok jutnak eszembe. De nem mertem volna így belekiabálni a világba, ahogy a hallgató kolléga tette. Évi Dudorát elképzelni sem tudom, mire gondolhatott a költő, kérdezi 82-es Gabi. Van még egy csomó, de most már nincs időnk.
2: Ó, de kár.
3: Tényleg egy ilyen csoportterápia lett, én
2: igen,
3: úgy érzem.
2: Igen.
1: Anett, látod? Szereted a pozitív visszajelzéseket, most kaptál egy zacskóval.
2: Igen, ezt be is osztom a következő 5 évre.
1: Ez mit haza? Na jó,
3: Szöveseket kinyomtatjuk neked, jó, és akkor ki tud tenni.
1: Hasonló szépeket írjatok most Pirosnak, ő jön.
3: Anettről.
1: Na, hát Anettről is írhatok, de akár róla is. Hát azért neki is megvannak a maga előnyei, nem?
2: Persze.
1: Például?
2: Gyuri.
3: Nagyon csinos, mindig. Na. Az öltözködése például.
1: Így, az öltözködése is bejön ma. Ide, nektek, és előadja magát. Uh-huh. Piros.
2: És írjatok neki.
1: Dobjátok így van, dicsérje, dobjátok fel a napját. Mi? Bocsi, segge, hármas, Gyuri, nem tudom, Évi 5-6. Évi 5, Anett 6.
2: Na.
1: Ez valaki így most itt össze. Ez egy osztályzat, vagy ez pontok? Vagy
3: engem
1: ez,
3: az érdekel, hogy nő írta, vagy férfi. Mindegy. Tehát nem foglalkoztok, mert semmivel látom.
2: Azért, mert te kimaradtál. Jogos
3: kérdés, én nem mutogatom.
1: Na jó, gyerekek, ennyi. Jön Piros, és mi jövünk holnap reggel vissza. Reggel 6:08.
3: Viszlát.
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
8: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
11: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
13: Tőzsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
14: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
16: Familypark.at.
17: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
18: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Közepes az idei akácméz termés, biztonságosak Európa természetes fürdővizei. Ma közel 30, hétvégén már akár 35 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Viszmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykára az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Búna Szabolcs a Tárca honlapján azt írta, ez a március 1-e és május 14-e közötti időszakra, illetve 12 járás kivételével az ország teljes területére érvényes. A kárigényeknél a közlemény kiváltja a Viszmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termet az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
21: Ismét felébredt az Etna, hamu felhőt ereszt ki magából a vulkán. Emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén hétfőn. Egyelőre jelentősebb késések nélkül, utoljára januárban volt aktív Európa legnagyobb tűzhányója. Biztonságosak Európa vizei a nyári fürdőzéshez. A természetes fürdőhelyek több mint 85%-a kiválónak számít az Unió minőségi előírásai alapján. És csak 1,5%-uk tartozik a kifogásolható kategóriába, egy friss értékelés szerint. A kiváló vízminőségű fürdőhelyek aránya Ausztriában, Bulgáriában, Cipruson és Görögországban a legmagasabb. Eléri vagy meghaladja 95%-ot. Magyarországon ez az arány 64%-os. Ma már közel 30 fok is lehet, de hogy mit tartogat a folytatás, az most kiderül. Napról napra fokozódik a meleg, ma még időnként megzavarhatják a felhők a napsütést, és egy-egy zápor sem kizárt, de az élénk szél mellett már 28 fok körül alakulnak a maximumok. Holnap is sokat látjuk majd a napot, és már 27-32 fokos melegben lesz részünk. Pénteken is napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség is, akár 35 fok is lehet. Nagyon meleg lesz a hétvégén is.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Már a hét közepén járunk. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és töltsük együtt a következő 4 órát délután 2-ig. Relax, take it easy, Mika slágerét is játszom, az Ergótól a Létezem is szól, és indítom már is a Gloria.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Lehet, hogy sok hallgatunk most örül ezeknek a pörgősebb slágereknek, lesznek még ilyenek. Részben azért, mert van, aki fölkelt hajnalok hajnalán, hogy megnézze az Argentina-Algéria mérkőzést, vagy mondjuk a felmelegedés miatt kevésbé tud jól aludni, és lehet, hogy már úgy amúgy is érezzük, hogy hétközepe van. Tartsanak velem a következő 4 órában, és már is érkezem C-blokkal a So Strung Out-ban, itt a Retro Rádióban.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. A mai és még a holnapi napon is pont az időszaknak megfelelő nyárias időre készülhetünk, 30 fok körüli csúcsértékekkel. A mai napon még előfordulhatnak záporok, zivatarok, de amúgy fehér pamacs felhők tarkítják a kék eget, ezzel adva egy kis változatosságot. Egyébként ez pont az az idő, amikor már villámgyorsan száradnak kint a ruhák, ráadásul ugye a napnak van fehérítő, fertőtlenítő hatása is, úgyhogy aki csak teheti, igyekezzen kihasználni ezeket az adottságokat, csak ugye nem szabad sokáig kint hagyni például egy színes ruhát a teregetőn, mert bizony meg tud fakolni, jártam már pórult, erre figyelni kell. És a Modern Talkingra is.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytassuk az utak híreivel. Műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-áson a déli szektorban az M5-ös felé, a 6-os főúti csomópont előtt, úgyhogy itt a lassításra kell számítani. Az M1-esen Budapest felé Szárliget és az M0-ás csomópontja között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás, lassulás alakul ki, illetve szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi terelésnél lezárták a külső sávot. Itt 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni. Mi pedig akkor folytassuk a What a Feeling-el a Flashdance betétdalával.

0: mindenidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Néhány nap van csak vissza az iskolából, sok helyen most zajlanak az osztálykirándulások, és már abszolút számolnak vissza. Nem sokára fölkerül majd az O betű is, a felkiáltójel is a táblákra, és indul a nyár. Lehet, hogy sokaknak balatoni nyár lesz. És a strandszezon egyik kedvenc szósza a ketchup. Ketchup song, ezt is meghallgatjuk majd. Tizenegy óra után ezekkel a slágerekkel is érkezem majd a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
4: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
5: Én a műzlibe kérem, anya.
6: Itt a narancslevem, drágám.
7: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
5: Igen.
7: Akkor a tejemmel iszom meg.
6: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
4: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 g-os kiszerelésben is.
9: A 30 éves Penny-ben ez is nyerő.
10: Meg ez is. És ez is.
9: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Penny-ben június 11 és 24-e között. Mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
11: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
12: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
13: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
14: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
15: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
8: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Június 19-én Neoton Familia koncert a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik gondoskodik a hangulatról. Lássiófok.hu.
17: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a Deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
18: Buongiorno!
19: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
18: A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
20: Na, mi lesz a mai program?
21: A parázs felizzi, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
20: Vagyis?
21: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
20: És ha rock'n'roll, akkor...
21: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: A reklám után...
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Belső vizsgálatok indulnak az aranykonvoj ügyében. Kiváló a vízminőség a nagy tavakon. Autópályára zuhant egy kisebb ülő Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Azonnali belső vizsgálat indul az úgynevezett aranykonvoj ügyében. Ezt Magyar Péter miniszterelnök rendelt el az adóhatóságnál, a terrorelhárítási központnál és minden érintett szolgáltatónál. Még márciusban Magyarországon tartóztatták fel a hatóságok az egyik ukrán bank Ausztriából Ukrajna felé tartó pénzszállítóját. 27 milliárd forint értékű aranyat és készpénzt foglaltak le, amelyet hónapokkal később adtak vissza. Az ügyben több feljelentés is született. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyének többsége kiváló minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább négyszer vizsgálják, mondta a rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ vízhigiénész szakértője.
24: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik, a mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és ez alapján következtetünk arra, hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
23: 10 új korszerű teherautóval bővíti téli flottáját a Magyar Közút. A saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek hóekével és hószóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást országszerte. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. Autópályára zuhant és kigyulladt egy kis repülő Texasban. Egy ember életét vesztette, a fedélzeten hatan tartózkodtak. A rendőrség szerint az autópályán haladó járművek utasai közül senki sem sérült meg. Szemtanúk a helyszínen próbálták betörni a pilóta fülke ablakát, hogy segítsenek a bent rekedteknek. A baleset miatt az autópályát mindkét irányban lezárták. Ma sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de főként keleten, észak-keleten, valamint a nyugati és déli határvidéken záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat erős, akár viharos szellőkések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken pedig már igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, csapadék nélkül, 29-34 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után 5 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Igen, csak változatosan állítottuk össze ennek az órának a programját. Kubai életérzés Gloria Estefánnal, ma jól vagyok, dúdolnivaló a jazz meg azzal, és a pop királyával kezdünk.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Bár június 17-ét írunk, de még tart az iskola idő. Ugye e hét pénteken lesz majd az utolsó tanítási nap. A hosszabb téli szünet ennyit tesz. Annak idején emlékszem, hogy ugye június 15-tel gyakorlatilag véget ért a suli, és az első egy-két hétben csak a cseresznyefánkon lógtunk, a Germersdorfi cseresznyefánkon. A nagymamám néha ránk kiáltott az unokatesóimmal, hogy azért szedjetek is a vödörbe, ne csak egyétek. A cseresznye szezon nekem teljesen egybefort azzal, hogy kezdődik a vakáció. Hamarosan ez is kezdődik, most pedig a You Be Mine.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Mikor idefele jöttem reggel, akkor láttam egy iskolai csoportot, kis hátizsákkal, baseball sapkákkal felszerelkezett, olyan 10-12 év körüli gyerekek voltak, valószínűleg osztálykiránduláson jártak, és ennek kapcsán eszembe is jutott, hogy mennyi emlékünk van, jó esetben van valamennyi, osztálykirándulásokkal kapcsolatban. Én például emlékszem bükkben való eltévedésre, emlékszem arra, amikor a német tanár, aki kísérő tanár volt, elhozta a tárogatóját, és játszott nekünk valamelyik balatonparti településen. Szóval ezer meg egy ilyen élmény jut eszünkbe, aztán persze, ahogy közeledünk az érettségihez, már lehet, hogy más jellegű kalandok is, de hogy kíváncsi vagyok hallgatóinknak, milyen szép emlékei vannak. Akár ezekről, akár pedig a közös őszi vagy nyári munkákról, mert volt bizony még almaszedés, egyéb szüret. Szóval meséljenek nekünk, és most jöjjön Rick Astley a Together Forever-rel.

legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Visszarepítettük hallgatóinkat a TNT dalával is, de egyébként is arra kérem hallgatóinkat, hogy nézzünk vissza a legemlékezetesebb osztálykirándulásokra. Ezeket az élményeket várjuk itt a Retro Rádióban, és akár osztálykirándulásokat, bár nem hiszem, hogy őket érinteni, de akárkit, aki közlekedik a hétvégén a fővárosban, nagyon fontos, hogy szombat hajnali üzemkezdettől vasárnap üzemzárásig a 2-es metró, vagyis a piros vonal nem közlekedik a Deák Ferenc tér és az Örsvezér tere között, pótlóbuszokkal lehet közlekedni. Úgy tudják, hogy akciófilm forog, méghozzá Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone főszereplésével a Stadionok állomás alaguti részében, és ezt nem tudják máshogy megoldani, ezért van a lezárás. Erre lehet készülni tehát a hétvégén itt a fővárosban, nálunk a Retro Rádióban, országosan pedig a slágerekre a Green Day-jel, mindjárt velük folytatjuk, most pedig Sting érkezik az Englishman in New York-kal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem csak a vakáció időszaka következik, de már el is kezdődött az esküvők időszak, azért az már általában májussal elindul. És mik azok a dalok, amik nélkül nincsen esküvő, például Demjén Ferenc Szerelem vonata. Előbb-utóbb szinte minden lagzin előkerül ez a sláger, hogy aztán vonatozhassanak az összegyűltek. A latin összesimulós kategóriából pedig Enrique Iglesias és a Bailamos. Ezeket a slágereket is játszom tehát délután a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben ez is nyerő. Meg ez is. És ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között. Mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
3: Majd ha. Vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
5: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
6: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
7: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
8: Grill rajongók, figyelem! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss import sertéskaraj minimum 3 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1149 forint június 15-e és 21-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
9: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
10: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
11: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
10: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
11: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
12: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
13: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
14: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
13: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
14: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Na, mi lesz a mai program?
16: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
15: Vagyis?
16: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
15: És ha rock'n'roll, akkor...
16: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
17: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
18: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
19: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
20: A Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig A hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Nem érdemes félváról venni az UV-sugárzást, tacskó kölyköket találtak egy román kisbuszban. Több millió vadné él egy amerikai temető alatt. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Húgni kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak elmondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően. A szakember szerint fontos a fényvédelem, és a napozást sem érdemes túlzásba vinni.
23: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlat. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
22: Emelkedtek a bérek áprilisban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A teljes munkaidőben dolgozóknál 541 ezer forint a nettó átlagkereset. Ez 11,2%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A reálkereset 8,9%-kal nőtt, vagyis a bérek vásárló ereje is emelkedett. A legmagasabb átlagbéreket továbbra is a pénzügyi és az informatikai területen mérték, a legalacsonyabbakat pedig a vendéglátásban. 6 tacskó kölyköt találtak egy román kisbusz ülései alatti rejtekhelyen az M5-ös autópályán. A pénzügyőrök halknyűszítésre lettek figyelmesek, majd a megemelt padlólemez alatt rábukkantak az alig 5-6 hetes állatokra. A sofőr azt állította, hogy Romániából Franciaországba vitte volna a kutyákat a családtagjainak. A kölyköknek nem volt csipjük, oltásuk és útlevelük sem, ezért a hatósági állatorvos megtiltotta a továbbszállításukat. A kis kutyákat elkobozták és állatvédőkhöz kerültek. Hatalmas föld alatti mély telepet fedeztek fel egy temetőben az amerikai New York államban. A Cornell Egyetem kutatói szerint akár 5,5 millió vadmé is élhet a terület alatt. A rovarok földben fészkelő vadméhek, amelyek fontos szerepet játszanak a gyümölcsfák, különösen az almafák beporzásában. A szakemberek szerint a felfedezés arra is rámutat, hogy a temetők és más zavartalan zöld területek fontos menedéket jelenthetnek a beporzók számára. Ma alapvetően napos meleg időre készülhetünk, de a gomoly felhők több helyen magasabbra törhetnek. Záporok, zivatarok főként keleten, északkeleten, valamint a határvidékeken fordulhatnak elő. Estére azonban ezek fokozatosan megszűnnek. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap még több lesz a napsütés, csapadék már csak néhol alakulhat ki, miközben tovább erősödik a felmelegedés. Délután 27-32 fok várható. Pénteken száraz nyári idő jön, helyenként már 34 fokos csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Egyszerűen röpül az idő. Dél is elmúlt 4 perccel. Sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Jó zenéket készítettünk erre az órára is. A Bikinitől a Fagyit, Holly Johnsonnal szól majd az Americanos, amivel kezdünk a

szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. A 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Érkeznek már a történetek a legemlékezetesebb osztálykirándulásokról, vagy egyéb élményekről, ami az osztályt összekovácsolta. Ilyen sok esetben lehet, hogy egy közös éneklés is akár, vagy egy közös szurkolás, és akkor most visszakanyarodunk azért a VB-hez, hiszen a norvégok megmutatták, hogy milyen a jó szurkoló csapat. A viking harcosokat, vagy inkább azt mondom, a viking hajósokat idézik meg azzal a mozdulatsorral, amit idén márciusban találtak ki, és valószínűleg tökére fejlesztettek mostanra a VB idejére. Ott vannak a dobosok, képzeljünk el, mintha sárkányhajó lenne, szóval adják a ritmust, ami egyre gyorsul. És közben néhányan kiabálják a vezényszót, rú, vagyis evez, húz, és az egész lelátó egy emberként tesz úgy, mintha most egy nagyot húznának az evezőikkel. Ha van képzeletbeli dobogó a szurkolóknak, akkor valószínűleg a norvégok ott lesznek az első három helyben. World Hold On, ide illik ez a sláger, Bob Sinclartól mindjárt ezt játszom, érkezzen Halle Johnson Americanosa, és jöjjön Enrique Iglesias a Bailamosszal a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hallgatóink a legemlékezetesebb osztálykirándulás élményeikről számolnak be. Petitől

0: kaptunk üzenetet. Szia Piros, Réde lesalja, két napos osztálykirándulás, vendégházak egymás mellett, napközben esett az eső. Este felé mi fiúk kitaláltuk, milyen jó lenne az ablakok alatt a sárban, talpon hason csúszkálni. Az hagyján, hogy mindenünk is sáros lett, de másnap reggel a tulajdonos és az osztályfőnök várt minket, mert a frissen fehérre festett fal csupa sár lett. Falmosás, festékszerzés és festés volt a másnapi program. Peti a veszélyes fafágó kisbérről. Hát jól kitaláltátok valóban, sötétben jó ötletnek tűnt, de így is összekovácsolódtatok a közös falmosással, festéssel egyetemben. 0620-22-22-122 az SMS számunk, várjuk a történeteket. Berecki Zoli dalát, az ajándékot hozom ajándékba, illetve a Depeche Mode is szól a Question of Time-mal a Retro Rádióban.
1: A

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A legemlékezetesebb osztálykirándulások, de ezt nyilván kibővítettem, mert pont a hétvégén esett szó arról, hogy még annak idején jártunk együtt az osztályjal mi is almát szedni, mások kukoricát szemeztek, ha jól emlékszem, szóval azért voltak még ilyen mezőgazdasági munkák is, és nagyjából erről is szól Zoli üzenete. Szia, először kirándulásnak indult, hittük mi. Egyekre és más helyekre jártunk szüretelni. Egyszer együtt szüreteltünk orosz katonákkal, na ott ment a sok lökötség. Volt, mikor a suli lányaival voltunk együtt, ott minden volt, csak munka nem. Egyeken volt a mondásunk, hogy egyek vagy ne egyek. Ezek jó kis bulik voltak. Zoli egy egykori megvárt sulis. Köszönöm szépen a szép emlékeket, és akkor folytatjuk olyan dalokkal, amik további szép emlékeket tudnak előhozni belőlünk. Abba, Mamma Mia, most a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, és milyen slágerekkel folytatom majd egy óra után. Ricky Martin hozza a lendületet. Na meg Cindy Lauper is. Girls Just Wanna Have Fun, ez is szól tehát egy óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görögdínye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
5: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis?
7: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
9: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
10: Én a műzlibe kérem, anya.
11: Itt a narancslevend, drágám.
12: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
10: Igen.
12: Akkor a tejemmel iszom meg.
11: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
9: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív verseny alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
15: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
14: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
15: Szállás.hu.
14: Úgy is tett.
16: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
17: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
18: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
17: Ez az!
18: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
19: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
20: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
21: Hírek a Retro Rádióban.
0: Rekord közelben a velencei tó vízszintje. Egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus. Vádemelés a majomcsempész ellen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A záporok és zivatarok ellenére továbbra is komoly a csapadékhiány az ország nagy részén, ez pedig az állóvizeket is megviseli. A Balaton vízszintje Siófoknál 78 cm-re csökkent, és a kánikulával erősödő párolgás tovább ronthat a helyzeten. A velencei tónál még aggasztóbbak az adatok. A Gárnál mindössze 54 cm-es vízállás mértek, ami már csak 1 cm-rel marad el a 2022-es negatív rekordtól. A vízhiány több helyen már szabad szemmel is látható. Gárdony és Pákosz térségében egyre nagyobb területekről húzódik vissza a tóvize. Szakmai javaslatokat készít a Magyar Bank Szövetség a kamatstop jövőjéről. Becsei András alelnök szerint jelenleg mintegy 220 ezer jelzáló hitelszerződés tartozik az intézkedés hatálya alá. Közülük a jegybank adatai alapján nagyjából 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek. A bankszövetség olyan megoldásokat dolgoznak ki, amelyek a valóban rászoruló adósokat védenék. A kormány tervei szerint a kamatstop szeptember 30-áig maradhat érvényben. Addig szakmai és társadalmi egyeztetések zajlanak. Egyre népszerűbb itthon a kerékpáros turizmus, a legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják. A bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerékpározás egyre nagyobb vonzerőt jelent, mondta el rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
21: Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre inkább gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szerint turizmus.
0: Majomcsempész bukott le Zalában, egy román férfi egy aranyfejű oroszlán majmacskát próbált Olaszországba vinni. Az állatot Moldáviában szerezte és a kislányának szánta ajándékba. Az adóhatóság járőrei a Rédicsi határátkelőnél találták meg a majmot, egy kis busz beépített monitora mögötti rekeszben egy szűk műanyag dobozba zárva. Az állatnak nem voltak meg a szükséges iratai és engedélyei, ezért elkobozták, majd a fővárosi állatkertbe vitték. A férfi ellen természetkárosítás miatt emeltek vádat. Ma sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de főként keleten, észak-keleten, valamint a nyugati és déli határvidéken záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat erős, akár viharos szellőkések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken pedig már igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, csapadék nélkül, 29-34 fokos maximumokkal.
22: Sporthírek a Retro Rádióban.
23: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Lionel Messi ott folytatta, ahol 4 éve abba hagyta, mesterhármassal vezette győzelemre Argentínát a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő 3-0-ra verte Algériát Kansas City-ben. Mindhárom gólt a 8-szoros aranylabdást szerezte. Messi közben újabb rekordokat döntött. 6. világbajnokságán és 27. VB meccsén lépett pályára. Ráadásul a 200. válogatott találkozóját is ünnepelhette. A triplájával utolérte a világbajnokságok örök góllövő listáján a német Miroslav Klózét. A J csoport másik mérkőzésén Ausztria 3-1-re legyőzte a VB újonci Jordániát. Az I csoportban a norvégok is sikerrel rajtoltak. Erling Haaland 2 gólt szerzett, Norvégia pedig 4-1-re múlta felül Irakot. Franciaország is villantott, 3-1-re győzött Szenegál ellen. Kylian Mbappé duplázott, így a legutóbbi VB ezüstérmese is magabiztosan kezdte a tornát. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó VB híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
24: Egy óra után 6 perccel a Retro Rádió mikrofonjánál Vágó Piros köszönti a hallgatókat. Michel Teló és az Iceu Chipegó, Pet Shop Boys a 80-as évekből. Sok-sok sláger különböző stílusban, és indulunk már is a Bad Boys Blue-val.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Többen is írtak az M1-esről, illetve kérdések is futottak be a 0620-22-22-122-es számra. Úgyhogy gyorsan nézzük, hogy mi a helyzet. Budapest felé Tatabánya és Szárliget között elszállították a műszaki hibás kamiont. Az 50-es kilométernél megindult a forgalom, de több kilométeres a torlódás, ez lassan tud csak feloszlani. Viszont Bicskénél több jármű ütközött az átterelt sávon, úgyhogy a 37-es kilométernél is megállt a forgalom, a mentőhelikopter érkezése miatt a forgalom Hegyeshalom felé is áll. És emiatt Budapest felé a következő órában jelentős forgalmi dugó várható, aki teheti, kerülje el a pálya Tata és Bicske közötti szakaszát az 1-es főúton, vagy Győrtől a 10-es főúton van erre lehetőség. És szintén az M1-eshez kapcsolódó hír, hogy Hegyeshalom felé a komáromi terelésnél karbantartási munkákat végeznek, itt lezárták a külső sávot, itt is 3-4 kilométeres torlódásra készüljenek. Azt mondom, hogy jó utat és sok türelmet kívánok. 0620-22-22-122-es az SMS számunk, és ahogy ígértem, Cyndi Lauper és a Girls Just Wanna Have Fun is szól, Ricky Martin Living La Vida Lokája után.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Kánikulai napok, kánikulai hétvége előtt állunk, és azt hiszem, hogy ezért is fontos beszélni a következő esetről, ami ugyan még hétvégén történt, de most kapta fel a sajtó. És érdemes róla beszélni mindenki biztonsága érdekében. Ugyanis vasárnap reggel a vízirendészethez a Duna fővárosi szakaszán több hívás is befutott, hogy egy őz próbál meg kijevickélni a partra, és küzd az életéért az elég nagy sodrásban. A vízirendészet munkatársai végül a Pilisi Parkerdő állatorvosának segítségével közösen többedik nekifutásra, több órás küzdelemmel, de megmentették az őz életét, és aztán biztonságban vissza is engedték őt a vadonban. Ez a történet tehát jól végződött, de a szakemberek úgy gondolják, hogy ez egyben egy figyelmeztetés, egy felhívás arra, hogy a folyó alattomos, tele van örvényekkel, ez ugye messziről nem látszik, nagy a sodrása, ez is csak akkor érződik, amikor már benne vagyunk, csak a kijelölt fürdőhelyeken mártozzunk, a Dunában is, de ez ugyanígy igaz a Tiszára is. Szóval a brahit nyugodtan hagyhatjuk a parton, élvezzük a vizet, a hűst adó vizet a hétvégén is. Az ősz sorsa jól alakult ezek szerint, úgyhogy a sorskereket meg is forgatjuk majd Tóth Vera segítségével, előbb viszont szóljon a Milli Vanillivel, a Girl You Know It's True, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és folytatjuk megint közlekedési infókkal, mert az M1-esen ugye elég komoly baleset történt Budapest felé Bicskénél az átterelt szakaszon. A 37-es kilométernél Hegyeshalom felé csak a leállósávon halad a forgalom, Budapest felé pedig csak a külső sávon, és emiatt Budapest felé a következő időszakban még mindig jelentős forgalmi dugó várható, aki teheti, az válasszon más útvonalat. Ezen kívül Judit írta meg nekünk, hogy Szentendrén a Szent Lászlói úton az Izbég ABC magasságában történt baleset, és mindkét oldalról lezárták az utat, mert helyszínelnek. Köszönjük szépen ezt a hírt is. Mi pedig akkor folytatjuk már is a Bloodhound Gang-gel, a The Bad Touch-sal, a Bee Gees-szel, a Stayin' Alive-val, a Retro Rádióban.

0: időnk legnagyobb slágerei Retro Rádió. Elérkeztünk a délután 2 órához. Átadom a mikrofont Dénes Tamás kollégámnak. Tájékoztatja majd hallgatóinkat a legfrissebb közlekedési hírekről is. Ebben köszönjük szépen a segítséget. Este pedig lehet már szurkolni a portugál csapatnak, az angol csapatnak, vagy éppen a horvátoknak. És még ugye az éjszakára is jut 2 meccs. Szóval én igazán jó szurkolást kívánok. Köszönöm szépen a figyelmet. Vágó Piros vagyok. Holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Beköszönhet az igazi strandidő. Kánikula, ne üssük túl a lakást a melegben. Kiváló a vízminőség a nagy tavakon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában. A légkondicionálók helyes használatára figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Azt javasolják, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is megfelelő lehet. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, és rendszeresen szellőztessünk is. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek elfogadása szükséges ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz. Ezért kezdeményezte az országgyűlés összehívását. A csomagban egyebek mellett a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, valamint a vizsgálóbizottságokról szóló előterjesztés is szerepel. Mivel a parlament tavaszi ülésszaka már véget ért, nyáron csak rendkívüli ülésen lehet szavazni a javaslatokról. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez. Az élő környezetért felelős minisztérium szerint hazánk ezzel is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás és az erdők ellenálló képességének növelése mellett. A tárca kiemelte, az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők. A kezdeményezés a tudományos eredmények, az innováció és a digitális technológiák szélesebb alkalmazását is támogatja. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyének többsége kiváló minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább 4-szer vizsgálják, mondta rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ vízhigiénész szakértője.
4: Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e tenyezésre utaló jeleket. Az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. Természetesen mintavétel is történik. A mintában a laboratóriumokban 2 baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize.
3: Ma alapvetően napos meleg időre készülhetünk, de a gomoly felhők több helyen magasabbra törhetnek. Záporok, zivatarok főként keleten, északkeleten, valamint a határvidékeken fordulhatnak elő. Estére azonban ezek fokozatosan megszűnnek. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap még több lesz a napsütés, csapadék már csak néhol alakulhat ki, miközben tovább erősödik a felmelegedés. Délután 27-32 fok várható. Pénteken száraz nyári idő jön, helyenként már 34 fokos csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes szerda délután kívánok Önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig Dénes Tamás, már csak 2 nap az iskola esztendőből, ez pedig olyan sztárokkal ünnepeljük, mint Pink vagy éppen a Republic. Kezdésnek Phil Collins énekel.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és közben nézem ilyetten, hogy mi történik itt az M1-esen, ugyanis az Útinforma azt írja, M1-es autópályán több jármű ütközött Bicskénél, Budapest felé az átterelt sávon, a 37-es kilométernél a helyszínen és idejére a forgalom Hegyeshalom felé csak a leálló sávon halad, Budapest felé csak a külső sávon, olyan 7-8 kilométeres torlódáson. Közben megkaptunk egy másik jelentést is, hallgatónk írja, hogy 4-es karambol történt az M1-esen Bicskénél, már a mentőhelikopter a helyszínen, a strádát lezárták, tűzoltók szabadítják ki a járműből az utasokat. Köszönöm szépen az információt, hát így röviden egyelőre ennyi van, és közben írják, hogy a 2-es úton Récsák belterületén kátyúznak, 30-40 perc menetidő növekedéssel készüljenek. Köszönöm szépen ezt az információt is. Hát egyelőre így állunk meg, úgyhogy jönnek a nagy zenék ebben a hőségben, 29 fokot mutat a retro rádió hőmérője, mindezek mellé jön majd hamarosan Joe Cocker, előtte itt az R.E.M. Georgiával, a Losing My Religion-nel, a 90-es évek elejének egyik legnagyobb slágerével.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Albano és Romina Power felicitájával folytatom majd itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk, 4 perc múlva lesz 3:43, és ugye jeleztem, hogy az M1-esen 4 autó ütközött egymással, nos közben a Pöttyös Rudi jelentkezett, azt írja, vagy azt mondta egészen pontosan a telefonban, hogy az M1-esen ugye Bicskénél történt az átterelt sávon a főváros felé ez a baleset, a 37-es kilométernél befejezték a helyszínelést, 2 sávon indult el a forgalom, a mentőhelikopter pedig már rég elrepült, azért jó 45 percet várakozott a baleset miatt, de túlélte. Rudi, köszönöm szépen az információt, mondok továbbiakat is. Gábor azt írja, baleset az Örsvezértérnél alakul a dugó, köszönöm szépen, illetve szia Tamás, 71-es főút Badacsony-Tördemici szakaszról nincs infód véletlenül, ott is van valami baleset, lassan indulnék Veszprémre és arra kéne mennem, hát ha valaki tudja, hogy mi történt arra.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót

Minden idők legnagyobb slágerei retro. Rádió közben a buszos Jani jelezte, hogy mérik az autó sebességét Csepelen, a második Rákóczi-Ferenc utcánál, egy benzinkútnál. Nem szoktam ezeket elmondani, most megtörtént, de inkább tartsák be a sebességhatárokat. Menjünk tovább a következő órában, többek között Beyoncéval. És itt lesz velünk az Ergo és Ballag majd.

0: És jönnek még további nagyslágerek, ha velem tartanak itt a Retro Rádióban.
1: Az Apaházi Presszó vendége ma este
2: Rózsa Magdi, visszatérő vendég, aki nagyon-nagyon régen még az Apaházi Presszó indulásakor járt itt. Azóta nagyon sok minden történt Magdival, 3 gyermekes édesanyja lett, így tiszteletben tartottuk, hogy minden invitálásunkkor türelmet kért. Most azonban nem csak, hogy beül és jó hosszan beszélgetünk, de hoz egy vadonatúj dalt is, amelynek itt lesz a rádiós premierje. A Retro Rádióban, az Apaházi Presszóban este 8-tól várunk mindenkit Rózsa Magdival.
1: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
6: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
8: Június 19-én Neoton Familia koncert a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik gondoskodik a hangulatról. Lássiófok.hu.
9: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
10: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
9: Ezt azonnal le kell foglalni.
10: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
9: A Thrive Banktól. Az 500.000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
11: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500.000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
12: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
13: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi!
14: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
15: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
16: Mi?
17: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
15: Ugrunk egy bombát!
17: Szállás.hu.
18: Úgyis te! Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph!
19: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
21: Június 13 és 19 között.
20: Ez az!
21: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
22: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
0: Nyári idő jön sok napsütéssel. Parlament előtt a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló törvény. Óvjuk bőrünket a kánikulában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten az országgyűlés elé kerülhet a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Tájékoztatása szerint a hivatal feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós ügyek kivizsgálása és a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének támogatása lesz. A tervek szerint a hivatal az országgyűlés alá tartozik majd, vezetőjét pedig kétharmados többséggel választják meg. Minden szállat kivizsgálása részletes tájékoztatást ígér a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyében. A közlemény szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal márciusban tett feljelentést, amely alapján pénzmosás gyanúja miatt az adóhivatalt jelölték ki nyomozó hatóságként. Az ügyészség azt írta, a későbbi akcióról előzetesen nem tudott, csak utólag szerzett róla tudomást. A NAV nyomozása folyamatban van, az elfogások körülményeit pedig külön ügyészségi eljárás vizsgálja. Magyar Péter miniszterelnök korábban azonnali belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. Óvni kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiunknak elmondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően. A szakember szerint fontos a fényvédelem, és a napozást sem érdemes túlzásba vinni.
2: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlat. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
0: Hatalmas föld alatti mély telepet fedeztek fel egy temetőben az amerikai New York államban. A Cornell Egyetem kutatói szerint akár 5,5 millió vadmély is élhet a terület alatt. A rovarok földben fészkelő vadméhek, amelyek fontos szerepet játszanak a gyümölcsfák, különösen az almafák beporzásában. A szakemberek szerint a felfedezés arra is rámutat, hogy a temetők és más zavartalan zöld területek fontos menedéket jelenthetnek a beporzók számára. Ma sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, de főként keleten, észak-keleten, valamint a nyugati és déli határvidéken záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat erős, akár viharos szellőkések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Pénteken pedig már igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, csapadék nélkül, 29-34 fokos maximumokkal.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Ahogy hallották Péter híreiben, bizony védjük a bőrünket, kifejezetten erős most az UV-sugárzás, és bizony ezt még a nyáron sokszor fogjuk majd tapasztalni. A mikrofonnál Dénes Tamás, fény ellen, meg minden ellen jön majd a Bon Jovi, vagy éppen a Bestiák, a Nyitány, a Starship.

és a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. Minden idők legnagyobb slágerei

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás tart a labdarúgó világbajnokság. Vannak meglepetések, vannak kevésbé meglepő eredmények, de mindig az, ami a háttérben történik, az legalább annyira izgalmas, mint ami a focipályán történik. A focipályán ugye az történt, hogy jöttek az argentinok, és lőtt ugyan lesgolt, meg más helyzetből is iszonyatosan jól játszott Lionel Messi, nem is ez az érdekes, lőtt egy mesterhármast, és ezzel gyakorlatilag Argentina kiütötte Algériát. Csak hogy amíg a férje atomjól játszott, addig Leo Messi felesége is olyan igazi jó focista feleség módjára gyerekekkel jól érezték magukat Amerikában, olyannyira, hogy Antonella előbb a Harper's Bazaar spanyol nyelvű címlapjára került föl, amin hát nem sok ruhában mosolyog, majd ezt követően előbb Disneylandben, aztán a Universal Studios élményközpontjában tettek látogatást. Szóval a focista feleségek is ilyenkor jól érzik magukat, amíg a férjük rákészül a nagy meccsre, aztán mondanom sem kell, hogy a gyerekek és a feleség is megjelent a meccsen, miután kidisneylandezték magukat, úgyhogy hiba ebben nem volt, és lehet, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy Leo Messi ennyire jól futballozzon. Megy tovább a Retro Rádióban, a nagy slágerek sorra jön majd a Bon Jovi és az Ergo is előtte, Robbie Williams, egy másik nagy futballrajongó, ez a Supreme itt a Retro Rádióban.

0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Rick Astley vagy éppen Billy Ocean, most viszont közlekedés nagyon röviden, 5 perccel, 3:44 előtt a mikrofonnál Dénás Tamás. M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalon Szárliget és az M0-as autóúti csomópont a 45-ös és a 18-as kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos tolódás, lassulás alakult ki a külső sávban. 2-es főút Récsák belterületén pedig aszfaltoznak az 56-os kilométernél, a 2-esen a félútpályát lezárták, itt a forgalom jelentősen több kilométeren keresztül torlódik.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Nagyobb slágerei Retro Rádió 4 perccel járunk most már 3:44 után. A folytatásban Tim Stahl és John Goldberg következzék, azaz a Laidback Dániából, és ha emlékeznek ennek a dalnak, a Sunshine Reggae-nek a videoklipére, ott ugye azon gondolkoznak rettenetesen unatkozban egy irodában, hogy milyen jó lenne a tengerparton labdázni, vagy éppen koktél szürcsölni, akkor ehhez elkészült a videoklip, amin tényleg koktél szürcsölnek és labdáznak a tengerparton, történetesen Sri Lankán, mert ott készült a videoklip.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, én pedig már készítem elő a jobbnál jobb kis lemezeket és CD-ket a következő órára, ahol többek között lehet majd találkozni az AD stúdióban.
1: Ha akarod, még ezerszer mondom el.
0: Vagy éppen Dan Ups és Hori Bailando című nagy sikerével. És még további nagy slágerekkel a folytatásban itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzi, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
8: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
9: Megérkezett a fekete péntek! 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
10: Notino.
11: Buongiorno!
12: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
13: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
14: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
15: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
16: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
17: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
18: Június 19-én Neoton Familia koncert a Siófoki plázson. A koncert előtt DJ Dominik gondoskodik a hangulatról. Lássiófok.hu.
19: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Egyre többen pattannak kerékpárra. Erős forgalomra készülhetünk a déli határátkelőknél. Több száz ellopott macskát mentettek meg Vietnámban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre népszerűbb itthon a kerékpáros turizmus. A legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják. A bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kerékpározás egyre nagyobb vonzerőt jelent, mondta el rádiónknak Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
21: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tisza-tó mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re lehető. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak.
11: Erős forgalomra és hosszabb várakozásra készülhetnek az utazók a Csongrád család vármegyei határátkelő helyeken. A rendőrség szerint június végétől a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralók miatt jelentősen megnő a forgalom. A legkritikusabb időszak várhatóan július vége és augusztus első két hete lesz. Azt javasolják, hogy aki teheti, a kisebb határátkelőket válassza. Az aktuális várakozási időkről a Határinfo oldalon tájékozódhatunk. Vádat emeltek egy Bács-Kiskunvár megyei építőipari cég vezetője és üzletkötője ellen. A vád szerint a két férfi kulcsra kész házak felépítését ígérte, és 29 ügyféltől összesen 252 millió forintot vett át előlegként. A megrendelőköt és 16 millió forint közötti összegeket fizettek, az építkezések azonban sok esetben el sem kezdődtek vagy félbe maradtak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott, az ügyben a kiskörösi járásbíróság dönt majd. Illegális macskahús kereskedelmi hálózatot számolt fel a rendőrség Vietnámban. A razzián több mint 400 ellopott macskát mentettek meg, emellett 80 lefagyasztott állatot is találtak. 9 embert vettek őrizetbe, a megmentett macskák közül pedig már több mint 40 visszakerült a gazdájához. Vietnámban nem tiltja semmi a kutya és macskahús fogyasztását, az értékesítéshez azonban igazolni kell az állatok eredetét. Ma alapvetően napos meleg időre készülhetünk, de a gomoly felhők több helyen magasabbra törhetnek. Záporok, zivatarok főként keleten, északkeleten, valamint a határvidékeken fordulhatnak elő. Estére azonban ezek fokozatosan megszűnnek. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Holnap még több lesz a napsütés, csapadék már csak néhol alakulhat ki, miközben tovább erősödik a felmelegedés. Délután 27-32 fok várható. Pénteken száraz nyári idő jön, helyenként már 34 fokos csúcsértékekkel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Hát valami isteni cseresznyét ettem az előbb. Tényleg nagyon-nagyon finom volt, mondjuk kávét ittam utána. Nem tudom, mi lesz majd a végeredmény, de zenéljünk inkább a mikrofonnál. Dénes Tamás, majd a Rikie Poveri vagy éppen a KFP

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 5:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és hát az az igazság, hogy igazából egy szolgálati közlemény is lehetne az, hogy filmforgatás miatt szombaton és vasárnap most a hétvégén nem közlekedik a 2-es metró a Deák Ferenc tér és az Eörsvezértere között. Csak hogy itt egyes internetes magazinok, újságok már megírták, hogy azért nem közlekedik a metró, ugyanis egy új amerikai akciófilmet forgatnak majd a stadionok állomás alagúti részével, kapaszkodjanak meg Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone főszereplésével, mintha visszaugranánk a 90-es években, és állítólag a forgatást nem tudják a forgalomtól elszeparáltan intézni, ezért fogják leállítani a hétvégén az M2-es félvonalán a forgalmat. Hát őszintén kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a budapesti metróban elkészült amerikai akciófilm Schwarzeneggerrel és a még mindig őrülten szexi Sharon Stone-nal, de hát meg fogjuk látni. Ez kétségtelen. Addig is muzsikálunk tovább, jön majd Ákos és a Ricky Power előttük itt a Fun Factory nagy sikere. I wanna be with you. Veled akarok lenni. Itt a Retro Rádióban.
1: Check it out, check it out.

0: Metro Rádió közlekedési híre.
1: Mindjárt a UB40-val és Alice Cooperrel folytatom, most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:45 a mikrofonnál Dénes Tamás. Kettes főúton Récsák belterületén befejezték a munkavégzést, a korábbi torlódás megszűnt, írja hallgatón, köszi. M1-es autópálya Budapest felé Szárliget és a nullás csomópont a 45-ös és a 18-as kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos a torlódás, illetve a lassulás. M3-as Nyíregyháza felé a Tiszaújváros csomópont előtt egy személygépkocsi szalagkorlátnak ütközött, a 163-as kilométernél itt is forgalomkorlátozás van. Az M35-ösön Hajdúböszörménynél az M3-as felé egy személygépkocsi szintén szalagkorlátnak hajtott a 17-es kilométernél, itt a belső sávot zárták le. Sokakat zavar, úgy tűnik ma a szalagkorlát, vigyázzanak magukra!
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Oklini kész és... És még rengeteg nagy sztár a folytatásban, ezen a szerdai délutánon itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Rózsa Magdi, visszatérő vendég, aki nagyon-nagyon régen még az Abaházi Presszó indulásakor járt itt. Azóta nagyon sok minden történt Magdival, 3 gyermekes édesanyja lett, így tiszteletben tartottuk, hogy minden invitálásunkkor türelmet kért. Most azonban nem csak, hogy beül és jó hosszan beszélgetünk, de hoz egy vadonatúj dalt is, amelynek itt lesz a rádiós premierje. A Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban este 8-tól várunk mindenkit Rózsa Magdival.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
5: A 30 éves Pennyben ez is nyerő,
6: meg ez is, és ez is.
5: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
7: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Farm, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
10: Familypark.at.
11: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor, mindig mindenhol.
12: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
13: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
14: Azt tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
13: Ez az!
14: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
15: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
16: Mi?
17: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
15: Ugrunk egy bombát!
17: Szállás.hu. Úgy is tett!
18: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
19: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik két zenész.
20: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiú bandás csávó vagy.
21: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
19: Az egyik sztár, a másik lúzer.
20: Ez az én dalom, én írtam.
22: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
19: Paul Rudd, Nick Jonas. Életem legjobb száma a mozikban.
23: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
24: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból!
0: Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Buongiorno!
2: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
3: A reklám után társadalmi célú reklám.
16: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
25: Pantol Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Kiváló a vízminőség a Balatonon, a Tiszatónál és a Velencei tónál. Kihitták Bostonból a sört a skót szurkolók. Keleten lehetnek ma frissítő záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek a többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Ezt mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább négyszer vizsgálják a vízminőséget.
28: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. A mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és hogy jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
27: Rengeteg szemetet gyűjtöttek össze a Tiszatóból az önkéntesek. Most tartották a 7. Tiszatavi PET kupát, amelynek keretében a Tiszafüred dínyés háttérséget takarították ki. 3 nap alatt több mint 10 tonna hulladékot haláztak ki a vízből. A kommunális hulladékot az esemény támogató MOHU segítségével szállítatja el a PET kupa egyesület. A szemetet még szétválogatják, és amit lehet, azt újrahasznosítják a hazai hulladékfeldolgozó cégek. Újra felbukkant hazánkban az afrikai sertéspest is. Ezúttal Tatabánya térségében 2 kivült vaddisznóban azonosították a vírust a Nébik szakemberei. Ezzel a vírus átlépte a mesterséges határnak számító M1-es autópályát, így a térségben járványvédelmi előírások léptek életbe. Közben Debrecenben is kimutatták a vírust egy vaddisznónál, emiatt Hajdú-Bihar vármegye teljes területe továbbra is a fertőzött kockázati besorolás alá tartozik. Az afrikai sertéspest is egyébként emberre nem veszélyes, a vírus kizárólag a házi sertéseket és a vaddisznókat képes megfertőzni. Elfogyott a sör Bostonban a skótok miatt. Vasárnap csapott össze a skót futballválogatott és Haiti csapata a foci VB-n, a szurkolók pedig minden csepp sört megittak szinte a város valamennyi kocsmájában. A tulajdonosok azt mondták, hogy a skótok egyetlen hétvége alatt 4-szer annyi sört ittak meg, mint az amerikaiak egy 4 napos július 4-i ünnepi hétvégén. Holnaptól igazi nyári időnk lesz, de ma még lehetnek felhők az égen, és keleten, északkeleten záporok is előfordulhatnak, és sokfelé megerősödik a szél. 26-31 fokot mutatnak a hőmérők, késő este pedig 16-24 fok valószínű. Holnap már sok napsütés várható, mérsékelt marad a légmozgás, és 27-32 fokig melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén is napos időben bízhatunk, vasárnap lehetnek csak frissítő esők, és rikkasztó lesz a hőség, 35-37 fokot mérhetünk majd.
26: Retro Rádió közlekedési hírek.
27: Az Útinform azt írja, hogy lassan lehet haladni az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a külső sávban, Szárliget és az M0-as autóúti csomópont között, vagyis a 45-ös és a 18-as kilométer között, itt az erős forgalom miatt szakaszos a torlódás. Aztán az M3-ason Vásárosnamény felé a Tiszaújváros csomópont előtt egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, a 163-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Az M35 M35-ösön Hajdúböszörmény térségében az M3-as felé szintén szalagkorlátnak hajtott egy autós, a 17-es kilométernél a belső sávot zárták le miatta. A 21-es főúton Salgó-Tallien belterületén pedig baleset történt, az 56-os kilométernél félpályán halad a forgalom. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
26: Sporthírek a Retrórádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Ma még két mérkőzést rendeznek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokságon. 19 órától Portugália Kongóval csap össze Houstonban. Este 10 órakor kezdődik az Anglia-Horvátország találkozó Dallasban. A mai nap egyébként elég mozgalmas nap a labdarúgó világbajnokságon. Nézzük az eredményeket: Irak-Norvégia 1-4, Argentina-Algéria 3-0 és Ausztria-Jordánia 3-1. Holnap is izgalmas mérkőzések elé nézünk. A párosítások: Gána-Panama, ez a találkozó 1 órakor kezdődik magyar idő szerint. Üzbegisztán-Kolumbia 4 órától, 18 órától Csehország Dél-Afrika ellen lép pályára, míg este 21 órakor Svájc Bosznia-Hercegovinával néz farkas szemet. Utóbbi két találkozót már a csoport mérkőzések második fordulójában rendezik meg. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
3: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Talán furcsa, de az ország nagy részén gyönyörű napos idő van, a keleti ország részben pedig többfelé szakad az eső. Ez ma egy ilyen nap, a mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, jön a Red Hot Chili Peppers, vagy éppen az Edda ebben az órában, a kezdés viszont a mesés Queenie.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió kereken fél hat van, a mikrofonnál Dénes Tamás, és van Amerikában egy nagyon népszerű podcast, a Smart Less, amelynek most a legfrissebb vendége Jennifer Lopez volt, aki nagyon érdekes dolgot mesélt a műsorvezetőnek. Nevezetesen, amikor elkapta a Gypsy, és tényleg A-kategóriás mozisztár lett, közben a zenei karrierje is beindult, ő úgy döntött, hogy mindent elvállal, és mindent megcsinál. És éppen sorozatban megállás nélkül a negyedik mozifilmjét készítette el, mindenféle pihenés nélkül, mindeközben esténként a popzenei lemezén, a második zenei lemezén dolgozott, és természetesen járt a különböző promóciós fotózásokra, sajtótalálkozókra. Összesen, ahogy kiszámolta, 98 napot dolgozott egymás után, anélkül, hogy bármilyen szabad napot vett volna ki, hogy egy picit is pihent volna, és ez bizony megbosszulta magát, mert a Most már elég című filmjének készítése során egyszer csak elsötétült előtte minden, és nem tudott megmozdulni. Egy elég kemény pánikroham kapta el. Kórházba szállították azonnal, de ott megnyugtatta a doktor, hogy nem, nincsen mentális problémája. Egész egyszerűen a fáradtság ilyen problémát okozott. Ezzel járt végül, úgyhogy néhány nap pihenőt beiktattak neki, hogy tudja folytatni a mozifilmet, ami aztán nagyon sikeres lett. Nálunk viszont nem kell sokat várni, mert itt a Kiss és a Venus is, előttük a Right Said Fred és a Don't Talk Just Kiss a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan Bobby McFerrin vagy éppen a Noxita Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk 2 perc elmúlt. 3:46 a mikrofonnál Dénes Tamás. M0-ás keleti szektor M5-ös felé a Csömöri csomópont után több jármű ütközött. A 64-es kilométernél lezárták a belső sávot, 5 kilométeres a dugó. M1-es Budapest felé Szárliget és a 0-ás csomópont a 45-ös és a 18-as kilométer között. Az erős forgalom miatt torlódás, lassulás alakult ki. M35-ös Hajdúböszörménynél az M3-as felé egy személygépkocsi szalagkorlátnak hajtott, a 17-es kilométernél lezárták a belső sávot. Két személygépkocsi ütközött a 32-es főúton Újszásznál, az 58-as kilométernél a 32-esen itt a forgalom. Félpályán halad végül Debrecen, 33-as főút Egyetem sugárúti kereszteződés. Itt is karambol volt a 108-as kőnél, több sávot is lezártak.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék, ma este 8 órától a Abaházi Presszó. Csabi ma esti vendége pedig Rúzsa Magdi lesz, aki új dallal érkezik. Most viszont indul Nyerges Izával a szokásos 2 órás élő retro kívánság műsor, amely a hírek után Bryan Adams nagy sikerével indul. Ezzel a dallal búcsúzom, mára kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival! Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
6: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Farm. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
7: familypark.at.
8: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
9: Notino.
10: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
11: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
12: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
13: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
14: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
13: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
15: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitelmax esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
16: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
17: Aldi Fresh Stylers. Például csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója 52% kedvezménnyel csak 329 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
18: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
19: Június 13 és 19 között.
18: Ez az!
19: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
20: Nagyon erős lesz az UV-sugárzás a következő napokban. A pénzügyi szektorban dolgozók keresnek a legjobban. Arnold Schwarzenegger miatt nem jár majd a kettes metró. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Óvnunk kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy a következő napokban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha nem vigyázunk, akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint fontos a fényvédelem, emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
21: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
20: Többet kerestünk áprilisban, mint egy évvel ezelőtt. A teljes munkaidőkben dolgozóknál 541 ezer forint a nettó átlagkereset, ez pedig több mint 11%-kal több a tavalyihoz képest. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Ez szerint a legmagasabb átlagbéreket továbbra is a pénzügyi és az informatikai területen mérték, a legalacsonyabbakat pedig a vendéglátásban. 10 új korszerű teherautóval bővíti a téli flottáját a Magyar Közút. A saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek hóekével és súszóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. A járművek kezelői külön oktatást kapnak, a gépek pedig a vármegyei igények alapján kerülnek az üzemeltető mérnök. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone miatt nem jár majd hétvégén a kettes metró. A két amerikai színész a Stadionok állomás alagúti részében egy filmforgatáson vesz részt, emiatt a DeFerenc tér és az Őrs vezértere között nem közlekednek majd a szerelvények, helyettük pótlóbuszok viszik az utasokat. Arnold Schwarzeneggert egyébként sokan látták az elmúlt napokban a fővárosban, több budapesti helyszínen is feltűnt a bicikliével. Egyre melegebb lesz, holnap 32, pénteken 34, hétvégén pedig akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kiadós esők nem frissítenek majd minket a következő napokban, csak elszórtan lehetnek kisebb záporok. Holnap napos száraz időben bízhatunk, és csak a nyugati határnál eredhet el, pénteken az északkeleten élők számíthatnak zivatarokra, hétvégén pedig vasárnap zavarhatják esők a napsütést. Az UV-sugárzás nagyon magas lesz a következő napokban, ezért mindenképpen óvnunk kell a bőrünket.
9: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Az Útinform azt írja, hogy több autó ütközött össze az M0-ás keleti szektorában az M5-ös autópálya felé Csömör csomópont után. A 64-es kilométernél emiatt lezárták a belső sávot, a torlódás már csak nem 5 kilométeres. Aztán az M1-esen lassabban lehet haladni a külső sávban a Budapest felé vezető oldalon, Szárliget és az M0-ás autóúti csomópont között az erős forgalom miatt szakaszos a torlódás. Az M3-ason Vásárosnamény felé a Tiszaújváros csomópont előtt egy autós a szalagkorlátnak ütközött, a 163-as kilométernél a forgalomkorlátozásra kell számítani, és szintén szalagkorlátnak hajtott egy autós az M35-ösön Hajdúböszörmény térségében az M3-as autópálya felé, itt a 17-es kilométernél a belső sávot zárták le. És két autó ütközött össze a 32-es főúton Újszász térségében, az 58-as kilométernél emiatt félpályán halad a forgalom. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Már be is pottyant a legelső két SMS üzenet a kívánságműsorban. Az egyik az egy szerelmes témájú, a másik az pedig egy munkaközösségnek, vagy azon belül is egy kollégának szól. Rögtön felolvasom őket, én Nyerges Izabella vagyok. Bryan Adams-el indul a kívánságműsor.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket egy újabb kívánságműsorban. Ma június 17-e szerda van. Tegnap megtudhattam egy kisdiáktól, hogy ezen a héten még van suli, és aztán utána megindul a vakáció. Biztos vagyok benne, hogy jövő héten így akkor már megszaporodik, meg kétszereződik, esetleg meg háromszorozódik a hívásoknak a száma, hiszen felszabadulnak a diákok, és ők bizony szeretnek kívánságműsorozni. Remélem, hogy Önök is tudnak üzenni azoknak, akiket a világon a legjobban szeretnek, telefonhívások vagy SMS-ek formájában. Két írott üzenet már be is pottyant ide a Retro Rádió SMS falára, az egyik az egy szerelmes. Hello Izabella, én a páromnak Andrásnak szeretnék küldeni egy szuper jó slágert, aki Debrecenben van ebben a pillanatban. Most egy darabig nem tudunk találkozni, úgyhogy szeretném üzenni neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, és várom haza, és itt van velem egy munkaközösség is. Kedves Izabella, én Sárváron az AVF-et szeretném meglepni, pontosabban az egyes csarnokban dolgozókat, különösen Cseh Mónikát. Sok szeretettel küldi a következő dalt egy kolléga nője. Shakira énekli el az ajándékot,

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Mikrórádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A 0620-22-22-122-es száma kívánság műsorban, a Retro üzenő műsorában este 8-ig hívható, de minél közelebb esik a telefonhívás a műsor kezdetéhez, a 6 órához, annál nagyobb a valószínűsége, hogy sikerül bejutni. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok, Gőbel Barnabás vagyok.
0: Szia Barnabás, honnan telefonálsz nekünk?
1: Budapest, 14. kerület.
0: Oké, Zugló, rendben van, és kinek szeretnél számot küldeni?
1: Szeretnék az anyukámnak egy számot küldeni, és azt szeretném nekivel üzenni, hogy nagyon szeretem, és látom azt, hogy mindent megpróbál tenni azért, hogy a családot minden jobban tartsa.
0: De cuki vagy, biztos, hogy nagyon fog neki örülni, és mi az ő keresztneve, bemutatod nekünk?
1: Marton Klára.
0: Olyan szépen megfogalmaztad, amit mondani szeretnél. Sokszor képzeld el, még a felnőtteknek sem sikerül ilyen frappánsan elmondani, de hát ez azért van, mert mindenki nagyon izgul, aki hívja a kívánságműsort, pedig nem szabad. Senkinek sem szoktam leharapni a fejét. A Bonnie M az édesanyádnak zenél, és persze neked is. Örülök, hogy

0: Idők legnagyobb slágerei Retro Rádium. Szeretettel köszöntelek a kívánság műsorban. Nyugodtan tegezz.
1: Szia, Jézus, be vagyok. Sőt, számot szeretnék kérni magunknak.
0: Igen, kik azok a mi magunk? Felsorolod, hogy kik kaphatják a zenét?
1: Igen, a párommal ülünk az autóba, és éppen Ausztriából tartunk hazafelé. Ezért szeretnék, nagyon-nagy a forgalom, így lassan tudunk haladni, és ezért gondoltam, hogy kérek magunknak. Páromnak szeretnék igazából egy pörgős dalt kérni, utazunk hazafelé Ausztriából Magyarországra, és hogy egy kicsit gyorsabban teljen az utazás.
0: Jó, és ott hogy hívják, mi a keresztneve, mutasd be nekünk?
1: Otto.
0: Ottónak mit üzennél néhány mondatban? Mik azok a kedves szavak?
1: Legyen neki még sok türelme hazáig az utakon.
0: Vigyázzatok magatokra. Van egy kifejezés, amit a kamionosok szoktak itt a kívánság műsorban egymásnak üzenni, és ez pedig az, hogy széles utat. Hát akkor én is ezt kívánom nektek, legyen széles az út. Várunk benneteket haza, szeretettel. Szent Elmo tüzen, ez a most következő sláger címe, John Parr zenél.

Retro Rádió kívánságműsor 0620 22 22 122. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Van egy szuper jó kívánság műsorunk, ön most épp ezt hallgatja itt a Retro Rádióban. Üzenhet a szeretteinek, legyen szó névnapi vagy szülinapi köszöntésről, egy romantikus házassági évfordulóról, bármilyen érzelmes pillanatról, vagy egyszerűen csak arról, hogyha valakire ma sokat gondolt, és elmondaná neki, hogy mennyire szereti, mennyire fontos. Na hát körülbelül ilyen helyzetekben, ilyen ügyekben fordulhatnak hozzám a legnagyobb bizalommal. Hello, hello!
1: Hello! Én azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e üzenni a rádióba most?
0: Igen, lehet. Kivel beszélek? Parancsolj, mutatkozz be!
1: Én Világi Beáta vagyok Szlovákiából, és anyósomnak szeretném üzenni, Világi Anikónak, hogy nagyon-nagyon szeretem, és ő a legjobb anyós a világon.
0: Jaj, de mázlid van akkor vele!
1: Igen, nagyon nagy!
0: És figyelj csak, mi az apropó, szülinapja van, vagy valami ilyesmi?
1: Nem, csak úgy szeretném neki üzenni, hogy ő a legjobb anyós a világon.
0: Akkor ti gondolom sok közös programot is tudtok csinálni.
1: Igen, mi együtt élünk, és úgyhogy mindent együtt csinálunk.
0: De jó, mosolyogtam, miközben a történetedet hallgattam. Rossz Gyuárt az anyósodnak énekel a kívánságműsorban.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy szerelmes SMS-sel folytatódik a kívánságműsor. Szép estét mindenkinek. Kérek szépen egy slágert egy gyönyörű hölgynek, akit gyönyörű szemekkel áldott meg az ég, és nagyon közel áll a szívemhez. Tildának hívják. Köszönöm. Béla Szlovákiából írta ezt az SMS-t. Michael Jackson, akkor ezek szerint Tildának énekel. Olyan kis huncú, csibészes hangulata van ennek a slágernek. A hírek után meghallgatjuk a kívánság műsorban. Szeretettel várom a hívásokat este 8-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 10 tekercs 3 rétegű toalettpapír 29%-kal olcsóbban most csak 1099 forint. Mindig Aldi.
4: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
5: Notino.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
8: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis
10: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
11: Buongiorno!
12: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
13: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
15: A tartozás összege 36.000 dollár.
16: Honnan szerzett ennyi pénzt?
14: Megoldom.
17: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
18: Mi történt magával, hangoló?
19: Nyisd ki a széfet.
17: A zongora hangoló. A mozikban.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
20: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár fél áron. És Modivo Klub Goldtagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az abban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
21: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
11: Betegségeket is okozhatnak a klímák, ha rosszul használjuk azokat. Fontos változás jött a MÁV Plus applikációban. Egyre melegebb lesz, holnap 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában, a légkondicionálók helyes használatára hívta fel a figyelmet a Népegészségügyi Központ. Azt javasolják, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége ne legyen több 8-10 foknál. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is megfelelő lehet. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, ugyanis a klímák könnyen megfázást okozhatnak, de az ízületeink is megfájdulhatnak, sőt a szemünk és a torkunk is begyulladhat miattuk. Frissült a MÁV applikáció, újabb fejlesztéseket végeztek rajta, így ezentúl már nemzetközi vonatokra is vehetünk rajta jegyet. Ezt jelentette be a közösségi oldalára feltöltött videójában a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt azt mondta, hogy annyira népszerű a szolgáltatás, hogy egy nap alatt 4 millió forint értékben vásároltak nemzetközi jegyet a felhasználók. Azt is hozzátette, hogy a MÁV Plus-ban már minden olyan fő funkció elérhetővé vált, amelyet a korábbi MÁV appból ismerhettek az utasok. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, vagyis bértámogatást adnak azoknak a munkáltatóknak, akik a nyári szünetben 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztatnak. A programra az önkormányzatok, azok intézményei, valamint mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vállalkozások és vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek. Egészen augusztus végéig nyújthatják be a támogatásra vonatkozó kérelmüket. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus, a legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tisza-tó körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
19: 10 évvel ezelőtthöz képest a Tisza-tó mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon, egyre többen választják a fent adható aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre inkább gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szerint turizmus.
11: Holnaptól igazi nyári időnk lesz, de ma még lehetnek felhők az égen, és keleten, északkeleten záporok is előfordulhatnak, és sokfelé megerősödik a szél. 26-31 fokot mutatnak a hőmérők, késő este pedig 16-24 fok valószínű. Holnap már sok napsütés várható, mérsékelt marad a légmozgás, és 27-32 fokig melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén is napos időben bízhatunk, vasárnap lehetnek csak frissítő esők, és dikkasztó lesz a hőség, 35-37 fokot mérhetünk majd.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Az Útinform azt írja, hogy korábban több autó ütközött össze az M0-áson, az M5-ös autópálya felé Csömör csomópont környékén. A 64-es kilométernél már megszűnt a forgalomkorlátozás, de a torlódás még mindig több kilométeres. Aztán lassan lehet haladni az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon a külső sávban. Szárliget és az M0-ás autóúti csomópont között számíthatnak szakaszos torlódásra az arra közlekedők. Az M35-ösön Hajdúböszörmény térségében az M3-as felé egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott, a 17-es kilométernél emiatt lezárták a belső sávot. A 6-os főúton pedig Szigetvár térségében két autó ütközött össze, a 228-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Az IFM csapata a következő, aki felkereste a kívánság műsort, ők Szilvit szeretnék meglepni a Paul Haberben, és a számot a születésnapja alkalmából küldik neki. Isten éltessen, Szilvikén, Michael Jackson!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Két Royen énekel a kívánság műsorban, jön a Dezenchanté. Természetesen ez a sláger is ajándék, vár és kiderítem, hogy kié. Halló, halló!
1: Jó estét! Péter vagyok, és a páromnak, Blankának szeretnék üzenni. Először is, hogy rettentően szeretem. Hát igazándiból éppen most hozom le neki a csillagokat, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog a meglepetés, amit hozok.
0: Reméljük, oké. Okay. Jó, és honnan telefonáltál nekünk? Hol vagy ebben a pillanatban?
1: Biatorbágyon.
0: Biatorbágy, és a kertből szeretnél bejutni a házatokba?
1: Hát a ház előtt van egy kapu.
0: Aha.
1: És hát nekem ugye nincs hozzá még kulcsom sajnos, és be van zárva.
0: Világos. Na hát akkor én ezt kívánom neked, hogy mielőbb legyen kulcsod a hölgynek a szívéhez, meg a házához is, jó?
1: Köszönöm szépen a jó kívánságokat.
0: Ne viccelj, én köszönöm neked, hogy hívtál. És akkor, ahogy ígértem, Kate Ryan a szerelmednek énekel a kívánság műsorban, ahol a 0620 22 22 122-es szám este 8-ig él.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor, ahol az adás vége felé közeledvén mindig el szoktam mondani, hogyha valaki ma nem ért el ne szontyolodjon, holnap is tudunk egymással találkozni, és hát minél közelebb telefonálnak az este 6 órához, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy be tudnak jutni. Így az adás vége felé már nagy a tömeg, nagy a tumultus, de egy pici kitartással előbb vagy utóbb önre is sor kerül. Halló, halló, jó estét kívánok, ön is mondhatja a magáét.
1: Isabella, unokámnak szeretnék küldeni egy szép számot, már most vizsgázott, és sikeres vizsgát tett.
0: Igen, és miből vizsgázott az unokája?
1: Asztalos.
0: Gratulálok, ez már a legutolsó záró vizsga volt?
1: Igen, igen.
0: És akkor nagyon büszke rá, gondolom, igaz?
1: Igen, igen, mert ő nekik hármójuknak volt legszebb az asztal, amit kellett neki készíteni.
0: Ez fantasztikus hír, legyen kedves elárulni a keresztnevét az unokájának.
1: Patrik.
0: Jó, mi az, amit üzenne neki így a vizsga alkalmából néhány mondatban?
1: Nagyon szeretem, és mindig mondtam neki, hogy iparkodjon, odafigyeljen mindenre. Nagyon szépen megcsinálta az asztalt. Az ővé volt a legszebb, meg egy kislányé, meg egy fiújé. Az osztályú hármaknak volt a legszebb.
0: Gratulálok még egyszer, hát hallom is a hangján, hogy mennyire büszke, és ezen egyáltalán nem csodálkozom, ez így van rendjén. Jön a ráadás, az ajándékslager, Tina Turner énekel. Out of

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a két órás este kívánságműsorunk, ahol 8-ig az Abaházi Presszóig mulatjuk együtt az időnket. Tudnak üzenni a szeretteiknek, legyen szó névnapról, szülinapról, házassági évfordulóról, vagy egészen egyszerűen csak egy olyan napról, amikor sokat gondoltak valakire, és szívesen elmondanak neki, hogy mennyire szeretik. Jó estét kívánok, haló, haló!
1: Szívét csókolom, én István vagyok.
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni?
1: Hát szeretném a nagyfiamat, mivel most lesz a születésnapja, és szeretnék egy zenét küldeni neki. Gondolom, ha hallgatja a rádiót, ha meg nem, majd utólag majd köszönöm bele.
0: Mutassa be nekünk, legyen szíves a fiát.
1: Roland, én a nagyobbik fiam, én István vagyok, Bogdán István.
0: Jó, és mik azok a kedves gondolatok, amit a gyermekének üzenne?
1: Azt, hogy szeretném látni minél előbb, és egy kicsit leszeretnék ülni egy asztal mellé, és akkor elbeszélgetni velem, mert fontos lenne. Az ajándék az már megvan, úgyhogy azt már viszem neki.
0: Ez kedves öntől, és hát most itt a kívánság műsorban is érkezik az ajándék. Egy sláger formájában ez a Dead or Alive és a You Spin Me Around. Isten éltesse előre is az ünnepeltet.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Néhány SMS szedek csokorba a kívánság műsorban, a Retro Rádió üzenő műsorában. Az egyiket Manó írta. Kedves Izabella, mi a férjemmel 20-án ünnepeljük a 11. házassági évfordulónkat, de 31 éve már annak, hogy boldogságban élünk. Üzenem neki, hogy köszönöm, hogy van nekem. Tökéletes oroszlán szelidítő. Jó lenne egy szuper jó sláger. Köszönöm, és legyen csodás napja mindenkinek. Ezt Manó írta, ahogy mondtam. És itt van velem Gergő is. Kedves Izabella, szeretnék egy számot küldeni a legjobb titkos ügynöknek, akit ismerek, Z ügynöknek. Én pedig Gergő vagyok, az STK-ból. Kedves Izabella, itt vagyunk Orfűn az osztállyal, és éppen sütögetünk Zsomborbával, a legjobb osztályfőnökkel, illetve osztályfőnök helyettessel. Neki szeretnénk a következő slágert. Üzenjük neki, hogy szeretjük. És végül itt van velem egy édesapa is. Hello Izabella, én a fiamat Bálintot szeretném meglepni. Holnap lesz a szóbeli érettségije. Nagyon fogunk neki szorítani. Jön a Silent Circle és a Touch in the Night. Ez az én ajándékom.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a kívánság műsorban.
1: Csókolom, Kessei Bence vagyok.
0: Bence, kinek szeretnél számot küldeni?
1: Papámnak, a mamámnak, anyukámnak.
0: És mit szeretnél üzenni a családtagoknak?
1: Egy nagy puszit.
0: Akkor a nagy cuppanós puszi mellé érkezik az ajándéksláger, és Radics Gigi énekel, a vadonatúj érzés, egyben már az Abaházi Presszó nyitánya is.

0: Örülök, hogy ma is ilyen sokan itt voltak velem a Kívánság műsorban, és természetesen a héten holnap este 6 órakor még folytatjuk. Pusz-pusz, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Alkalmasak a fürdőzésre a nagy tavaink. Afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznókat találtak hazánkban. Holnaptól egyre tikkasztóbb lesz a hőség. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kiváló a nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek a többsége ilyen minősítést kapott, és a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak többségén is ezt tapasztalták. Ezt mondta rádiónknak Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiénés szakértője, aki hozzátette azt is, hogy évente legalább 4-szer vizsgálják a vízminőséget.
4: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. A mintában a laboratóriumokban 2 baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, és hogy jelent-e a vízzel való fürdés kockázatot az egészségre.
3: Rengeteg szemetet gyűjtöttek össze a Tiszatóból az önkéntesek. Most tartották a 7. Tiszatavi PET kupát, amelynek keretében a Tiszafüred dínyés háttérséget takarították ki. 3 nap alatt több mint 10 tonna hulladékot haláztak ki a vízből. A kommunális hulladékot az esemény támogató MOHU segítségével szállítatja el a PET kupa egyesület. A szemetet még szétválogatják, és amit lehet, azt újrahasznosítják a hazai hulladékfeldolgozó cégek. Újra felbukkant hazánkban az afrikai sertéspest is. Ezúttal Tatabánya térségében 2 kilőtt vaddisznóban azonosították a vírust a Nébik szakemberei. Ezzel a vírus átlépte a mesterséges határnak számító M1-es autópályát, így a térségben járványvédelmi előírások léptek életbe. Közben Debrecenben is kimutatták a vírust egy vaddisznónál, emiatt Hajdú-Bihar vármegye teljes területe továbbra is a fertőzött kockázati besorolás alá tartozik. Az afrikai sertéspest is egyébként emberre nem veszélyes, a vírus kizárólag a házi sertéseket és a vaddisznókat képes megfertőzni. Elfogyott a sör Bostonban a skótok miatt. Vasárnap csapott össze a skót futballválogatott és Haiti csapata a foci VB-n, a szurkolók pedig minden csepp sört megittak szinte a város valamennyi kocsmájában. A tulajdonosok azt mondták, hogy a skótok egyetlen hétvége alatt 4-szer annyi sört ittak meg, mint az amerikaiak egy 4 napos július 4-i ünnepi hétvégén. Egyre melegebb lesz, holnap 32, pénteken 34, hétvégén pedig akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kiadós esők nem frissítenek majd minket a következő napokban, csak elszórtan lehetnek kisebb záporok. Holnap napos száraz időben bízhatunk, és csak a nyugati határnál eredhet el, pénteken az északkeleten élők számíthatnak zivatarokra, hétvégén pedig vasárnap zavarhatják esők a napsütést. Az UV-sugárzás nagyon magas lesz a következő napokban, ezért mindenképpen óvnunk kell a bőrünket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma este visszatérő vendégem van, de nagyon régen még a Presszó indulásakor járt itt utoljára. De ma hoz egy új dalt is, tehát lesz dalpremier. Rúzsa Magdia.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Visszatérő vendég az Abaházi Presszóban. Rózsa Magdi. Hello.
2: Szia.
1: Szia. És olyan meglepő dolgot hoztál. Engem meglepett, hogy Borlai Gergővel készítesz dalokat.
2: És nem is akármilyen dalokat. Tehát ez csak az első. Egy nagyon-nagyon komoly lemez készült, illetve még készül. És... 15-6 dal olyan, ami azt gondolom, hogy tehát, hogy rég volt ennyire muzsikálós, rég volt, illetve nem volt még olyan, amire azt mondanám, hogy ehhez a lemezhez fogható.
1: Hú, ezzel kapcsolatban most egy csomó kérdésem van, miközben...
2: Nyugodtan, kérdezz, mert én is rengeteget gondolkodom ezen az egészen.
1: Közben beszélgetünk veled is, meg én ismerem a zenekarodat, és mindig azt gondoltam, hogy te vagy a legszerencsésebb, nyilván megdolgoztál ezért, de hogy micsoda zenekar van körülötted, akik ráadásul szerzőként is ott voltak veled, meg hát mindig jó szerzőkkel tudtál dolgozni, hogy mit szól ahhoz egy zenekar, hogy egyszer csak jön egy külső szerző, aki nincs a csapatban?
2: Hát nézd, végül is nekem mindig, én nem mindig ilyen volt az út, de azért sokáig, tehát ugye a szakossal is dolgoztunk együtt, tehát 10-12 év, akkor a Begi folyamatosan ott volt mellettem az elmúlt szintén 10-12 évben, akivel szintén dolgoztunk, de ugye nyilván most, hogyha arról beszélünk, hogy összeülök és zenéket csinálok valakivel, ugye nekem volt a legelején volt az Ávodi korszak.
1: Igen.
2: Aztán jött a nagy váltás, a Madi korszak. A Madi után jött a Szakos korszak. Ezek mind, úristen, sok év eltelt. És most nagyon azt érzem, hogy megint odaértem egy korszakhoz, és egészen különleges dolgok születnek.
1: Csináljuk a... Nem, van kérdés. Meg azt gondoltam, hogy hallgassuk meg a dalt, mert mindjárt meghallgatjuk a dalt. De hogy ezek a... Tehát te érezted, hogy váltani kell, és kerestél magadnak valakit, akivel ezt az újabb korszakodat el tudod indítani, vagy Borlai Gergő besétált az életedbe? Ez hogy működik?
2: Hát ez tulajdonképpen úgy nézett ki, hogy találkoztunk egy egészen más projekt kapcsán, és aztán megkérdezte tőlem, hogy van egy anyag, ami nagyon-nagyon dolgozik, hogy esetleg énekelnék-e abban egy dalt. És mondta, hogy persze, küld át. És átküldte, és én nagyon-nagyon beleszerettem abba a világba, mert egy olyan nótát küldött át, egy olyan hangszerelést, egy olyan hangulatot, ami nekem egy régi-régi vágyam volt. És írtam neki, hogy fú, ez zseniális, nem írsz nekem egyszer egy ilyen lemez? És így visszakérdezte, hogy ez most komoly? Ez teljesen komoly, de. És gyakorlatilag elindult egy, nagyon-nagyon gyorsan elindult egy munkafolyamat, ami szinte így kapkodtuk a fejünket, mert hogy közben kiderült, hogy elképesztően hasonló a munkamorál. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy ha ő átküldött nekem reggel 9-kor egy dalt, éjfélkor már megérkezett a szöveg. És folyamatosan így dolgoztunk, megállás nélkül, és közben olyan dolgok születtek, olyan hangulatok, olyan szövegek, olyan témák, és olyan muzsika, hogy elképesztő. Nagyon-nagyon szeretem. Én azt gondolom, hogy ehhez meg kell érni. Tehát ezt lehet, hogy nem tudtam volna értékelni, nem tudom én, 10 évvel ezelőtt, és most érzem azt, hogy, és nagyon tetszik eleve az, hogy szembe megy, tehát most, amikor minden a legelektronikusabb, meg a másodpercről másodpercre szinte változtatni kell, hogy föl tud tartani az érdeklődés, blablabla, bla, bla, minden meg van magyarázva már ugye a minden által, és nem. Back to basic, és igenis egy nagyon muzsikálós, nagyon-nagyon komoly zenészekkel összerakott történet, és fú, nagyon szeretem, nagyon szép.
1: Én értem, amiről beszélsz, de közben, hogyha egyel távolabbról nézem, és mondjuk a közönség soraiból, akik valószínűleg laikusként állnak ott, és hallgatják a te dalaidat, ők eddig is ezt érezték, hogy te körülötted zenél, és van muzsikálás, van dallamok vannak, tehát, hogy mi az a nagy változás, amit te most magadban érzel, meg fogja ezt érezni a közönség?
2: Hát az, hogy visszatértek magán a felvételen is az élő hangszerek. Tehát, hogy most már nem
1: csak
2: a
1: kocka. Eddig nem voltak a felvételen.
2: Hát az utóbbi 10 évben nem nagyon. Tehát, hogy igazából... De ez így abszolút rendben volt,
1: persze.
2: Meg a trend is ugye ezt mutatta, de nekem már nagyon-nagyon vágytam újra arra, hogy a felvételeken is azt halljam, amit én a koncerteken szoktam hallani, vagy talán még zseniálisabbat, mert egyébként nagyon minden egyes dalhoz nagyon komolyan összeválogatta a Gergő, hogy kik azok a nagy zenészek, akár Magyarországról, vagy külföldről nagyon komoly zenészek, akik azért részt vesznek ezen a lemezen. Szóval...
1: Róla majd külön is fogunk beszélgetni, mert én is olvastam a neveket, és megdöbbentő. Viszont akkor most legyen tényleg ez, hogy meghallgatjuk ezt az első dalt. Kell-e bármit mondani a dal előtt? Tehát tegyük fel, hogy biztos, hogy vannak olyanok, akik most hallgatják először.
2: Én azt szoktam mondani, hogy csukd be a szemed, és érezd, és élvezd, és nem akarom senkinek a szájába adni, hogy miről szól ez a dal, mert majd mindenki megtalálja saját magának, hogy miről szól. Egyébként több szálon, több síkon fut a történet, de mindenki megtalálhatja a saját maga életét vagy világát ebben a dalban.
1: Akkor ez Borlai Gergővel közös szerzeményetek, ővé a zene, tiéd a szöveg.
2: Így van.
1: Szól a Rúzs, és aztán utána beszélgetünk tovább Rúzsa Magdival itt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
0: Dalpremier az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Rúzsa Magdi, a mai beszélgető társam. Tök meglepő, hogy van egy dal, hogy az a címe, hogy Rúzs, miközben téged Rúzsa Magdinak hívnak, és van egy Magdaléna Rúzsa című előadás. Az megy még egyébként?
2: Nem, a Magdalénát azt pár éve abba hagytam, mert nagyon megterhelő volt lelkileg, bár imádtam, nagyon szerettem, nagyon sokat adott az az előadás, és hát ennek az előadásnak köszönhetem például a Bújtor Balázsikat, Fekete Kovács Kornélékat, egy elképesztő zenei barátság alakult ki, azt gondolom, és rengeteget tanultam tőlük. Rengeteget tanultam a Magdaléna által a közönségről, saját magamról, a színpadról, a színpadi viselkedésről, mit enged meg a színpad, mit nem enged meg. Hogyan kell kis közönséggel, hogy elképesztő volt az a pár év. Az nagy, szerintem a legtöbbet talán szakmailag a Magdaléna adott, mert közben saját magamat is megismertem mindenféle helyzetben. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem, de már tényleg kezdett nagyon megterhelő lenni lelkek. Meg azt éreztem, hogy kibeszéltem, azt már meggyógyítottuk, menjünk tovább.
1: Tehát abban nincs több.
2: Én azt éreztem, hogy már nincs több, illetve talán egy 2.0 majd egyszer, de...
1: Most fogunk elnézést a hallgatóktól tőled is, de ilyenkor mindig azt gondolom, hogy te már felnőttél akkorára, tehát a te produkciót, hogy nem tudom, hogy te dönthetsz arról, hogy én ezt elengedem. Tehát, hogy milyen szerződések vannak a háttérben, hogy azt mondják, hogy jó, oké, tudom, te el akarod engedni, de még legalább 2 évad benne van, mert hogy el vannak adva a jegyek. Hogy működik ez? Tehát amikor te azt mondod, hogy szerinted ez elég, akkor elég, akkor kilépsz
2: belőle? Hát azért
1: le
2: szoktunk ülni, ezt átbeszélni, de azért a csapatom, aki a Bea, a csapatommal át szoktuk beszélni.
1: Szobják Bea, aki a menedzsered, minden eset, igen.
2: És általában egyet szoktunk érteni abban a csapattal, hogy mikor fáradt el a művésznő valamiben, és mikor érdemes talán egyel tovább lépni. És bár a Bea szokott engem mindig nyugtatgatni, meg amikor látja, hogy már nagyon elegem van mindenből, vagy már túl sok, mindig még langzám, még egy picit, de azért ő is mindig nagyjából akkor szokta megérezni, hogy ebben ennyi volt, mint én, nem igaz? Tehát, hogy azért így az eléggé...
1: A hallgatóknak mondom, hogy ezt most nem tőlem kérdezte, hanem Bea itt ült, tehát ő annyira a csapat tagja, hogy
2: csapatom,
1: ő is...
2: A csapatom.
1: Hogy ő itt van, igen.
2: Jó, bocsánat.
1: Van-e bárhol milyen élethelyzet, ami nem családi, de nincs ott a Bea? Tehát, hogy bármi, ami neked a feladat, munka.
2: Igen, kevés, ugyanis a Bea a családi dolgokban is ott van. Sőt, a Bea a gyerekért is elmegy az oldalba, ha úgy alakul. Ez egy egészen...
1: Már látom, mondtam, hogy te a szerencsek egyeltje
2: ez
1: vagy.
2: Ez egy nagyon különleges kapcsolat, és szembe dicsérem, mert itt ül mellettem, de hát az életemben az egyik legnagyobb ajándék, azt gondolom, hogy egy ilyen emberet akadtam. Mert ez egy, aki benne van, az pontosan tudja, hogy ez egy nehéz műfaj, és hogyha nincs egy olyan bajtársad, aki tényleg mindig ott van, akkor azért könnyű elesni.
1: És soha nem akart téged megváltoztatni,
2: nem.
1: De azért elmondja, hogyha esetleg rossz irányba indulsz el.
2: Hogyne, mindig mindent megbeszélünk, néha vitázunk, vagy én vitázok vele hangosan, ő meg hallgatja, és úgy van, hogy majd lenyúszik holnapra. De azért sok minden túl vagyunk már. És én mindig azt éreztem, hogy tényleg tehát, hogy ő tekeri azt a csónakot pont ugyanúgy, mint én, és nem csak ücsörök benne, vagy húzza vissza.
1: De amikor megszületik benned egy döntés, akkor ő az első, akivel ezt megvitatod. Például, ha most a Magdalénánál maradva.
2: Hát, persze. Tehát szerintem mi olyanok vagyunk, mint egy házas pár, gyakorlatilag többet beszélgetek a Beával, mint bárkivel ezen a bolygón. Úgyhogy igen. Én mindent a Beával beszélek meg.
1: Na, de most térjünk vissza a dalra, amit Borlai Gergő írt neked, a szöveget te írtad hozzá. Az, hogy erre milyen szöveg születik, abba a zeneszerzőnek bármiféle beleszólása lehet?
2: Lehetne, de nem volt, meg nem kellett, mert annyira a munkafolyam, ez egyébként már azt hiszem az utolsó előtti dal volt, ami befutott így a kosárba, és hát addig már annyira megismertük egymást, hogy mi az én világom, mi az ő világa, hogyan tud a kettő rezonálni egymásra, hogy, hogy igazából nüanszok voltak, amik mondjuk kérések voltak a részéről, hogy figyelj, lehetne ritmikailag, hát ugye nyilván nem véletlenül. Nagyon érdekes volt ebből a szempontból dolgozni vele, hogy míg más azért bizonyos ritmikai dolgokat simán elengedett nálam, hogy jó, majd megoldod szövegben, meg dallamban, kicsit trükközöl és megoldol úgy, ahogy akar. Ő azért ezeket nem engedte el, hanem...
1: Hát mégiscsak egy dobos, a világ egyik legjobbja.
2: A világ egyik legjobbja, tényleg, és azért ezt ő nagyon megkövetelte, hogy ott azokon a szavakon még változtatni kell, vagy még egy szót, vagy kettő szót vegyél ki. Nagyon érdekes volt a munka folyamat.
1: Én nagyon szeretem a Gergőt, ő is ült itt ebben a székben, többször is beszélgettünk, tényleg egy csoda ember. És amikor ezt én meghallottam, hogy ti együtt dolgoztok, akkor baromi kíváncsi lettem, hogy milyen dolog születik ebből. Mert ő neki aztán van egy olyan agya is, ami nagyon súlyos jazz, vagy akár metal vonalba is el tud menni. Nem tudom, hogy ezek tőled mennyire állnak távol, de gondolom, ne feltétlenül szeretnél ilyen ezzel kijönni. De amikor meghallottam a dalt, akkor pont azt éreztem, hogy mintha a Gergő nem is lenne benne, hanem csak te vagy a fontos.
2: De elképesztő az alázat, azt gondolom, a másik fél iránt, hogy ki az, akinek ő... Mm-hmm. megalkotta ezt a lemezt, vagy hogy majd nyilván, amikor már nem csak egy dalt lehet hallani, persze, ebből a kosárból, hanem a teljes lemezt meg lehet hallgatni, akkor azért kijön, hogy nagyon agyafúrt az egész. És számomra is ez ilyen döbbenetes volt, hogy egy ember, aki tényleg a világ egyik legjobb dobosa, és azon kívül a jazz, és a mindenből a top pont van, és a legjobbakkal dolgozik együtt, hogy mégis a popzenéhez milyen alázattal nyúlt, és hogy mennyire körbejátszotta gyakorlatilag az én lágémat, az én dallamomat, hogy kiugorjon elsőként. Szóval ehhez szerintem kell egyféle agy, hogy ilyet tudjál csinálni, és hogy ennyire ki tud saját magad venni valamelyest egy dologból, miközben mégis belerakod. Igen, ez egy teljesen más világ, de amikor ott a kosár, akkor azért nagyon kijön, hogy ez agyafúrt az egész, és elképesztően mély. Majd lesznek benne még azért izgi dolgok, tehát ezt élvezet lesz végighallgatni ezt a lemezt.
1: Meséltél már a korszakaidról, milyen érdekes, hogy pont 20 éve ismerünk téged, ez a 20 év, ez neked mint egy ilyen gyors vonat olyan, szerintem. De hogy ezekben a korszakokban bárkivel is dolgoztál, bármilyen zeneszerzővel, valahogy mindig Rúzsa Magdis lett a végeredmény, valószínűleg magad miatt. De ebben a dalban sem érzem azt, hogy olyan hatalmas nagy különbség lenne mindattól, amit eddig mutattál. Nyilván te érzed, meg mondod, hogy az élő hangszerek, stb. De hogy nekem ez ugyanúgy Rúzsa Magdis, még hogyha én tudom is, hogy ez más, de Rúzsa Magdis.
2: Igen, de erre én már azt szoktam mondani, hogy ez már az, amit most bocsánat, csúnyán fogom mondani, mert ezt már bekajáltad tőlem, tehát, hogy van egyfajta karizma, ami ez a csaj, ami az ő hangszíne hozza, az ő, magamról beszélek, na mindegy, de hogy már elhiszed, mert ezt a valamit már ismered igazából, és a, nem tudom, a drámai hatások, ezeket azért bármennyire az utóbbi években inkább nagyon vidám és nagyon-nagyon pozitív hangulatú dolgokkal foglalkoztam, de abban is mindig volt a hangszín miatt egy picit dráma szerintem. És közben meg szerintem nekem nagyon-nagyon jól áll, ahogy a Magdalénáról beszélgettünk az elején, tehát azért a drámai momentumok nekem nagyon jól állnak, én azokkal nagyon tudok játszani.
1: Azok is.
2: Köszönöm. Mit iszol? És ebben ez benne van, tehát, hogy magát a csajt, a formátumot, amit ismersz, azt már bekajáltátok. Tehát, hogy azért hiteles minden szerintem.
1: Igen, de neked erre figyelned kell, hogy az, amit eddig adtál, attól ne térj el?
2: Nem. Egyébként nem, de tudod, mi van, hogy ez az egész, ez annyira önazonos. Én azt mondom, hogy én megfejtettem. Azért érzed ezt, mert világéletemben, amiről azt éreztem, hogy nem tudnám jól megcsinálni, és nem lennék benne hiteles, azt lepattant rólam. Abba egyszerűen el se kezdtem beleásni magam, mert tudtam, hogy nem fog sikerülni.
1: Tehát csak olyat hallottunk tőled, amiben te
2: amiben 100%-ig benne én bele tudom tenni vagy. A Rúzsa Magdit bármilyen form. Most például ezt a dalt, hogyha más énekelné, mondjuk egy csillingelő, magas hangú valaki, akkor nem biztos, hogy ugyanezt a hatást váltanak ki. Szóval én azt vállalom mindig, ami meg abba ásom bele magam, amiben érzem, hogy fú, a véremet megmozgatta, akkor tudom, hogy ez valami jó lesz.
1: Na, akkor ezt halljuk benne, igen.
2: Szerintem ezt hallani, és nagyon-nagyon szép szövegek is születtek, hatalmas balladák lesznek a lemezen, óriásik, és mindig vágytam egy ilyen lemezre. Elképesztő, nagyon örülök, hogy megszületett.
1: Hát még csak egy dalt ismerünk, de ettől függetlenül még egy kicsit beszélgessünk erről a lemezről, jó? Kis szünet után jó. Folytatjuk Rúzsa Magdival, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Rúzsa Magival beszélgetünk, a hallgatóktól elnézést, én nagyon szeretek itt szakmázni, a hallgatók is szeretik, mert 6 éve hallgatják, tehát valószínűleg nem véletlenül vannak velem. De én ezt nagyon-nagyon szeretem kivesézni, hogy miből mi lesz, meg hogyan alakulnak ezek a dolgok. És akkor, amikor azt mondod, hogy baromi jó szövegek vannak, akkor azt úgy mondod, mintha eddig nem lettek volna jó szövegek, de eddig is jó szövegek voltak. Tehát mi az, amitől egy zene újfajta gondolatokat tud szívni benned?
2: Elképesztően mélyek. Nem belőlem jöttek a dallamok. Ugye az elmúlt években minden dallam belőlem jött. Uh-huh. És őszintén egy picit azért is örülök, hogy így hozta az élet, mert azt éreztem, hogy egy kicsit tudom, amikor már eldúrogtatod az összes patront. Aha. Tehát, hogy nekem már kezdtek egy picit ugyanazok a dolgok vissza-vissza köszönni a fejembe, amikor elkezdtem földúdolászni dallamokat, és
1: hát ez a testírusod.
2: Így van, és a Gergő meg behozott egy egészen új világot.
1: Tehát ezek szerint úgy írt dalt, hogy a dallamot is megalkotta
2: neked. A dallam
1: neked.
2: Is az, itt csak aha. a szöveg vagyok én, ez unblock, amit itt hallatok, ez a Gergőből született. És imádom, hogy egészen más dolgokat hozott be, mint amit én, lesznek egészen bonyolult dallamok, amit én biztos, hogy egyébként saját magam által leegyszerűsítettem volna. Uh-huh. De most meg azt éreztem, hogy nem akarom leegyszerűsíteni, mert pont azért uh-huh. izgi, pont, mert más. Uh-huh. És ezáltal, és ugye maga a hangzásvilág, csomó minden,

0: más, mint amit én végigvittem volna saját magamnak, és ezáltal egészen más típusú szövegek születtek.
1: De ez milyen érdekes, hogy tudod, hogy más, tehát ki kell mozdulnod a komfortzónádból, de ezt örömmel teszed ezek szerint.
0: Eljutottam az életembe arra a pontra, amikor rájöttem arra, hogy egyre jobban szeretek kimozdulni a komfortzónából, mert azt tart életben, azt tart, abból tudok csak tanulni. Nem akarok belefásulni és belesüppedni dolgokba, és elkezdett egyre jobban izgatni ez, hogy lépj ki a komfortzónádból, sőt, szinte kezdj el csak azon kívül mozogni.
1: És akkor a szövegek is teljesen másról szólnak, mint amik eddig foglalkoztattak?
0: Nem, de az élet dolgairól nem azt mondom, hogy másról szólnak, mert én mindig ezekről a dolgokról írtam, de
1: lehet, hogy másképp.
0: De valahogy másképp. Tudod, mi van? Szerintem, mivel egymás után jöttek a dolog, föl tudtam építeni egy teljes koncepciót, és mélyebbek, érettebben kommunikálok dolgokról, amikről eddig is lehet, hogy beszéltem, de ez most másképp, ez már egy 40 éves nőnek a gondolatai, és nem a csak belekapok valamibe, de már megyek is tovább, hanem kivesézem.
1: És lehet, hogy eddig cél volt az, hogy populáris, tehát hogy megfelelj annak a képnek, ami rólad kialakult, hogy be lehessen építeni feltétlenül a koncertprogramba, hogy együtt énekelhesse veled a közönség. Tehát lehet, hogy az eddigi daloknál ez szempont volt?
0: Akár. Persze, akár. És itt meg azt mondtam, hogy egy kicsit azt éreztem, hogy történeteket is akarok elmondani, és belemélyedni annyira a sztoriba, hogy akinek ez a lemez majd érdekes lesz, és meg szeretné hallgatni, és meg szeretné hallani, az bele tudja magát tényleg feledkezni ebbe az egészbe. Igen, szerettem volna most úgy kiírni a szövegeket, hogy ne csak az legyen a lényeg, hogy biztos, hogy nagyon pattogjon a sztori, hanem hogy tényleg ez egy mély dolog legyen, és...
1: De vannak olyan
0: történeteid. És a dalok is, bocsáss meg, csak meg ezt elmondom, hogy a dalok is olyanok, hogy nem feltétlenül mindegyik sláger, de föláll a kezeden a szőr tőle a jó értelemben, mert annyira szép. És én vágytam erre, hogy legyen egy olyan lemezem is, ami nyilván ott van az a néhány sláger, de hogy úgy hátradőlsz otthon egy pohár borral, és azt mondod, hogy ez jó volt meghallgatni. Szóval, hogy tovább viszi a gondolat. Na, végre eljutottam ide, tehát olyan szövegek születtek, ami tovább tudja vinni a gondolatodat. Beleélheted magad a másik világába.
1: Pont azért, mert eddig is 100%-osan benne voltál a saját dalaidban, azokat is te írtad, belőled jöttek olyan. Nem azt mondom, hogy elképzelhetetlen, csak olyan fura nekem, hogy vannak újabb történeteid, vagy olyan történeteid, amiket nem meséltél még el.
0: Akkor azt mondom, hogy ezek kevésbé poppos szövegek, de ezek
1: én ezt inkább
0: tehát ez most inkább már egy kicsit komolyabb költészetnek mondom, amik itt megtörténtek, akár a szófordulatok, csomó minden itt ez most egy érettebb szitu.
1: Mennyire lesz könnyű ezeket a dalokat, vagy ennek a lemeznek a dalait, néhány dalát beépíteni a programba, műsorprogram, koncertprogramba?
0: Hát ez már majd egy következő beszélgetés lesz, de lesz, ami be lesz építve ebbe a műsorba. Uh-huh. Egyébként ez a dal is be lesz építve az idei a koncert szezonba is, abszolút. Hát meg annyira pozitív a fogadtatása már, ugye, hogy így kidobtuk az éterbe, annyira elképesztően jó visszajelzéseket kapok, hogy azt érzem, hogy ezt minél előbb be kell tenni a műsorba, mert imádni fogják az emberek. És vágytak már tőlem erre is. Arra jöttem rá.
1: És ugye korábban volt, és talán erről beszélgettünk még nagyon-nagyon régen is, hogy meg amit az előbb elmondtál, hogy a felvételeken nem feltétlenül úgy szólnak, ahogy a koncerteken. Ezt most meg lehet szólaltatni pont ugyanúgy, ahogy a közönség megismeri, ahogy fel van véve?
0: Azt szerintem abszolút igen.
1: Ez a cél.
0: Ez a cél.
1: Megint egy rövid szünet, még egy kicsit ennél a témakörnél maradunk a folytatásban. Rúzsa Magdi a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Press.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Rúzsa Magdival beszélgetünk. Mikor jön egyáltalán ez az új lemez?
2: Hát remélem minél előbb, de még folynak azért a munkafolyamatok.
1: Tehát még mindig dalírás van, vagy már felvételek vannak?
2: Nem, ezek már a felvételek kapcsolatban. A dalírás az befejeződött, bár mindig jön egy-egy új ötlet, de nem, azt most lehoffoltam, hogy nem, ez a bár egy következő kosár lesz, most itt megvan ez az X dal, és ezeket föl kell venni, úgyhogy azért még mennek a felvételek.
1: A Metallicával szoktam példálózni, én nagyon szeretem őket, ott is voltam a koncerteken. A Metallicát rengeteget támadják azok, akik mondjuk a 80-as évek elejé óta hallgatják, hogy nagyon megváltoztak. De ha meg ugyanazt játszanák, akkor meg pont az lenne a baj, hogy mert ugyanazt hozzák. Benne van-e ez a gondolatiság mind abban, amit most átélsz, vagy amit átélünk veled, mint rajongók, hogy kell a változás? Tehát, hogy mindig meg kell újulni.
2: Abszolút kell. Hát, én azt gondolom, hogy meg tényleg így érzem, hogy kellenek időről időre a meglepetések is egy olyan előadótól, akivel lette akár ott vagy minden évben is szereted, és hallgatod a zenéit, de azért várod azt, hogy akár egy-egy lemezen legyen valami más. Én most, hogyha figyelem, hogy kik azok az előadók, akiket én szívesen hallgatok, én nagyon nyitott vagyok rájuk. Tudod, ez arról szól, hogy ki milyen koncertre járó vagy zenehallgató. Én mindig nyitott vagyok, aki engem egyszer megfogott, és én egyszer megszerettem bármiért, vinni fog magával, és én hinni fogok. Hát lehet, hogy lesz olyan, amire azt mondom, hogy ez a lemez gyengébb, de attól még nyitott leszek rá.
1: Pici bácsi szokta mesélni, hogy neki az nagyon fontos, hogy még véletlenül se játsszák pont ugyanúgy a dalokat, mint ahogy az fel volt véve, tehát kétszer ugyanúgy koncerten nem játsszák el. Nyilván az ő zenéje teljesen más, mint a tied, bár vannak dalok, amiket ő írt neked, tehát hogy azok is beépültek, tehát azok ugyanúgy ott vannak a koncerten.
2: Persze, abszolút, sőt, hát soha nem felejtem el például az egyszerrel kapcsolatban az egyik legszebb emlékem. Ugye jó sok évvel ezelőtt írta a pici, milyen durva van ezt kimondani, hogy jó sok évvel ezelőtt írta a pici bácsi ezt a dalt nekem. Azt gondolom, hogy a legnagyobb érzelmi töltetű dal, ami valaha volt szerintem a pop piacon, imádják az emberek, és az nagyon érdekes látni. Emlékszem az elején, amikor így, hát ugye ez egy hosszú dal ráadásul, és egy fesztiválon játszottunk, és gondolkodtam rajta, hogy hát én bent hagyom a műsorba ezt a dal, de hát majd meglátjuk, hogy egy fesztivál közönség erre hogy reagál. És emlékszem, hogy a 22 évesek üvöltve, visítva, és egymásba kapaszkodva a 6 perces dalt végigtolták, és akkor éreztem azt, hogy igen, tehát teljesen mindegy, hogy mik a trendek, hogy ki mit diktál, hogy mi hogy működik. A zene, és az vinni fog magával, hogyha az igazi, hogyha az őszinte. Úgyhogy mi most is ott tartunk, hogy például ennyi év után a Rúzsa Magdi koncerteknek a záródala, az például az egyszer, és ezt is nagyon szerettem volna kipróbálni, hogy egyszer az egyszerrel befejezni a koncerteket, hogy
1: tehát nem egy nagy slágerrel, nem egy mindenki ugrál, hanem hogy...
2: Hát illetve egy nagyon nagy slágerrel, de pont egy olyannal, hát, amit kapsz egy olyan töltetet, hogy na azzal a szíveddel teli elindulsz kifelé a kapun, de tudom, hogy most valami nagyon szépet vittél magaddal haza. És nagyon aggódtam, hogy olyan ez működni fog-e úgy, ahogy én a fejembe elképzeltem, hogy milyen kéne, hogy legyen ennek a hatása, mint utolsó dal.
1: És olyan?
2: És működik. Igen, és ez olyan jó érzés.
1: Jó, de hát közben meg ilyen evidenciát mondok, ezért vagy te a Rúzsa Magdi, mert tudod, hogy lehet hatást elérni, meg tudod csinálni, és el is éred a hatást.
2: Na ez a magic, hát...
1: Hát különben ez a 20 év nem lett volna olyan, amilyen.
2: Nyilván, igen. Tehát hogy azért én mindig figyeltem a közönségemet, én már mindig azt szoktam mondani, hogy kis kamaszként is, mert hát végül is eléggé gyerek volt, amikor elindult ez az egész, de nagyon figyeltem a közönséget mindig. Nagyon kíváncsi voltam, és azért is jöttek néha óriási vált, tehát emlékszem, hogy amikor bevezettem az elektronikus zenét, volt egy réteg, aki teljesen ki volt borulva, aztán megszokták, mert hogy én láttam, hogy mire mozdulnak, és azt nem bánom, hogy akkor mertem olyan bátor lenni, és így szembe mentem a teljes zenekarra, és fogták a fejüket, hogy a csaj 220-szal megy a kanyarba, nem normális, most lesz vége az egésznek, és nem lett vége, hanem úgy bejött, fú.
1: és soha nem kellett botladozni a kanyarban, tehát hogy mindig csak fölfele mentél.
2: Nem botladoztunk, olyan jó vettük azokat a kanyarokat, hogy elképesztő.
1: De igen,
2: tudod, mi a durva, hogy most ennyi éves fejjel, hát lehet, hogy én is fognám a fejem, hogy ez tiszta őrült, most fogja elrontani az egészet.
1: Hát főleg úgy, hogy mindig olyanokkal voltál körbevéve, akiknek van pár év tapasztalata a magyar poprock szakmában, akik valószínűleg azt gondolták magukról, hogy ők jobban tudják, de tök jó, hogy mentek utánad. Hogy nem
2: egyébként
1: akartak
2: ezt
1: visszahúzni.
2: Ezt imádom,
1: hogy nem
2: vedük,
1: akarták
2: hogy jöttek,
1: fogni
2: igen.
1: A kezed, hogy ne csináld ezt, hanem hogy hagyták, hogy csináljuk, hát menjünk neki, mi bajunk lehet.
2: Szerintem volt körülbelül egy ilyen 3 hét kéztördelés, hogy mi lesz ebből, most fogják lemondani az összes koncertet, vége. És 3 hét után egyszer csak szerintem megrázta magát mindenki, és rájöttek arra, hogy basszus, ez bejött, ez tényleg bejött. És onnantól kezdve így mentünk előre.
1: Ilyenekben a Bea például egyetért veled mindig?
2: Minden? A Bea nagyon támogatta ezt az ötletemet például. Ő a csapatom.
1: A csapatod, aha.
2: Igen. Ő nagyon támogatta ezt az ötletemet, erre tisztán emlékszem.
1: Hát mindig kell egy ember, aki veled van.
2: Igen,
1: a brigádból. Legalább egy. Jó, megint egy kis szünet, és aztán folytatjuk. Rúzsa Magdi a vendég itt a Retro Rádióban, az Óvaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Többet kerestünk áprilisban, mint tavaly. Már a térre készül a magyar közút. A napos időben holnap 32, a hétvégén akár 37 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Óvnunk kell a bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, hogy a következő napokban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, ezért ha nem vigyázunk, akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. A szakember szerint fontos a fényvédelem, emellett nem érdemes túlzásba vinni a napozást.
4: Nincsen egészséges barnaság, ami azt jelenti, hogy kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
3: Többet kerestünk áprilisban, mint egy évvel ezelőtt. A teljes munkaidőkben dolgozóknál 541 ezer forint a nettó átlagkereset, ez pedig több mint 11%-kal több a tavalyihoz képest. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Ez szerint a legmagasabb átlagbéreket továbbra is a pénzügyi és az informatikai területen mérték, a legalacsonyabbakat pedig a vendéglátásban. 10 új korszerű teherautóval bővíti a téli flottáját a magyar közút. A saját forrásból beszerzett összkerékhajtású járművek hóekével és súszóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki, de a növekvő üzemeltetési feladatok miatt is szükség volt az új teherautókra. A járművek kezelői külön oktatást kapnak, a gépek pedig a vármegyei igények alapján kerülnek az üzemeltető mérnök. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone miatt nem jár majd hétvégén a 2-es metró. A két amerikai színész a Stadionok állomás alagúti részében egy filmforgatáson vesz részt, emiatt a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között nem közlekednek majd a szerelvények, helyettük pótlóbuszok viszik az utasokat. Arnold Schwarzeneggert egyébként sokan látták az elmúlt napokban a fővárosban, több budapesti helyszínen is feltűnt a bicikliével. Holnaptól igazi nyári időnk lesz, de ma még lehetnek felhők az égen, és keleten, északkeleten záporok is előfordulhatnak, és sokfelé megerősödik a szél. 26-31 fokot mutatnak a hőmérők, késő este pedig 16-24 fok valószínű. Holnap már sok napsütés várható, mérsékelt marad a légmozgás, és 27-32 fokig melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén is napos időben bízhatunk, vasárnap lehetnek csak frissítő esők, és dikkasztó lesz a hőség, 35-37 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Pont 20 éve ismerjük, akkor nyerte meg a Megasztár, és azóta állandóan jelen van az életünkben. Dalokat ír, lemezeket jelentett meg, és folyamatosan koncertezik. Rúzsa Magdi, mindjárt

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Rúzsa Magdival beszélgetünk, és mondtam, hogy még egy kicsit beszélgetünk a lemezről, de közben még te is mondtad a legelején, hogy Borlai Gergő, aki ennek a lemeznek a zeneszerzője, ráadásul olyan nemzetközi zenészeket, világsztárokat hívott be a produkcióba, akikkel te eddig nem dolgoztál. Nem biztos, hogy fogom tudni a neveket, úgyhogy most lesnem kell, te sem. Jó, figyelj. Van egy Pete Griffin nevű szegény, hányszor szembesítették, van a Peter Griffin abból a vicces sorozatból, aminek én nem tudom a címét.
2: Ez egy jó beszélgetés, úgy érzem, nagyon... de se a neveket nem tudjuk, se jó. A filmcímet.
1: Na, de Pete Griffin ráadásul egy olyan basszusgitáros, aki a világ legjobb zenészeivel, és teljesen mindegy, hogy milyen stílusú zenészeivel, de együtt zenélt. És most ott basszusgitározik a telemezeden.
2: Igen, és én nagyon várom majd azt a pillanatot, amikor a teljes névsort akár a Gergő majd itt föl tudja sorakoztatni. Nekem nagyon nagy élmény volt látni, ahogy ezek az emberek, mert egy-egy videót például kaptam, ahogy nem tudom, én kint Los Angelesben gitározik a srác.
1: Jó, és nyilván akkor ő otthon a saját stúdiójában feljátszottat, és soha nem találkoztatok?
2: Én nem találkoztam. Néhányukkal nem találkoztam. De van, akivel érdekes, találkoztam. Hogy hát a mai világ ezt már...
1: Igen, de hogy Borlai Gergő rá tudja venni ilyen nagy sztárokat, hogy figyelj, játsz fel néhány dalt egy Rúzsa Magdi nevű magyar előadónak.
2: Hát mert ők pajtások, gyanítom, igen. És nyilván van közöttük egyfajta tisztelet egyik zenész a másik iránt, meg hát nyilván együtt játszottak, meg szóval, hogy ezek óriási dolgok. Tehát amikor ő mondta nekem, hogy nem csak magyarokkal szeretne, nem csak magyar zenészekkel szeretne följátszatni néhány dolgot, akkor én mondtam neki, hogy hát persze, tehát rád bízom, tehát ez a te döntésed, és én csak örülök. De hát a magyarok között is azért azt gondolom, hogy tényleg annyira, ez egy érdekes folyamat volt, hogy figyeltem, hogy ő hogy dolgozik, hogy egy-egy dalra mennyire ráérzett, hogy ehhez a dalhoz ez az ember kell, mert az
1: ja,
2: ő...
1: Ja, hogy értem, hogy nem egy klasszikus értelembe vett zenekar játszotta fel, hanem nem. Minden dalhoz megtalálta azokat a zenészeket.
2: Ő minden dalhoz ott volt a fejében, hogy ki fogja tudni ezt az érzelmi világot úgy átadni, és ez szép, ez óriási szerintem, óriási. És ezáltal, ugye nekem az is nagyon szimpatikus, hogy ezáltal egy hatalmas a csapat, tehát akik ebben az egészben muzsikálnak, akik hozzátettek valamit ehhez az egészhez. Igen, ezek egyre jobban értékelem az ilyen dolgokat, amikor a sok szívből rakódik össze, tudod, az egy nagy...
1: De én mindig a zenekar oldalán állok, tehát hogy, mint ahogy te is mindig egy zenekarban énekelsz, tehát sosem mész egyedül, tehát nem is csináltál soha ilyet. Hogy a zenekarod tagjai ezen a lemezen nem is szerepelnek?
2: Ők nem szerepelnek ezen a lemezen, de figyelj, ők ezt megszokták, tehát hogy a Magdalénában sem játszottak, pedig ment hosszú éveken igen. keresztül, tehát ők abba se voltak benne. Uh-huh. Tehát nekem megvan az, hogy amikor kiállunk a színpadra, és mennek a turnék, meg az arénák, akkor ők ott vannak velem, de van olyan, hogy nem ők játszanak egy lemezen, és ebből nincs sértődés, meg nincs ilyen. Mert hogy ez nem lett kimondva igazából soha úgy, hogy most mi egy zenekar vagyunk, hát a Rúzsa Magdi, meg a zenekara, de hogy alapvetően ebből soha nem volt gond, meg soha nem volt sértődés.
1: És te sem kérsz kizárólagosságot, hogy ők csak nálad zenélhetnek, hiszen ők is zenélnek máshol is. Tehát hát ez oda-vissza
2: én ezt nagyon-nagyon szerettem volna, ahhoz Amerikában kellene lenni amerikai gázsival. Aha. Az nagyon jó lenne. De hát ezt nem lehetett kérni. Sok-sok év munkája és bizonyítása volt, hogy eljussunk arra szintre, hogy én legyek a prioritás.
1: Tehát, amikor neked koncerted van, akkor ne kelljen neked helyetteseket keresni.
2: Hosszú éveken keresztül nekem voltak a helyettes helyet. Tehát nálam helyettesítettek, amikor ők mentek előttem lévő nagy ikonokkal, és akkor úgy éreztem, hogy lehajtom a fejem, mert jogos is fel.
1: Persze.
2: És ez így van. És aztán sok-sok év telt el, mire eljutottam arra szintre, hogy föltettem a kezem, és azt mondtam, hogy lehetne az, hogy most már én is prioritás legyek. És nagyon jól esett, amikor az a válasz jött, hogy igen.
1: Tehát akkor a zenekar mögötted állandó, tehát ott nincs változás.
2: Nincs változás, nincs.
1: Bármilyen koncert van bárhol, mindig ugyanazok.
2: Ha csak valakinek
1: mögötted.
2: Nem törik el a lába vagy a keze, akkor eddig még nem volt rá példa.
1: Jó, hát kifogások mindig vannak.
2: Szóval, hogy a zenekar igazából állandó mögöttem, de ők játszanak másokkal is, igen, nyilván. Tehát ez sajnos mi magyar zenészek még nem tartunk ott, hogy
1: Mert régen volt ez a 70-es években, még 80-as években, hogy monogámia volt egy zenekaron belül. Abban az értelemben, hogy akinek volt egy zenekar, az csak ott játszhatott.
2: Na jó, de hát azért azt se felejtsd, hogy akkor volt egy hatalmas lemezpiac, ami hát megadta a lehetőségét annak, hogy...
1: Meg évente, nem tudom, 200 koncert.
2: Igen, tehát hogy azért más világ volt. Most azért nagyon örülünk a mindennek, amit hozott magával az internet, de azért egy-egy dolog eléggé nyakon vágott bennünket, zenészeket.
1: Ez az újfajta zenei hozzáállás, dallamvilág, mindaz, amiről beszéltünk nem is olyan régen. Az érdekel-e téged, hogy a zenekarod mit szól hozzá? Tehát nekik az ő véleményüket kikéred-e? Vagy egyszerűen azt mondod nekik, hogy gyerekek, tanuljuk meg ezt a dalt, mert az holnap ott
2: a zenekar, amit ebből hallott, imádják. Újjongtak. Jéj, muzsikálunk! Tehát, hogy újjongtak. De hát, mert ez egy nagyon komoly, nagyon szép anyag. Lehet rajta játszani. Tehát nem az van, hogy be vagy szorítva egy ilyen elvárt pop köntösbe, és akkor nem tudsz többet játszani, vagy nagyon ilyen skatujába kell tenned magad, és akkor úgy csinálsz, hogy nagyon-nagyon élveztem, de majdnem. Szóval, hogy itt ők ebben újra muzsikálhatnak, persze. Mert eddig bármit, amit hallottak erről az egészről, csak mindenkitől azt a visszajelzést kaptam, hogy Magdi, ez nagyon szép, és ez egy nagyon jó lemez.
1: De ott van például, ezt is most olvasom, Anna Rakita nevű hegedűs hölgy, aki hát nyilván játszik a lemezen, de én nem tudom, hogy a te zenekarodon van-e hegedűs, tehát hogyha egy olyan dalt szeretnél majd élőben előadni, amely a lemezen hegedűvel szól, azt hogy oldod meg?
2: Hát az most nyilván egy ilyen esetben egy hegedű az vagy a harddiskről fog szólni, vagy szereznem kell egy hegedűst.
1: Újabb problémák, vagy újabb
2: problémák. Már a csapatom ideges lett, a szemüvegét megigazította.
1: Na de hogy gondoltak
2: erre? Újabb kiadás.
1: Hogy gondoltak erre? Probléma vagy megoldandó feladat?
2: Nem, ez majd megoldandó feladat lesz. Abszolút, meg azért, tehát nekem ilyenkor mindig villognak a fejembe, hogy aréna, vagy MVM Dome, vagy bármi, hogy akkor hú, ott már, hogy lesz minden összerakva. Igen.
1: Na ez egy érdekes kérdéskör, ezzel folytatjuk. Jó, Rúzsa Magdi a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dúzsa Magdival beszélgetek. Az új lemezed, ami még készül, és még nem tudjuk, hogy mikor jelenik meg, azt mondott, hogy zeneileg azért egy kicsit más lesz, mint amit eddig megszokhattak tőled. De ugyanúgy nagy színpadokon előadható dalok ezek? Tehát, mert most azt mondtad, hogy te mindig gondolkodsz abban, hogy mi lesz az arénában, MVM-ben, hol, stb. Vagy esetleg ez kicsit intimebb környezetben előadható?
2: Mind a kettőben el tudom képzelni. Én azt mondom, tudod mihez tudom a leginkább hasonlítani, bár nem, de mégis. Azt gondolom, hogy egy kicsit olyan ez, mint az Adele világa. Uh-huh. És hát miről beszélünk, hatalmas színpadokon óriási drámákat és balladákat végigcsinál a csaj. Tehát ez a karizmáról szól, hogy rád vevő a közönség, hogy végighallgasson tőled mondjuk másfél órát, ami történetek egybefűzve, vagy sem. A helyszín az már igazából ilyenkor szerintem teljesen mindegy.
1: Ezek a változások... Ezek a korszakok, tehát hiába jöttek eddig bármilyen korszakok, mint az aprócska blues nyilván benne marad a műsorban, vagy ha nem is mindig, de azért időről időre talán előkerül. Kidobhat-e ez az új album a repertoárból olyan dalokat, amik eddig alapvetőek voltak?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Vannak dalok, amiket időről időre mondjuk leteszek pihenni egy kicsit, hiába nagy sláger, mert már vagy már nagyon unom, vagy mert egyszerűen mindig jön egy újabb, amit követel a közönség, és hát nem akkora a műsoridő. De alapvetően én megígértem magamnak, hogy az előadó leszek mindig, aki kiszolgálja a közönséget valamilyen formában, és nem őrítem meg őket azzal, hogy állandóan áthangszerelek mindent, és nem azt hallja, amit megszokott. Mert hogy én ki tudok lépni abból, hogy a Rúzsa Magdi vagyok, és vagyok a szimplán zenehallgató ember, és atom bomba robbanna a fejemben, hogyha mondjuk elmennék egy koncertre, amit én nagyon-nagyon várok, és csak fel átdolgozásokat hallgatnék, vagy mondjuk nem hallanám a legnagyobb slágeremet, mert megkattant a főhős, és most elő akarja adni az új albumát, amit én még nem is ismerek például. Tehát én ettől megbolondulnék, és mivel magamból indulok ki, ezért én azt mondtam, hogy nem, a közönség, ő arra vágyik, amit amire ő fut, amire ő főz, neki, amire sír, vagy éppen nevet, és neki azok a pillanatokat kell, hogy én ott megadjam. Úgyhogy ha előfordul olyan, mondjuk egy picit áthangszerelem a dalokat, én előre figyelmeztetek mindig mindenkit, hogy ne érje meglepetés, de alapvetően szeretem nekik odaadni azt, amire ők vágynak.
1: Tehát akkor a válasz...
2: Milyen rossz érzés az, hogy bemész a fagyizóba, és kérsz egy, nem tudom én, egy epres fagyit, és kapsz helyette egy kókuszosat, és amikor kimentél, akkor érzed, hogy de hát ez kókusz.
1: Nem mondd ki.
2: Nem mondtam ki.
1: Igen, de ez pont az, amit Pici bácsi példája, hogy ő azt mondja, hogy ő nem hajlandó ugyanúgy előadni, de mondjuk tőle nem is várjuk.
2: Tehát, hogy valószínűleg... Egy kicsit komplexebb zenéről beszélünk, azért ezt is mondjuk.
1: Igen, de akkor ezek szerint a te közönséged, vagy amennyire te ismered a közönséged, nyilván tőled ezt várja, hogy...
2: Én azt gondolom, hogy ezt is várják tőlem, tehát látom, ismerem őket, ők szeretik megkapni azt, amit megszoktak, és úgy, hogy közben azért nyilván az köztudott, hogy én a koncerteken azért, tehát tényleg minden élőben játszunk, tehát azért így is egy picit másképp szól, mint mondjuk a rádióból. Szóval, de azért tehát megpróbálom legalább azt a sugallatot kelteni, hogy ez majdnem ugyanaz. Ez most rossz?
1: Nem. Én ezt nagyon szeretem, mert ráadásul én hiába szeretem a rockzenét, én a populáris rockzenét szeretem. És én ugyanilyen vagyok, tehát, hogy ha én elmegyek egy Metallica koncertre, akkor én, most megint a Metallicával például azon, akkor én ezt ugyanolyannak szeretném hallani, mint amikor 83-ben először hallottam. Tehát, hogy nekem ez szimpi. Mindig azon gondolkodom, hogy ebből a közönség hogy tud visszajelezni neked? Csak a tapssal? Csak a rajongással? Vagy te olvasol kommenteket? Vagy hogy jelzi vissza neked, hogy ez az út, amit te jársz, az jó?
2: Hát figyelj, azért látom azt, hogy mondjuk a dal megjelenése alatt például milyen hozzászólások jönnek. Nyilván látom, hogy mi a szakmai, mi a komoly hallgatói aha. visszajelzés, és mi a bullshit. Tehát, hogy nyilván, ami látom, hogy na, ez most teljesen komolyan gondolja, ez az ember szereti, amit csinálok, azért ír oda valamit. Ezeket azért én kiszoktam szűrni, mert kíváncsi vagyok. De azon kívül meg igen, a legkomolyabb visszajelzés az nekem mindig a koncertek alatt van. Tehát, hogyha ha én mert hogy azt látom, hogyha ők elkezdenek feszengni, akkor én is elkezdek.
1: De van ilyen, tehát olyan energiád van, meg úgy adsz elő, meg annyira, nem tudom, kérlelhetetlen vagy, hogy te szinte bármit csinálhatsz, úgy is örülni fognak. Én nem tudom elképzelni, hogy volt olyan, hogy te azt mondtad, hogy hát ezek most itt feszengenek.
2: Igen, csak én ki vagyok élezve. Nekem a csápjaim szerintem csak nem akarom, hogy ez hülyén hangzon, de hogy az átlag emberéhez képest szerintem az enyémek azok 100 000-szeresen villognak és égnek állandóan, és ezért nagyon-nagyon gyorsan le tudom szedni az apró feszültséget is, és magamra veszem. Uh-huh. Szóval, hogy ezt lehet, hogy nem sokan veszik észre, ahhoz mondjuk engem nagyon kell, hogy ismerjen valaki, például a csapatom, de hogy van olyan, amikor én azt érzem, hogy fú, lehet, hogy ezt az idei műsort lassabbra csináltam, mint kellett volna. Uh-huh. Ami nem azt jelenti, hogy ők nem élvezik, de én leszűröm. Uh-huh. Azért ezeket a dolgokat is,
1: jelek, hogy
2: változtatni kell a dalok sorrendjére. Uh-huh. Ez például az első, akkor megindul a turné, az első 3-4 koncert alatt én ezt nagyon-nagyon gyorsan felmegyek, aha, ez itt nem mi, ezt cseréljük, és hát amit nem biztos, hogy bárki észrevesz, de, de bennem ettől még van egy feszkó akár a koncert alatt, hogy ezt elrontottam, másképp kell.
1: Turné közben képes vagy változtatni?
2: Na, ne viccelj, persze.
1: A zenekar hogy
2: örülhet? Egy másodperc alatt húzok ki, vagy írok másik helyre dalokat. Megoldjuk, nem, nincs ebből para soha. Uh-huh. Ezt megoldjuk.
1: Egyszer ezt a bocsánat, hogy vele példálozom, Pataki Attila zenészei, az Edda művek mesélte, hogy ők is ugyanígy indulnak turnéra, hogy na, akkor most eljátszok olyan dalokat, amiket soha nem szoktunk, és aztán a harmadik bulin már a megszokott slágerek jönnek, mert valószínűleg ugyanezt érzi az Attila is, hogy neki is megvannak ezek a csápjai hozzá, hogy mindig a legjobbat akarja a közönségnek.
2: Azért mentek oda.
1: Igen.
2: Uh-huh. Én emlékszem, nem egy olyan koncertre, ami csalódás volt pont azért, mert egyszerűen azt éreztem, hogy jó, de most nem azt kaptam, amire vágytam.
1: Uh-huh. Nem, most
2: vagy
1: nem
2: akkor
1: neveket.
2: Ezt kommunikálni
1: most
2: kell.
1: Most nem mondj neveket.
2: Nem mondok neveket.
1: Jó.
2: De hogy ezt kommunikálni kell azért például, hogyha egy teljesen áthangszerelt műsorral aha. készülsz.
1: Megint egy kis szünet, koncertekkel folytassuk, jó? Rúzsa Magdi a vendég itt a Retro Rádióban, az a Abaházi Presszóban.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Zsuzsa Magdival beszélgetünk, nyár van, szezon van, már beindult. Ezt most így úgy mondom, hogy tudom, hogy itt ül a Bea is a csapatot, hogy én felmentem a honlapodra, hogy megnézzem a koncerteket. Hát ott nem onnan kapom a friss információkat, arra, például a Facebook oldaladról, de hát őrület van, azt látom. Tehát, hogy folyamatos menet van. Beát kellene kérdeznem, de elé nem raktunk mikrofont, hogy ilyen vissza kell utasítani a felkéréseket, hogy meglegyen az a, nem tudom, megszokott koncertszám, amit mondjuk jónak gondolsz.
2: Pár éve volt még a gyerekek előtt. Tehát egyrészt hosszú időn keresztül tudatosan készültem arra, hogy majd egy nap szeretnék egy gyereket. És akkor mondtam a Beának, hogy úgy építsük össze, hogy szépen lassan szedegessük azért le majd a koncerteknek a számát, mert azért voltak egészen elképesztő számok egy évre. És akkor ezt így bevállaltuk, és elkezdtük szépen így leszedegetni, de még így is volt egy év, amikor sokat mentünk, és azt éreztem, hogy erről még soha nem beszéltem, mert mindig félek is ezeket a dolgokat kimondani, meg úgy ilyen rossz érzés is van az embernek, de attól még igaz, hogy megijedtem attól, hogy nem akarok kiégni. Uh-huh. Hogy én ezt szeretném még úgy csinálni, hogy élvezettel csinálom.
1: Hát mert... igen, van az, amikor azt mondja, hú, de jó, megyünk, meg van az, amikor, már megint megyünk. Tehát a kettő között óriási különbség van.
2: Igen, és én erre nagyon vágytam, én nagyon sokat imádkoztam azért, hogy én kapjak egy ilyen utat, meg ilyen lehetőséget, meg hogy ez a zenei dolog, ez így éljen az én életembe, és nem akartam elrontani. És
1: hihetetlen tudatos vagy.
2: És akkor megbeszéltük a Beával, hogy vegyünk vissza. Mm. És akkor megbeszéltünk egy számot minden évre, és nem szoktunk visszautasítani, hanem rábeszéljük a megrendelőt arról, hogy tegyük át a következő évre, mert az idei év már betelt. És az a nagyon jó érzés, amikor nagyon örömmel bólintanak rá, hogy jó, de akkor elsőként írj be oda, nem tudom én, augusztus 20, vagy nem, bármi. Szóval, hogy ezek azért nagy dolgok, mert ugye meg hát ennyi év alatt azért megvan a kapcsolat is.
1: Persze.
2: És tudják azt, hogy a csaj, ha azt mondja, hogy itt van, akkor itt van. És ha olyan lesz, akkor olyan lesz.
1: Megint egy példát fogok mondani, Párnograsztból az Olá Józsi ült itt néhány hete, és ő azt mondta, hogy ők is megbeszélték, hogy nem tudom, csak mondok egy számot, 100-nál több bulit biztos, hogy nem vállalunk jövőre már, mert az sok, csak mondok egy számot, lehet, hogy 50. És már januárban kétszer annyi volt, mint amennyit előzetesen megbeszéltek. Tehát, hogy nyilván bármennyit lehetne, de
2: lehetne bármennyi, csak én azt gondolom, hogy annak nagy az ára.
1: Igen.
2: Nagy az ára. Arról nem beszélve, hogy én ugye világéletemben élőben énekeltem, tehát ez teherbírás is, meg a

0: nekem föllépni, mert úgy döntöttünk, hogy szeretnénk ott fellépni, oda pontosan ugyanazt a műsort fogom vinni, mint amit a Budapest Parkba. Mert nem teszek közönség és közönség között különbséget. Nincs olyan, hogy a fővárosi közönségnek mást adok, mint a vidéki közönség. Tehát nem, ezt nem.
1: Igen, mert régebben volt ilyen, hogy vannak a kiemelt bulik, a, nem tudom, a Budapest Park, meg régen volt a Petőfi csarnok a rockzenekaroknak, és az összes többi meg olyan színpadok voltak, ahova nem lehetett ugyanezt elvinni, de nyilván...
0: Nem haknizzuk le, ez a lényeg.
1: Te már ezt megteheted, hogy ugyanazt tudod vinni.
0: Igyekszünk, igen, igen.
1: De ettől függetlenül egy ilyen, nem tudom, mész-e plázsra, parkba...
0: Megyünk Budapest Parkba, Somlóhelyre, persze. Tehát...
1: De azok, tehát hogy nem kiemeltek. Tehát ugyanazt kapják a plázs közönsége, kicsivel szebb kilátással, mint ha mondjuk elmész, nem tudom, bárhova,
0: igen,
1: máshova, Feltőrákosra.
0: Igen, igen, abszolút ugyanazt kapják. Igen. És én azt gondolom, hogy ez így fair. Mm.
1: És a műsor nem az alapján változik, hogy ott milyen az akkori közönség? Tehát, hogy...
0: Nem. Vannak olyan helyszínek, aki például tehát mondjuk fesztiválokon hogy azt mondja, hogy ne játsz 90 percet, játszál 70-75 percet, akkor nyilván kihúzok a műsorból néhány dalt, de alapvetően ugyanaz, mindig mindenhol ugyanaz. Van egy repertoár minden évre, és én azt viszem végig, és engem kirobbantani nem lehet abból a setlistből.
1: És a sorrend is ugyanaz?
0: Hát az első három buli alatt kiderül, igen. Igen.
1: Most megint nem akarok nevet mondani, láttam 800-szor az előadót, egyik nagy kedvencem, mindig ugyanabban, tehát ugyanabban a sorrenden, tudom, hogy mi a negyedik dal, tudom, hogy mi a 28. dal, jó, 28 nincs, de...
0: Nem, így nem, minden évben kell, hogy változzon, megőrülnék. Ah, ne viccelj, így
1: szépen... Na de ő évek óta így tolja, és imádom.
0: Jó, én azt nem bírnám, nem, azt nem, az nagyon idegesítene.
1: Na és akkor ez a rúzs, ez már most ezen a nyáron benne van a programban? Tehát ez már megy?
0: Ide nyáron érkezni fog, így van. Tehát vártuk, hogy ugye megjelenjünk, és akkor a következő állomásokra már beépítjük.
1: Na de most úgy csinálok, mint a leghülyébb riporterek. Na de akkor tessék mondani egy időpontot, hogy mikor.
0: Na például már a Budapest Parkban augusztus 9-én már ott lesz. Ott már egészen biztos, hogy lesz, igen. De lesz a kampuszon is. Mondjak még.
1: Nem, csak most azért gondolkodom, hogy oké, rendben, de mi van, ha közben jönnek újabb dalok erről a lemezről, nem tudom, hogy mit terveztek, tehát hogy ki jöttök újabb dalokkal, akkor azokat is be kell majd ugyanígy építeni.
0: Ez majd egy másik beszélgetés lesz szerintem, hogy azokkal a dalokkal mi fog történni, és milyen köntösben is hogyan.
1: Fú, de titokzatos lettél. Másik beszélgetés. De azt is itt.
0: Ugye szeretnék visszajönni hozzám igazából, csak így jelzem, finom, hogy hívj majd meg pár hónap múlva.
1: Fogom elmondani egy másik műsorvezetőnek. Nem. Ugye, ajtóm mindig nyitva áll előtted, úgyhogy jöhetsz.
0: Köszönöm.
1: De most még van egy körünk, úgyhogy jövünk vissza rövidesen. Rúzsa Magdával itt a Retro Rádióban, az Avanzi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Rúzsa Magdival beszélgetünk, mind abból, amit most beszélgettünk, meg szakmai, meg tök jó, élvezted, de kicsit kilépnék. Azt is megmondom, hogy miért. Mert ilyenkor, amikor jön egy vendég, én mindent megnézek. Azt is, amit már tudok, meghallgatok interjúkat, megnézem az utolsó bejegyzéseidet, és az utolsó bejegyzéseid között találtam egy meglepőt, hogy te kiraktál egy olyan dolgot, amivel én korábban nem találkoztam, hogy hálát mondtál a kórházi dolgozóknak.
2: Aha.
1: És ez egy olyan dolog volt, amiben én azt gondoltam, hogy nagyon nehezen avatott be akár a rajongóidat, vagy a követőidet, hogy mi történik a te magánéletedben. Ami tök jó, mert ettől is egy kicsit olyan titokzatos maradsz. De ez még egy olyan történet, hogy azt mondtam, hogy bakker, ezzel megleptél.
2: De miért? Azért, hogy hálás az ember? Vagy
1: nem,
2: miért?
1: Hanem hogy történt valami a családoddal, vagy az egyik gyermekeddel. Érted? Tehát, hogy
2: elmerem mondani, hogy hát velem is zajlik az élet, nyilván.
1: Igen, csak,
2: nem tudsz teljesen titokban létezni. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy azért időről időre, főleg azért, mert zajlik az élet is, mert nem csak rólam szól az élet, hanem csomó mindenkivel vagyok összeköttetésben, ha akarom, ha nem, lásd most például a kórházi dolgozókkal, egy orvossal, egy ápolóval. Tehát, hogy az élet sok mindenkivel összehoz. És vannak szerintem megkerülhetetlen szituációk, illetve vannak olyanok, amikor egyszerűen a lelkedből érzed azt, hogy én ezt most szeretném világgá kiabálni, mert nekem ez egy nagyon fontos pillanat volt az életemben, és elképesztően rettegtem, még akkor is, hogyha nem hatalmas dologról van szó. Kivették az egyik kisfiamnak a manduláját, mert szegényként már nem kapott levegőt. És az első ilyenfajta műtét, és meg hát fél az ember, meg én az egészségügyből jövök eleve. És tudod, nagyon elgondolkodtam azon, hogy és valahol, és nem csak a szakmai múlt miatt mondom most ezt, hanem mert tényleg így gondolom, hogy azt gondoljuk, hogy nekik úgy minden kötelező, meg meg azt gondolom, hogy nagyon sokan nem feltétlenül látnak bele egy egészségügyi dolgozónak az egész napjába. És tudod, nagyon jól esik nekik is a köszönet. Azok az emberek elképesztő, hogy én bármerre mentem eddig, és valamiért úgy alakult, hogy nyilván már a hármasikrek, meg a... Szóval, hogy ez sok időt töltöttem kórházba is. És pontosan tudtam azt, hogy nem a Rúzsa Magdiról szól. Uh-huh. Mert láttam, hogy bánnak a mellettem lévővel is, meg a másiknak a gyerekével, és én tényleg azt éreztem, hogy mondjuk már ki, tehát hogy néha dicsérjünk is már. Nem mindig csak azt mondjuk, hogy mert én rám nem volt már ideje, stb. Lehet, hogy te már a 18. órában estél be, és szörnyű, és sajnálom, hogyha rád akkor abban a pillanatban pont nem volt ideje. De attól még a másik 14 órát, amiben mint egy harcos végigvitte a napot, pedig lehet, hogy neki is otthon beteg a gyereke, csak bont be volt osztva arra a napra, azt a hősieséget ne vegyük már el tőle. És én igazából csak ezt szerettem volna kifejezni, hogy köszönöm. Igen.
1: És nincs is ezzel baj, és én hálás vagyok neked, hogy ezt kifejezted. Az én édesanyám is kórházi dolgozó volt, most már nyugdíjasként éli az életét. Viszont az lepett meg, hogy te ezt kiteszed, és ilyenkor ezen gondolkodtam, hogy ezt ugyanúgy meg kell beszélni a csapattal, hogy figyelj, kirakhatok egy ilyen posztot, vagy mennyi vívódás van egy ilyen poszt megjelenése mögött. Miközben addig mindig csak a zenéről, meg mindarról szól körülötted minden, hogy te mikor mész és hova mész koncertezni, vagy milyen zenéket és milyen formában adsz.
2: Én azért meg szoktam kérdezni a Beát ilyen dolgokról, de ő mindig érzi a lelkemen, tehát ő mindig érzi már a kérdésben, hogy ez nekem valamiért fontos. Aha.
1: Tehát ha már a kérdés megfogalmazódik benned, akkor csak igen lehet a válasz.
2: Nem feltétlenül. Volt már olyan, hogy azt mondta, hogy kérlek, ne.
1: Hú, de jól lehet tudni, hogy na, az vajon mi lehetett.
2: Kérlek, ne. De azért szerintem ebben ő is érezte, hogy én miért érzem úgy, hogy...
1: De ez milyen érdekes, hogy azt mondod, hogy persze be a családtag, vele megbeszéled, de például a férjeddel ilyeneket meg kell-e beszélni? Hogy...
2: Vannak dolgok, amiket igen, abszolút. Igen. Hát három gyerekünkről van szó, persze. Hát,
1: pont ezért kérdezem, persze. Igen.
2: Persze, meg hát ugye nyilván az nálunk egy szabály, hogy a gyerekek arcát nem tesszük
1: ki. Igen.
2: És ez nem véletlen, és ez tartani is fogom magam. Tehát bárki mondhatja azt, hogy meg van zakkanva a Rúzsa Magdi, nem. Én nem vagyok megzakkanva, én pontosan tudom, hogy mit miért csinálok, és vannak még rajtam kívül nagyon sokan, akik ugyanígy gondolkodnak, úgyhogy ez így is fog maradni.
1: Amíg te így gondolod, eddig ez a normális. Egyébként a gyerekek vagy a család járnak Rúzsa Magdi koncertekre? Neked az jó, ha ott vannak veled? Téged az megnyugtat, vagy inkább zavar, mert nem tudsz velük foglalkozni?
2: Nem jár a család a koncertekre. Engem igazából a gyerekeim még nem is láttak színpadon. Komolyan. De szerintem fogalmuk nincs, hogy egyébként az anyjuk mit művel. Majd egy nap eljön annak is az ideje, de...
1: Még kicsik, 4 évesek?
2: 4,5.
1: 4,5, hát
2: néhogy szíven üt, amikor úgy látom, hogy a sorok között vannak tőlük, vagy náluk akár kisebb gyerekek is. És akkor el szoktam ezen gondolkodni, de aztán mindig úgy vagyok vele, hogy ők abban a... Az egy másik élethelyzet, és nekik meg az a fontos, hogy meg nyilván korábban az volt a fontos, hogy ő a biztonságban legyen, és ne rángassam koncertekre éjszakák idején. De azért várom azt a pillanatot, amikor majd egyszer látom, hogy úgy leesik nekik, hogy ez anya.
1: De hallottak már énekelni? Mert nem úgy,
2: hallottak már énekelni, hogy... sőt, mutattam nekik már videót is magamról, egy aréna felvételt, és az volt, aki ki az a néni.
1: Ja, mert hogy nyilván teljesen másképp nézel ki, mint otthon.
2: Anya otthon összecofozott haja, vagy tudod, a baseball sapka. Tehát nincs rajta a baseball sapka, nem ismernek fel a gyerekeim.
1: Ez mekkora.
2: És oh my god, de tényleg ez, amikor így belegondolsz ebbe, de hát nem tudsz mit csinálni, hármasikrek, hát nekem, tehát ilyenkor így mindig arra gondolok, hogy Magdi, mit vársz magadtól, hogy még hajnal 5-kor még a hajamat és a sminkemet bedobjam, hogy a gyerekeim tudják, hogy egyébként. Tehát ezt is nagyon imádom, amikor mondjuk megyek el otthonról, és így látom, hogy így néznek rám, tudod, amikor belövöm otthon a hajamat, meg smink, meg minden, és azt imádom, amikor például oda jönnek hozzám, hogy anya, de szép vagy. És akkor mindig belegondolok, hogy úristen, mit látnak belőlem ezek a gyerekek hétköznap. De viccet félretéve, én nekem a koncert az munkahely is. Aha. Azt nagyon komolyan veszem, és én nem szeretem ezt a sleppezést, tudod, hogy akkor mindig ott van a család. Nem, én ezt nem. Én ezt szeretem ott úgy végigcsinálni, ne kelljen nekem azon gondolkodni, hogy kapott-e vizet, megtalálta, nem tudom én, a büfét. Nem szeretnék ezzel foglalkozni.
1: Maximálisan megértelek. Ugyanakkor nehéz elképzelni, hogy egy-egy koncert utazás meg a koncert alkalmával nem telefonálsz haza legalább 3-szor, hogy minden rendben van-e.
2: Nem telefonálok haza 3-szor, mert ha baj van, akkor én vagyok az első, akit hívnak, és olyan csengő hangom van erre, hogy hidd el, hogy mindenki hogy meg fogja hallani.
1: Még a koncert is leáll.
2: Koncert is leáll azonnal. Szóval nem kell telefonálgatnom. Tudom, hogy biztonságban vannak. Tudom, hogy jól vannak.
1: Felhívnának, ha gond lenne? Ha tudják, hogy te most úton vagy, és nem tudsz mit tenni? Csak aggódni fogsz?
2: Felhívnának, de volt már olyan trükk, hogy azért elsunnyogták a problémát, és csak azt látom, hogy mi van az Alánkával, miért ilyen hallgatag, és csak azt látom, hogy ilyen zavart fejek összené. Nem, minden rendben van. Ez volt a szülés után az első aréna koncertem, ami 7:00, mikor 8-kor kezdődött a koncert, 7:00-kor az Alánkának úgy oda csukták a kezét a mosdóajtónál, hogy gyakorlatilag behajlott a gyereknek a keze, ekkora volt földagadva, és nem értettem, hogy másnap reggel, nem értettem, hogy miért néz rám mindenki így, tudod, fölébredtem, hogy jó, oké, zajlik az élet tovább, hát én ugye hazajöttem a koncertről, már ugye ugyanúgy a hajnali szoptatása minden, mert hogy akkor még ez volt, úristen, és érdekes volt az időszak, és nem értettem, hogy miért figyel mindenki olyan furcsán, hogy most
1: mi történik. Mikor veszed észre?
2: És megkérdeztem, hogy mi történik, és tudod egyszer, hát én csak azt szeretném mondani, hogy hát az Alánnak, mi van az Alánnak? És tudod, a gyerek így elővette a kezét, és egy ilyen dupla akkora kezét, mondom, Jézus Máriám, rohanás azonnal a nem is a sürgősségére mentünk, mindegy, orvosok, telefonálás, minden, de dupla arénánk volt, tehát aznap még volt este egy arénám, de én reggel 8-kor a gyereket fölkaptam, és rohantam vele röntgenezni a kezét, hogy nézzük meg, hogy akkor eltört, nem tört el mindenki a szőnyeg szélén állt, addig, amíg haza nem értünk, hogy egyszer megyek el. És mondták, hogy azért nem merték elmondani, mert tudták, hogy akkor én még annyira a hormonoktól, meg a minden az anyaüzemmódban voltam, hogy én simán fölálltam volna, és azt
1: mondtam, hogy hagytad volna
2: én most megyek az alához haza. Úgyhogy azért inkább mindenki sunyogott és hallgatott. De most már leveszem, tehát meg most már nem pánikolok be annyira.
1: Zenét hallgattok egyébként? Tehát kapnak ők zenét?
2: Kapnak
1: otthon?
2: Zenét, persze, rengeteg zenét kapnak.
1: De most még, tehát hagyományos értelme vett ilyen gyerekzenéket hallgattatok vele, vagy miket hallgattatok?
2: Hát inkább úgy fogalmaznék, hogy a gyerekzene betört az életembe. Egyébként Gregory Portert hallgattak, és nagyon sok különlegességet, és nagyon örülök különben, hogy látom rajtuk, hogy ők azért kihallják, hogy mi a jó, de aztán azért elkezdett uralkodni a gyerekzene is nálunk. Nagyon szeretem a hosszú utazásokat. Vannak pillanatok, amikor úgy érzem, hogy kiég az agyam, és olyankor mindig eszembe jut, hogy olyan nagyon-nagyon jó, hogy van a Sánta Gabesz, az én gitárosom, akiknek igen, van egy gyerekzenekaruk, a Kiskalász, ez volt a reklámhelye. És olyankor mindig úgy vagyok, hogy ez lesz a felfrissülés, már hogy az igazi muzsika.
1: Igen.
2: És olyankor mindig, gyerekek, anyának van egy nagyon jó ötlete, hogy mi az? És akkor én mindig berültetem egy kicsit a gabeszékat, mert felfrissíti az agyamat.
1: De egyébként, ha már itt tartunk, ezeket megkérdezem, aztán annyit árulsz el, amennyit szeretnél. Nagyon sokan próbálják a legtávolabbi időpontot megjelölni a gyerek kezébe, mikor kerülhet először egy mobiltelefon, tablet, nem tudom micsoda, mikor kapcsolhatja be a tévét. Hogy vagytok ezzel?
2: Hát a eszem ágában nincs a kezükbe adni bármit. Uh-huh. Tehát, hogy az no way, nem. Ő ne flangáljon nekem a telefonnal a kezében, meg semmilyen.
1: Mert három gyerek azért jól el van egymással, azt gondolom.
2: Gyepálják egymást rendesen.
1: Sosem volt még hármas ikrem.
2: De figyelj, én úgy vagyok vele, én eleve mindig azon vitázom, hogy én azt szeretem, hogy olyan olyan gyerekek legyenek, amilyen én is voltam, menj ki és játsszál.
1: Aha.
2: Verjétek meg egymást, vagy bánom én, de játszatok.
1: Tehát, hogy fog ebből születni.
2: Na jó, de érted, hogy hova akarok kiukadni. Tehát, hogy legyél
1: én
2: gyerek,
1: értem.
2: Legyél
1: igen,
2: csupa kosz, legyél sáros. Én például imádom, amikor sárosak, maszatosak a gyerekeim, mert látom, hogy élt, kint volt, nem valami hülye kütyüt bámult, és égeti ki az agyát, hanem élt, nézd a napot, fogd meg a levelet. Például a múltkor kitaláltam nekik, mert halálra unták magukat, és kitaláltam, hogy menjünk ki legyeket fogni. És ezek a gyerekek olyan boldogok voltak, hogy dunsztos üvegekkel a homokozó mellett legyeket fogdostunk, hogy három napon keresztül mi légyvadászatot tartottunk, és a világ legjobb bulija volt, és én ebben hiszek. Uh-huh. Szóval nem azt mondom, hogy ilyen teljesen agyhalott módon állok ehhez az egészhez, mert nem, ők is néznek mesét, de megvan, hogy mennyi ideig, és a kütyűn csak akkor nézhetik, hogyha utazunk, és egy kütyű van, nem mindenki kezében, egy, hogy flangáljon ott nekem össze. Egy van, óriási viták árán megbeszéljük, hogy ki melyik mesét szeretné nézni, mert hogy ugye hárman három különbözőt akarnak, ilyenkor anya elmondja, hogy jó, akkor nem nézünk mesét, akkor ebből lesz egy fél órás sírás, hogy de én azt akar. És akkor mire nagy nehezen lemeccseled, és mindenkit meggyőzöl egy darab meséről, akkor nagyon örülnek, hogy akkor mégis csak kaptak egy mesét, azt megnézik. Szóval néznek ők mesét, de nem szeretném azt, hogy szörfözzenek a neten. Most meg még végképp, de most bocsánat, de most
1: négy és fél éves.
2: Hát lehet, hogy két év múlva már harcaim lesznek, vagy nem tudom. Majd tudod, mi azon gondolkodtam, hogy azt se szeretném, hogy kirekesszem őket. Tehát, hogy majd figyelnem kell, hogy hol tart a generációjuk, és abból is azt kell figyelnem majd, hogy az intelligens része hol tart, és megpróbálni mondjuk ahhoz valahogy hozzávezetni, mert azt se szeretném, hogy ők legyenek a kirekesztettek. Szóval ez egy nagyon nehéz meccs lesz, erről rengeteget beszélgetek barátokkal. Azért vagyok én könnyebb helyzetben most, mert nincs egy nagyobb, aki mondjuk már behozta ezt a sztorit. Tehát én őket még tudom egy szinten ezt tartani. Tényleg? De ahol már van egy nagyobb tesó, na ott hogy oldod ezt meg?
1: Hát még ebben, amikor bekerülnek a suliba, és a suliban már mindenki más mobiltelefont nézeget, és erről mesélnek nekik, akkor ez majd...
2: Meg tudod, egy kicsit mindig azt mondom, hogy ne legyünk már álszentek, mert azért nekem is ott van a kezembe a telefon. Uh-huh. És amikor
1: jó, de neked az
2: fiam, csak még ezt fölposztolom gyorsan, mert anyának ki kell tenni a koncert fotókat, és ez megtörténik.
1: Ja, azt te csinálod, nem a Bea?
2: A Bea is szokott néha kitenni.
1: Figyelj, most ahogy így meséltél a családodról, elképzeltem, hogy tulajdonképpen ugyanazt csinálod, mint a zenekarban. Tehát ilyennek képzellek el zenekarvezetőként, ilyen határozottnak. Tehát, hogy az történik, amit én szeretnék.
2: Nem feltétlenül van ez így. Nem, ez ennél sokkal bonyolultabb. ugyanis sokkal bonyolultabb, mert hát ezeket megbeszéljük, ezeket a dolgokat, de nem tud az történni, amit te szeretnél, mert eleve ez a három kis makesz, ezek olyan erő veled szemben, hogy te ezt most tényleg azt gondolod, hogy három kis gyerek, de ez elképesztő erő. Egy másodperc alatt ledózerolnak, hogyha nem vagy elég magabiztos. És hát azon kívül meg sok velük a teendő, meg az ember el is fárad, meg közben csinálod a karriert, amit nem véletlenül csinálsz, mert ezzel nekik is adsz nyilván egy utat, meg biztosítod a jövőjüket, a csomó mindent.
1: Hát én meg is lepődtem, hogy 2022-ben neked egyáltalán volt koncerted, tehát hogy abban az évben, amikor szültél.
2: Jó, de figyelj, ez is egy, nyilván ezekről a dolgokról se beszélünk, mert nem ildomos, meg az összes többi, de azért nézd, előtte volt egy Covid, tehát nekem ott volt egy teljes csapat, egy zenekar, akik, én nem tehettem meg, hogy még egy évre leültetem őket, miközben nem volt bevétel, tehát nekem bármennyire fájt, vagy és fájt sokszor, de ne beszéljük meg, hogy mi és hogyan, akkor is menni kellett, mert nem szerettem volna elveszíteni sem őket, nekik is volt családjuk.
1: Igen.
2: Ahogy ez azért itt lelkileg elképesztő vívódás volt, hogy mit csináljak? Van egy csapatom, két évig nem dolgoztak, most még egy évet nem fognak miattam dolgozni, én elmegyek itthonról a gyerekeimtől, jó, üljünk össze, találjuk ki, hogy mi az a minimális, de hogy mégis legyen, de hogy a csapatnak is adjak, hogy megkapják a biztosítást, hogy nem fog leállni a Rúzsa Magdi, jövőre is megyünk, azután is megyünk, nyugi, én még mindig egy biztos pont vagyok. Ez elképesztő matek volt a részünkről, hogy ezt úgy hozd össze, hogy közben azért anya is vagy, neked is van családod, de legyél popdíva, és csináld az új dalokat.
1: Menj el rádió interjúkra.
2: Sokáig nem mentem. Egyébként nagyon szépen köszönöm neked, hogy mindig elfogadtad, hogy Magdi telefonon is beszélgethetünk.
1: Én mindig azt mondtam, hogy én tiszteletben tartom, hogy te türelmet kérsz. Mert tudtam, hogy egyszer majd eljön ez a pillanat, hogy itt ülsz, és tök jó, hogy örömmel mesélsz bármiről. Tehát te egyszer sem mondtad, hogy figyelj, ezt hagyjuk már.
2: Ja, de hát beszélőkém az van.
1: De hát sajnos lejárt az időnk. De most megígértem neked, meg te is nekem, hogy visszajössz.
2: Visszajövök.
1: De ez mikor fog megtörténni?
2: Szerintem valamikor jövő év elején.
1: Jó. Én itt ugyanitt fogok állni.
2: Oké.
1: Okay. Rúzsa Magdi, kösz, hogy jöttél.
2: Én köszönöm.
1: Ciao.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Megszűnnek a védett árak a benzinkutaknál. Bértámogatást kapnak a diákmunkásokat foglalkoztató cégek. Holnap sok napsütés és 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat. A héten várhatóan 10-15 forinttal a védett árak alá csökken a benzin és a gázolaj ára is, ezért a kormányülésen arról döntöttek, hogy kezdeményezik az erre vonatkozó jogszabályok megváltoztatását és megszüntetik az intézkedést. Erről ír a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint az, hogy eddig rögzített árakon lehetett tankolni, havonta 50 milliárd forintba került. Az előző kormány idén márciusban vezette be a védett árakat, azóta a magyar rendszámú autósok a benzinliterjéért 595, a dízeléért pedig 615 forintot fizettek a kutakon. Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában. A légkondicionálók helyes használatára hívta fel a figyelmet a Népegészségügyi Központ. Azt javasolják, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége ne legyen több 8-10 foknál. Fontos az is, hogy a hideg levegő ne áramoljon ránk közvetlenül, ugyanis a klímák könnyen megfázást okozhatnak, de az ízületeink is megfájdulhatnak, sőt a szemünk és a torkunk is begyulladhat miattuk. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, vagyis bértámogatást adnak azoknak a munkáltatóknak, akik a nyári szünetben 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztatnak. A programra az önkormányzatok, azok intézményei, valamint mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vállalkozások és vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek. Egészen augusztus végéig nyújthatják be a támogatásra vonatkozó kérelmüket. Egyre népszerűbb hazánkban a kerékpáros turizmus. A legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tiszató körüli szakaszokat választják, mondta rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója.
4: 10 évvel ezelőtthöz képest a Tiszató mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. De a Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek azokon a kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, hogy olyan turisták vannak, akik egyre inkább gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szerint turizmus.
3: Egyre melegebb lesz, holnap 32, pénteken 34, hétvégén pedig akár 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kiadós esők nem frissítenek majd minket a következő napokban, csak elszórtan lehetnek kisebb záporok. Holnap napos száraz időben bízhatunk, és csak a nyugati határnál eredhet el, pénteken az északkeleten élők számíthatnak zivatarokra, hétvégén pedig vasárnap zavarhatják esők a napsütést. Az UV-sugárzás nagyon magas lesz a következő napokban, ezért mindenképpen óvnunk kell a bőrünket.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy Aucsilla klasszikust például, szól majd pár perc múlva, vigyél el, de itt lesz Geszti Péter, Péter Tiborival, Charlie Királylindával, most pedig jön a Be-

legnagyobb slágerei retro rádióban. Hevesi Tamást hallgattuk, ez volt az egy életen át kell játszani. Jön Katona Klári Gömbölyű dala, előtte pedig még meghallgatjuk Olá Gergőt is. Tör ki a csendből a retro rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Reptér. Korda György után jön nem sokára Bródi János a Földvár felé félúton, előtt még itt vannak a Komet győztesek. Ha zene szól, a Retro Rádió.

0: Retro Rádió. Retro Rádió.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. De jó kis dal ez. De tényleg szeretem. Ezért is kerül be tök könnyen a koncertműsorunkba. Játsszuk minden bulin, még az akusztikus koncerteken is. Az Abaházi RT zenélt, ez volt az Eldobott kő. A folytatásban az esküvőt hallgatjuk, az Üllői úti fák zenél a retro rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a konyha és a földre való.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Váhadi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára az Ergo egyik klasszikusa, a Szeretlek is, meg nem is, erőtte pedig a Mesi Mausz zenél fenn.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Skorpió és az Így szólt hozzám a dédapám után a Tankcsapdával megyünk tovább. Már is szólt tőlük az Örökké tart, itt a Retro Rádióban.

valaki más. Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Ágnes Vanilla és a valaki más után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Vendégem lesz Hajdu D. András, többszörös díjnyertes, dokumentarista, fotográfus, vizuális történetmesélő. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Máté Péter klasszikusával búcsúzom. Kell, hogy várj a Retro Rádióban. Viszhallásra!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

szembesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szöveg